0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 5-én hétfőn. Van ellene biztosítás, de ha megkötnék, elvinni azt a pénzt, amiért egyáltalán érdemes dolgozni vele. Az aszály mindenen végig söpör, míg végül a boltok polcain lévő árcímkékbe nem kerül. Csökkenő növekedés. Kevesebb a vásárló, magasabb a kamat, de még így is tovább nőttek az ingatlanárak, bár igaz, némileg lassabban. És panaszkodnak az ambuláns orvosok. Ombudsmanhoz fordult több orvos szervezet is, hogy üzenjenek, fenntarthatatlan a működésük. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Közel 5%-ra emelkedhet jövőre a költségvetési hiány Szlovákiában. Maradnak a szlovák diplomaták Kijevben. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Jövőre a GDP 4,94%-ára emelkedhet Szlovákia államháztartási hiánya a pénzügyminisztérium költségvetési tervezete szerint. Ez mintegy 7,4 milliárd eurós hiányt jelentene, miközben az idei deficit 4,37% körül alakulhat. A kormány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkentené a hiányt, ehhez azonban további megszorító intézkedésekre lesz szükség. A tervezetről hétfőn a Gazdasági és Szociális Érdekegyeztető Tanács, majd a kormány is tárgyal. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröling kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröling szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Gubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17 és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Elfogadhatatlannak tartja a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása a 2027 és 2029 közötti állami költségvetés egyeztetésének módját. József Bozsik, a szervezet elnöke szerint az önkormányzatok túl későn kapták meg a tervezetet, így nincs elegendő idejük annak érdemi értékelésére. A társulás ennek ellenére részt vesz a hétfői egyeztetésen, ahol ismerteti a költségvetés városokra és községekre gyakorolt várható hatásait. Bozsik hangsúlyozta, hogy az önkormányzatokkal folytatott egyeztetés nem válhat puszta formalitássá. Eltérően ítéli meg Szlovákia biztonságának legfontosabb garanciáját Robert Kaliňák védelmi miniszter és Juraj Krupa, az SZSZ képviselője. Kaliňák szerint elsősorban a kormány kiegyensúlyozott külpolitikája biztosítja az ország stabilitását és békéjét. Krupa ezzel szemben a NATO szövetségeseket és a kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyt nevezte meghatározónak. A két politikus a jövő évi költségvetésről és a kormánykoalíción belüli helyzetről is vitázott az STVR vasárnapi műsorában. Felelős hozzáállásra szólítja fel a sajtót és a közösségi oldalak kezelőit a tragikus, különösen a gyermekeket érintő eseményekről szóló bejegyzéseknél az oktatási tárca. A felhívás szerint fontos eltávolítani az ellenőrizetlen állításokat, találgatásokat, gyűlölködő vagy az érintettek méltóságát sértő hozzászólásokat. A konkrét fenyegetést tartalmazó kommenteket ugyanakkor törlés előtt dokumentálni és jelenteni kell a hatóságoknak. Ha egy vita nem moderálható megfelelően, indokolt lehet a hozzászólások korlátozása vagy ideiglenes kikapcsolása is. Szlovákia is csatlakozott a kijevi diplomáciai képviseletek közös nyilatkozatához, amelyben elutasítják az orosz külügyminisztérium diplomatáknak szóló figyelmeztetését. Moszkva felszólította a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, mivel az orosz hadsereg további nagyszabású támadásokra készül. Juraj Blanár külügyminiszter közölte, hogy Szlovákia egyelőre nem változtat ukrajnai diplomáciai képviseleteinek működésén. A kijevi nagykövetség és az ungvári főkonzulátus továbbra is működik, miközben folyamatosan értékelik a biztonsági helyzetet. Több európai ország diplomáciai képviselete is közölte, hogy az orosz figyelmeztetés ellenére Kijevben marad. Moszkva szombaton ismét távozásra szólította fel a külföldi diplomatákat és állampolgárokat. Az Európai Unió, Lengyelország, Észtország, Németország és Dánia képviselői azonban jelezték, hogy nem változtatnak nagykövetségeik működésén. Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta a Kijev elleni támadásokat, amelyek fontos infrastrukturális létesítményeket is érintenek.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Útjavítás.

0: Rigárdi Lászlóról.
1: A lista vezető Slovan kiütéses 6-1-es vereséget szenvedett Iglón, a Jégkorong Extraliga 8. fordulójában további eredmények, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trenčín 2-3, Žilina Banská Bystrica szintén 2-3, de büntetőkkel, és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. Még szombaton Košice Michalovce 6-3. Az iglóiak, a pozsonyiak és a liptószentmiklósiak 2 ponttal vezetnek, a zsolnaiak, a poprádiak és a kassaiak előtt. A Monika Štibravá, Danka Hrbeková, Miroslava Hoková alkotta szlovák női skít csapat, ezüstérmet harcolt ki a görögországi sportlövő Európa-bajnokságon. 4 mérkőzést játszottak tegnap a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának 3. fordulójában. Görögország, Németország 0-0, Hollandia, Szerbia 2-1, Portugália, Norvégia ugyancsak 2-1, és Wales, Dánia 0-1. A mai műsor 20:45-től Franciaország, Belgium és Olaszország, Törökország. A magyar labdarúgó válogatottnak ma legalább 1 pontot szereznie kell az ukránok ellen nagyszombatban ahhoz, hogy megőrizze

ellenőrizze reális esélyét a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai tovább szaporodtak, ugyanis újabb kulcsjátékosa esett ki, Kerkez Milos személyében, aki a győztes találatot fejelte az előző meccsen. Az olasz tréner eltiltás miatt nem számíthat a Liverpool baloldali védőjére, aki Grúzia ellen begyűjtötte második sárgalapját a sorozatban. Az ukrán-magyar meccs 20:45-kor kezdődik a Spartak stadionban. Ugyancsak 20:45-től játsszák az Észak-Írország-Grúzia találkozót. A második labdarúgó liga 11. fordulójának tegnapi mérkőzésén Petržalka Malzsenyice meglepetésre 1-1. Ma 17 órától lesz a Liptovszki Mikulás-Samorin tévés meccs. A dél-afrikai Adam Nathan Lipschitz nyerte a 103. kassai nemzetközi békemaratont, a nőknél az etióp Rabi Aberash Fayez győzött. A félmaratonit Vitárius Bence és Veronika Pálenyíková nyerte. Kettős győzelemmel jutott a vágsejjei csapat a női kézilabda Európa Kupa 3. fordulójába. A visszavágón 29-26 arányban verte a holland Quintust. Mindkét meccset a Duszla sportcsarnokban játszották. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte, az év elejéről elhalasztott, és a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Mögötte Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A címvédő és a kategóriában 7-szeres világbajnok spanyol Marc Márquez győzött, a gyorsasági motoros VB Motegiben rendezett japán nagydíján, ezzel 2 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben él lovas honfitársával, Jorge Martinnal szemben. A 37 kilométerre a céltól eleső belga Remco Evenepoel hatalmasat hajrázva nagyjából fél centivel múlta felül az olasz Giulio Cicconét és nyerte meg a szlovéniai országúti kerékpáros Európa-bajnokság mezőnyversenyét. Valent Márk 53. lett.

0: 6 óra 18 perc, október 5-én a pedagógusok világnapján, mely nap a tanárok munkájára és megbecsülésére irányítja a figyelmet, és hát amire a jelen időszakban igencsak szükség van, mutatják ezt a múlt heti történések is. Szóval ma Aurél napja van. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetségnévből származik, jelentése aranyos. Ezen kívül még Attila és Pálma napja van a szlovák naptár szerint, pedig Viera napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!
1: Ja, na az van, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne benne az elején ez az ilyen frum.

0: 6 óra 21 perc. Újabb botrány az OpenAI körül. A ChatGPT felhasználók fotóit szivárogtatta ki a cég ügynöke. Meghátráltak a tech óriások, mégsem tiltják az Elon Muskról szóló film reklámozását. És veszélyes kártevő terjed Európában, a banki adatokra pályázik. Színes híreink jönnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Két hónappal azután, hogy az OpenAI nyilvánosságra hozta a Hugging Face feltörését, a ChatGPT gyártójánál jelentősen megszaporodtak a hasonló incidensek. A napokban a cég felfedte, hogy ügynökei hozzáfértek több ausztrál és amerikai kormányzati weboldalhoz, beleértve az Oktatási Minisztérium, a Tőzsdefelügyelet és a Kereskedelmi Minisztérium weboldalait is, utóbbiról pedig az amerikai népszámlálási adatokhoz is hozzájutottak. Az OpenAI ezek mellett azt is bejelentette, hogy Emmy ügynökei 53 képet is kiszivárogtattak ChatGPT felhasználóktól. A nyilvánosságra hozott információk egy új adatvédelmi kockázati területet tárnak fel, és jól mutatják, milyen nehéz még egy a technológia élvonalában lévő mesterséges intelligenciával foglalkozó cég számára is ellenőrizni saját ügynökeit. A céget jól ismerő belsős informátor jelezte, szeptember közepéig az OpenAI nagyjából 200 olyan esetet talált, amikor ügynökei nem kívánatos módon viselkedtek. Az elmúlt hetekben Elon Musk többször is felháborodott és jogi fenyegetéseket fogalmazott meg az Oscar-díjas Alex Gibney-ról a szóló dokumentumfilmje miatt, amely októberben kerül bemutatásra. Musk befolyását, mint a világ leggazdagabb embere jól mutatja, hogy ennek hatására az összes nagy közösség média platform megtagadta a film reklámozását. A promótálást tiltó platformok sorában kezdetben az X-en túl ott volt a YouTube, a TikTok, az Instagram és a Facebook is. A film forgalmazója, a Blacker Street fellebbezett a közösség média oldalaknál az elutasított hirdetések miatt. A Facebookot és az Instagramot birtokló Meta ezt is elutasította, azonban vélhetőleg a közösségi nyomásra válaszul úgy döntöttek, mégis engedélyezik. A Meta közleményében annyit írt, ez egy hiba volt, és a hirdetéseket visszaállítjuk. Ugyanígy tett a YouTube is, amely azzal védekezett, az előzetes mindig is elérhető volt a platformon. A közel 4 órás Musk című film átfogóan bemutatja a milliárdos életét, a dél-afrikai gyermekkorától kezdve végigvezet a techvállalkozóként elért sikereken és politikai szerepvállalásán is. Nemrégiben feltűnt egy új RemControl elnevezésű kártevő, amely egy ingyenes tévénéző alkalmazást népszerűsít, ám ezen keresztül megszerezheti a gyanútlan felhasználók adatait. A Group IB kiberbiztonsági cég kutatói által felfedezett program legalább május óta aktív, de az első mintákra csak júliusban figyeltek fel. A legfőképp európai, kanadai és közel-keleti személyek ellen alkalmazott kártevő több mint 30 adathalász réteget alkalmaz, amelyek legfőbb célja a banki hitelesítő adatok ellopása. A kártevőt egyébként legalább részben, de az is lehet, hogy teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével készítették. A fertőzött alkalmazásokat hamis playjáruház oldalakon keresztül terjesztik. A hackerek arra is ügyeltek, hogy a hamis oldal ne akadjon fenn a Meta hirdetési rendszerének szűrőin, így a felhasználóban sem támad kételj a letöltés előtt.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 5-én, hétfőn, Aurél és Viera napján. Az asszály elviszi a termést, a biztosítás pedig sok gazdának túl drága. Becslések szerint Szlovákiában mindössze 10-15%-uk biztosítja magát a szárazság ellen. Akik megkötötték a szerződést, azok közül is vannak, akik még várják a biztosítás díjához ígért támogatást. A gyenge kukoricatermés után most különösen fontos, milyen segítség számíthatnak a gazdák. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A tavainál jobban a 2022-eshez hasonlóan alakult a nyári szezon a Párkányi Vadas Termál fürdőben, tájékoztatott a fürdő vezetése. A vendégek és az ott töltött éjszakák számában a 2022 és 24 közötti időszakhoz képest jelentős növekedést könyvelhetett el a fürdő, míg az egy napra jegyet váltó látogatók száma csak mérsékelten csökkent. A nyári szezon eredményeit részletesen kiértékeli a vezetőség, és az adatok alapján határozzák meg a további irányvonalat. A nyári szezon után új igazgató vezeti a vadast, a fürdőt régóta irányító Hogel Buch Endrét Marian Halienka váltotta a poszton. Halienka október 1-én csütörtökön lépett hivatalába, és elmondta, az első hetekben részletesen megismerkedik a vállalat működésével, majd bemutatja konkrét terveit és a vadast további fejlesztésére vonatkozó koncepcióját. 10. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Egyházi Kórus Fesztivált a Sasvári Bazilikában. A jubileumi rendezvényen 5 szlovákiai és csehországi énekkar mutatkozott be, köztük Szenyicai, Eperjesi, Besztercebányai és Pozsonyi együttesek. A fesztiválhoz kapcsolódóan szombaton a Szenyicai Művelődési Házban is koncertet tartottak. A rendezvényt a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, Szenyica Városa és Kulturális Intézményei szervezték. 3 év után ismét farkasokat tartanak a kassai állatkertben, ezúttal 2-2 éves sarkvidéki farkas érkezett Belgiumból, amelyek már birtokba is vették felújított kifutójukat. A fehér bundájú, kékszemű állatok eredeti élőhelye Kanada és Grönland tundrája, sűrű szőrzetük akár mínusz 50 fokos hidegtől is megvédi őket. A két nőstény gyorsan alkalmazkodott új környezetéhez, az állatkert pedig már megfelelő hímet keres melléjük.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útjavítás miatt egy sáv járható Bős és Dunaszerdahely között, a D4-esen Pozsonyi Vánka és Horváth járfalu között a zajvédő faljavítása zajlik. Egy sávot lezártak, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: FM.
1: Hat óra 37 perc. A biztosítást kifizették, a hozzáígért támogatás még nem érkezett meg. Vannak gazdaságok, amelyek a tavaly igényelt hozzájárulásra várnak, miközben az idei aszály miatt újabb veszteségekkel szembesülnek. A mezőgazdasági kifizető ügynökség a finanszírozás átalakításával magyarázza a késést, és októberre ígéri a kifizetéseket, csak hogy a biztosítás eleve komoly kiadás, különösen akkor, ha a szárazság okozta károkra is fedezetet szeretne a gazda. A védelem áráról, a késő támogatás következményeiről és a kukorica várható hektárhoza mairól beszélgetünk Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Engedje meg, hogy kezdjem mindjárt ilyen keményen, és a teljesen egy úgymond laikus hallgatói perspektívából, hogy az aszály következményei ellen a becslések szerint Szlovákiában a gazdák mindössze 10-15%-a köt biztosítást, mert hát ez az egyik legdrágábban biztosítható kockázat. Na de, ha egy ilyen elsöprő természeti csapás ellen, mint amilyennek idén leírhatjuk az aszályt, létezik gazdasági biztosíték, akkor bizony azt felelőtlenség nem kötni, gondolhatja, mondhatja a laikus hallgató.
2: Hát igen, van egy biztosító, aki köt szárazság kára biztosítást, de ez 100 euró körüli összeggel kezdődik, ami ha úgy vesszük, például a mezőgazdasági dotáció esetében a BISZ az alapkifizetésnek az összegével egyezik meg. Tehát őrületesen drága, és nem mindenki tudja ezt megengedni azok után, amilyen helyzetben van a mezőgazdaság. Lassan a hét szűk esztendőnél tartunk, úgyhogy nagyon komoly problémák vannak, hiszen halljuk a televízióban is, hogy egymás után számolják föl az állattenyésztést is sok helyen, tehát a disznó az annyira veszteséges, hogy például a lakszakállási szövetkezet megszüntette, aki a legnagyobb a régióba a teljes disznótenyésztést, saját vonalakkal voltak, tehát egyszerűen nem kifizetődő. És hát pénzügyi gondjaik vannak a gazdáknak, nagyon kemény pénzügyi gondjaik vannak, úgyhogy nem tudják egyszerűen kifinanszírozni, sokan még az alapbiztosítással is bajban vannak.
1: Az a cikk, ami feldolgozta ezt a témát, ez a közszolgálati televízió egyik riportja, abban most nem tudom, ezt nem csinálunk reklámot neki, végülis annyira specifikus szegmensről van szó, ez ami biztosítja ugye a szárazságot, ez az, azt hiszem az agrabiztosító, hogy itt 60-tól 100 euróig van az aszályt fedező biztosítás, tehát nem 100-nál kezdődik, legalábbis a cikk szerint, tehát hogy ennek amennyire így utána tudtam nézni, de 10-15% meg biztosítja, mégiscsak. Akkor az miért biztosítja? Neki nem drága a drága?
2: Azok a cégek, amelyek jobb pénzügyi helyzetben vannak, azok meg tudják kötni ezt a biztosítást. Most például a tavalyi évből tudok egy konkrét esetet mondani, hogy pont ott, ahol a legrosszabb volt az eredmény, ott egyébként 105 euró körül jött ki a biztosításnak a díja, tehát ezt tudni kell, hogy bizonyos rizikókategóriában vannak besorolva, tehát ez egy automatikus rendszer az agrabiztosítónak ez a biztosítása, amely a csapadék alapján, műholdképek, illetve 500 meteorológiai állomás alapján működik, és automatikusan egyébként fizet, hogyha abba az időszakba. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, tehát nem egy egyszerű, és azért azokon a helyeken, ahol szükség lenne erre a biztosításra, tehát itt a komáromi Dunaszerdai járásnak tehát a komáromi járás egész területe és a Dunaszerdai járásnak a déli része az, amelyik rosszabb, illetve az északi rész, a kavicsos rész. Ott bizony megközelíti a 100 eurót, és sok esetben meg is haladja, tehát az állomás és a csapadék gyakoriságára van számítva, tehát ott, ahol a legérzékenyebb, ott a legdrágább is.
1: Igen. Tényleg bonyolult, már a leírása is azt mondja, hogy a csapadék hiányból és a forró napok számából előre meghatározott szabályok szerint számítják ki a kifizetést, és ehhez meteorológiai állomások és csapadék radarok adatait használják. Egy kataszter területhez kijelölnek egy referenciahelyet, amely az ottani valamennyi parcellára érvényes, és ugye így lehet az, hogy bár valakinek tényleges terméskára van az aszály miatt, nem kap pénzt, valakinek meg mondjuk nincs terméskára, az meg kap pénzt. De hát nem tudom, ha hallgatói laikussággal lehetne mondani, hogy hát semmi sem tökéletes, de mégis valamiféle biztosítékot talán adna ez. Ugye azért rugózok én ezen, mert az a fajta asszály, amit most az idén megéltünk, illetve hát a gazdák megéltek, az hát úgy mond, hogy 100 évre visszamenőleg mondjuk semmihez sem hasonlítható, és tényleg abszolút likvidációs erejű. És az ember hát próbál valami kapaszkodót keresni, és hát ennél többet nem nagyon találok én sem, meg hát nem tudom a gazdák mennyire, de tényleg mint egy utolsó szalmaszál.
2: Hát ez így van, ugye nagyon sokan arra számítottak, hogy megérkezik a pénz idővel, mert az tény és való, hogy a kifizető ügynökség a minisztérium döntése nyomán létrehozott egy új rendszert, ugyanis azt spekulálták ki a minisztériumba, hogy átteszik a vidékfejlesztési tervbe, amely uniós támogatottságú, a biztosításoknak a finanszírozását. Rákényszerítették valójában a biztosítókat, hogy ne az egész összegről adjanak igazolást, mert követelték a gazdáktól, hogy mennyi a jogosult összeg. Tehát nem az egészről van szó eleve, hanem ők lefaragták ezeket 70-80%-ra, és akkor ennek a 60%-át fizetik ki. Tehát valójában egy 40-45%-os összegről van szó jelenleg, és hát bizony nyögvenyelő sem megy nagyon. Az hihetetlen, hogy egy év alatt tudták csak összehozni a kifizető ügynökségnek a két saját rendszerét. Tehát az valami horrorisztikus, ami IT-fronton történik ebbe az országba. Napi rendszerességgel küldik most a hiánypótlást, mindenféle kéréseket, egycentes kerekítés hasonló. Ugye létezik az ITMS rendszer. Itt szeretném fölhívni a gazdák figyelmét, hogy aki a tavalyi évben ugye állattenyésztéssel foglalkozott, vagy pedig volt speciális növénytermesztése, zöldséggyümölcs, annak most kiírták az úgynevezett zöldnafta támogatást. Ez gyakorlatilag egy meghatározott kóta alapján, hektárok, illetve állatlétszám alapján van egy bizonyos mennyiségű adó rész visszatérítése az üzemanyagokra. Tehát ez jelenleg is fut október 14-ig, aki a regisztrál volna a rendszerbe, azt kérem ne felejtse el ezt oldani. Az ITMS rendszer valamivel rugalmasabb, sőt régen nagyon praktikus volt, most azért azt is megbonyolították, úgyhogy az a baj, hogy minél inkább előre megyünk, egyre bonyolultabbak ezek a rendszerek, és nem rugalmas. Tehát a kifizetésekkel itt komoly problémák vannak, tehát még mindig a hiánypótlás zajlik. Én megmondom őszintén, nem vagyok optimista, úgy gondolom, hogy jó esetben novemberben lesz ebből csak pénz, miután még a hiánypótlások jelenleg zajlanak. Úgyhogy nagyon sokan például ezt a pénzt használták volna föl az újabb biztosításra, de egyszerűen sokan olyan rossz helyzetbe kerültek, tehát most már napi szinten hallom, hogy a kisebb gazdálkodók kínálják föl a földeket, a 2-3 hektáros kisgazdák, hogy egyszerűen nem tudnak mit tenni vele, mert katasztrofális volt a termés. Úgyhogy nagyon hiányzik ez a pénz, mert ebből lett volna valójában finanszírozva a következő évi biztosítás is.
1: Már hogy eladásra kínálják fel a földeket? A
2: kis... Nem, bérbe kínálják. Uh-huh. Bérbe kínálják.
1: És kinek kínálják?
2: Nem érve gazdálkodni. Hát a nagyobb csoportokban zajlik egy furcsa átalakulás most a mezőgazdaságban, hogy bizonyos nagy konglomerátumok, holdingokat hoznak létre, és hát...
1: Ez már egy ideje azért van, nem? Csoportok. Ez már egy ide, ezért működik, hallani 10-20 ezer hektár rongazdálkodó nagy tőkésekről.
2: Több tízezer hektárokról van szó, tehát gyakorlatilag összevonják a tulajdonosok a cégeket egy holdingba, és hát nagyon úgy néz ki, hogy megpróbálják majd értékesíteni, ha tényleg bejön az emírségekből ez az 500 millió eurós investíció, azért azt nem a két szép szemünkért fogják idehozni az öntözéshöz, úgyhogy gondolom, hogy meg is próbálják szerezni hozzá a megfelelő területet, amire kiépítik ezeket az öntöző rendszereket, tehát valószínűleg egy ilyen folyamat is zajlik a háttérbe. Koncentráció az már évek óta zajlik, tehát a kicsi az nem hatékony, és nem tud működni. Másrészről pedig hát például éppen az állattenyésztésnél olyan előírások vannak, hogy egyszerűen nem tudják teljesíteni a kisebb gazdálkodók, tehát hagyják egyszerűen az állattenyésztést.
1: De akkor jól értem, azt mondja, hogy az asszály felgyorsította a mezőgazdasági tulajdonstruktúra átrendeződését?
2: Részben ez is oka ennek.
1: Márhogy az asszály az oka ennek?
2: Részben.
1: Okay.
2: Nem, az egész piaci helyzetet kell figyelembe venni, de az asszály is hozzájárul ahhoz, hogy a kisebbek nem tudják egyszerűen finanszírozni ezeket a óriási költségeket, amik vannak, hiszen az üzemanyag ára és a belépőanyagok ára 50%-kal emelkedett.
1: És akkor milyen irány, vagy mi látszódik most a piacon, mit érez ön a piacon, aki minden nap ebben mozog, tehát hogy a kicsik odaadják a nagyoknak, az óriásoknak a földjeiket, és akkor mit csinálnak a kicsik? Tehát felszámolódik a gazdaság, vagy áttérnek valami kisebb?
2: Adják a gazdálkodást egyszerűen nagyon sokan. Ugye egyrészt azért azt tudatosítani kell, hogy Szlovákiában az igénylőknek egy jelentős száma. Pontos adatom nincs, de ez nagyságrendileg több ezer embert jelent nyugdíjas. Tehát és a többsége már 70 év fölötti, tehát egyszerűen
1: körülmények
2: között amúgy se tudnak mit tenni. Úgyhogy a családon bévül nincs, aki folytatja. Úgyhogy a családi gazdaságok próbálnak, küzdenek talpon maradni, de nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Úgyhogy ha itt beszélünk a kukoricáról, ez minden idők legrosszabb termése, ami jelenleg van. Tehát ez aztán tényleg megfektetheti a gazdákat egy az egybe. Tehát itt a Komáromi meg a Dunaferdei járásból most a héten, vagyis múlt hét végén kezdték el a későbbi fajták aratását, először érték el cégátlagba az 5 tonnákat, úgyhogy az rettenetesen rossz. Tehát a döntő többségében 1 tonna, 2 tonna közötti kukoricát szedtek Párkánytól Dunaferdehelyig, úgyhogy nagyon-nagyon rosszak az eredmények. Gyakorlatilag az önköltségnek a töredékét tudják csak így kifinanszírozni. Talán a vetőmag meg az aratás bejön belőle, azon kívül minden költséget buknak. Tehát ezt a végtelenségig nem lehet finanszírozni, hiszen eddig is nagyon rossz helyzetben volt a mezőgazdaság, és a nyereségessége gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben szinte megszűnt egy-két nagy cégnél. Na most név nélkül például a disznótenyésztésben van olyan cég, aki havonta 250 ezer eurót bukik.
1: Ezek már egész elképesztő összegek, de még a kukoricát, hogyha említette, ugye meg egyik beszélgetésünknek egyik fő témája lenne, csak említette itt a struktúra átrendeződését, és az azért elég hát fontos, meg kardinális, de hogy mekkora termésnél térül meg egyáltalán a kukorica termesztés, ha egyáltalán releváns még ilyenről beszélni?
2: Hát gyakorlatilag most ez az utolsó két cég, akitől van információm, az 5 tonnánál a 240-250 eurós kukoricaárat veszünk, akkor az önköltségi ár nagyjából. Tehát az 1000 eurót meghaladja most már a belépő költségeknek az aránya, és hát itt azért a szántástól kezdve minden benne van. Ugye nagyon sokan most már elhagyják a szántást, ez van, ahol teljesen indokolt is, van, ahol nem teljesen, és hát az idei évnek van egy nagyon-nagyon rossz jellemzője még, hogy az a kukorica is, ami megtermett, nagyon sok esetben toxinos. Tehát sok esetben reklamációk vannak, és hát az élelmiszeripari célra termesztett kukorica, ez nagyjából a felét jelenti ennek a kukoricának, amit felvesz a szlovák piac. Ez nagyon nagy probléma. Tehát a toxint szint véget gyakorlatilag csak a bio üzemanyagoknak a földolgozásához használható ez a kukorica, úgyhogy komoly problémák vannak ebből is.
1: Jó, másrészt azért ne kell jegyezni, hogy a mezőgazdaság az, hát, ilyen. Tehát, hogy vannak jobb és vannak rosszabb évek. Most ez egy nagyon-nagyon rossz év, meg nem láttunk ilyet, ugye, az asszály miatt, de hát nem kizárt, hogy jövőre egy sokkal, de némileg biztos, vagy mondjuk, hogy némileg, de akár sokkal jobb év jön. Tehát, hogy azért az, hogy lecsukják itt konkrétan a villanyt néhány gazdaságnál, az talán egy említésre mindenképp méltó, de mondjuk extrém, nem?
2: Hát extrém mindenképpen, csak az a probléma, hogy az elkövetkező két évben is a meteorológiai előjelzések szerint 2-4 fokos átlaghőmérséklet emelkedéssel kell számolni. Tehát például a mostani téli időszakra is 3-4 fokkal melegebbet mondanak. Ugye elsősorban az elnyínyó jelenség, amiről már beszélgettünk egyszer, de azért ebben a vulkáni tevékenység is nagyon komolyan benne van. Úgyhogy megváltoztak a csapadék áramlásnak az iránya is Európába. Ugye most éppen Spanyolországot öntötte el újból, idén már többször is a víz, ami nagyon nem volt jellemző Spanyolországra, még itt nálunk akkora hiány van, hogy gyakorlatilag már egy évnyi csapadék hiányzik a talajból az elmúlt 3 év alatt, tehát ezt nem lehet csak úgy valahonnan elővarázsolni, és hát óriási piaci bizonytalanság is van, hiszen a buzával gond van, ami mindig egy stabil piacot jelentett. Gyakorlatilag a kukorica, a napraforgó, az olajosok, emellett még a repce, ugye, az ami fix. És hát a szójával meg egy érdekes helyzet van, mert a deforestációs rendeletet, mivel csatlakoztunk a Mercosurhoz, életbe léptetik évvégével, és hát a szójatermesztők, illetve a marhatenyésztőknek is lesz belőle a problémák, mert be kell regisztrálni egy rendkívül bonyolult rendszerbe, úgyhogy nem tudom, mit fog hozni a jövő, de nagyon-nagyon komoly problémák vannak a mezőgazdaságban, tehát eddig is volt mindig rendszeresen több-kevesebb probléma, de valahogy azért a gazdák pozitívan érezték a dolgokat, próbáltak, volt remény. Most nagyon sokan reménytelen helyzetben vannak. A pénzügyi helyzet is nagyon rossz, és akkora a piaci bizonytalanság, hogy nem igazán tudnak mit termelni. Amit tudnának esetleg, tehát például a kukoricánál, ott az öntözés egy alapvető dolog lenne. Na most például az öntözött és az öntözetlen között olyan különbség is volt, hogy az egyik barátomnál 80-ra volt az öntözetlen kukorica, az öntözött 3 tonna. De annak akkora költsége van, és az öntözési lehetőségek annyira be vannak szűkülve, hogy egyszerűen nem tudják megoldani. A jelenlegi helyzetben egyszerűen nem tudják megoldani.
1: Ha jövőre is hasonló a szál lesz, akkor mekkora tartalékuk marad ezt átvészelni a gazdáknak? Van-e egyáltalán tartalék, vagy úgymond mentő öv, amivel tulajdonképpen kapnak valamiféle muníciót arra, hogy kitartsanak, mert említette itt, hogy késik az állami kifizetés, de ha reálisan nézzük, az mindig késik, tehát hogy ez nem éri váratlanul azt, aki ebben él akár évek, évtizedek óta.
2: Hát decemberben azért ki szokták fizetni, egy év volt, amikor óriási probléma volt, és akkor nagyon sokan eladósodtak, és sok esetben ezt az adósságot nyögik. Tehát a gazdálkodók jelentős része hitelt vesz fel a mezőgazdasági dotációra, és ha becsúszik egy rossz év, vagy változik valami, vagy esetleg ellenőrzés alá kerülnek, mert ugye rendszeresen különböző régiókba általában egy járás vagy egy fél járás ellenőrzés alá kerül, ott 50% előleget fizetnek, úgyhogy a maradék 50%-ot meg sok esetben fél év, egy év után kapják meg. A legdurvább eset az volt ugye az iskolai gyümölcs esetében, hogy egy évig tartott, még a kifizetőügynökség átutalta a pénzt. Ezt valahogy ki kell finanszírozni. Tehát különösen a projektok esetében igaz, tehát most a projektokban is nagyon kevesen tudnak belemenni, még az öntöző projektokkal kapcsolatban is. A föltételek is nagyon gyengék voltak, úgyhogy aki még valahogy valami kis tartalékkal rendelkezik, ugye a speciális növénytermesztés bizonyos szegmenseibe régebben azért volt megfelelő mennyiségű tőke, akik a nagyáruházláncoknak tudnak beszállítani, de az idei évben például annyira nyomottak a zöldségárak is, hogy sok esetben egyharmaddal alacsonyabb, tehát mindenkinek rossz éve van. Tehát nincs olyan, aki óriási elánnal vagy nagy lelkesedéssel tudna menni tovább, nem. Hitelekkel vannak tele, és nagyon sokan ott vannak a határon, hogy az évvége sorsdöntő lehet abban, hogy tudja-e folytatni, vagy nem tudja folytatni.
1: Drága a terménybiztosítás, a gazdák nagyobb része nem is biztosítja magát, de akkor mi marad nekik egy ilyen korszakos asszály idején? Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 5-én, hétfőn, Aurél és Viera napján. 78 vagy 76? Mennyi képviselői helye van még a kormánynak? Egy ritkán használt kifejezés, összefogott a parlamenti ellenzék. És kiből lesz az Envirotárca vezetője? Hét elejé hír összefoglalóval jövünk nem sokára, most hírek jönnek a mikrofonnál, Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Magyar Szövetség is részt vesz a november 17-i ellenzéki rendezvényeken. Drónokkal juttatott segélyt Ukrajna az oroszok által megszállt területekre. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Bubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröling kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröling szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Bubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17-e és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Eltérően ítéli meg Szlovákia biztonságának legfontosabb garanciáját Robert Kaliňák védelmi miniszter és Juraj Krúpa, az SZSZ képviselője. Kaliňák szerint elsősorban a kormány kiegyensúlyozott külpolitikája biztosítja az ország stabilitását és békéjét. Krúpa ezzel szemben a NATO szövetségeseket és a kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyt nevezte meghatározónak. A két politikus a jövő évi költségvetésről és a kormánykoalíción belüli helyzetről is vitázott az STVR vasárnapi műsorában. Felelős hozzáállásra szólítja fel a sajtót és a közösségi oldalak kezelőit a tragikus, különösen a gyermekeket érintő eseményekről szóló bejegyzéseknél az oktatási tárca. A felhívás szerint fontos eltávolítani az ellenőrizetlen állításokat, találgatásokat, gyűlölködő vagy az érintettek méltóságát sértő hozzászólásokat. A konkrét fenyegetést tartalmazó kommenteket ugyanakkor törlés előtt dokumentálni és jelenteni kell a hatóságoknak. Ha egy vita nem moderálható megfelelően, indokolt lehet a hozzászólások korlátozása vagy ideiglenes kikapcsolása is. Az ukrán hadsereg ismét drónokkal juttatott élelmiszert és gyógyszereket az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskibe. Andrii Sibiha külügyminiszter szerint csaknem 400 csomagot, összesen mintegy 4 tonna segélyt szállítottak a városba. Oleski 2022 óta van orosz ellenőrzés alatt és súlyos ellátási gondokkal küzd. A Kreml korábban szintén elismerte az élelmiszer és gyógyszer hiányt, de közölte, hogy az orosz hadsereg igyekszik megoldani a problémát. Űrháborúval fenyegetett Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök arra az esetre, ha megpróbálnák megzavarni az új orosz műholdas internet szolgáltatást. A Rasvet nevű rendszer műholdjait idén állították pályára, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövőre indul. Ukrajna azt szeretné elérni, hogy területét kizárják a rendszer lefedettségéből, és szankciókat sürget az orosz műholdas szolgáltatással szemben. Medvegyev szerint egy ilyen lépés az amerikai Starlink műholdjait is veszi. Az Egyesült Államok újabb háromoldalú tárgyalást kezdeményezne az ukrajnai háború lezárásáról. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Washington azt javasolja, hogy még október végéig amerikai, ukrán és orosz képviselők üljenek tárgyalóasztalhoz szakértői szinten. Kijev támogatja a kezdeményezést, és az Egyesült Arab Emírségeket is lehetséges helyszínnek tartja. A Kreml korábban szintén jelezte, hogy októberben sor kerülhet újabb háromoldalú egyeztetésre. Az amerikai légierő valamennyi bombázóját kivonta a nagy-britanniai Fairford légitámaszpontról. A lépésre azt követően került sor, hogy szeptember végén több embert is őrizetbe vettek a bázis közelében terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Az amerikai légierő nem erősítette meg, hogy a két esemény összefügg, és közölte, hogy gépei visszatértek Egyesült Államok beli támaszpontjaikra. Fairfordban B1-es és B2-es, valamint B52-es amerikai bombázók is állomásoztak. Több száz középiskola maradt teljesen vagy részben zárva hétfőn Franciaországban a diáktüntetések miatt. Az oktatási miniszter szerint mintegy 400-500 intézményt érint az intézkedés, amelyet biztonsági okokkal indokolnak. A szeptember közepén kezdődött tiltakozások során több helyen összecsapások is történtek, 24 iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. A demonstrációk kezdete óta több mint 5000 embert vettek őrizetbe, többségük kiskorú.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útjavítás miatt egy sáv járható Bős és Dunaszerdahely között, a D4-esen Pozsonyi Vánka és Horváth járfalu között a zajvédő fal javítása zajlik. Egy sávot lezártak. Baleset történt Nagygurab és Pusztafödémes között, egy sáv nem járható, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Zsigárdi Lászlóval.
1: A lista vezető Slovan kiütéses 6-1-es vereséget szenvedett Iglón, a Jégkorong Extraliga 8. fordulójában további eredmények, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trencsin 2-3, Žilina Banská Bystrica szintén 2-3, de büntetőkkel, és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. Még szombaton Košice Michalovce 6-3. Az iglóiak, a pozsonyiak és a liptószentmiklósiak 2 ponttal vezetnek, a zsolnaiak, a poprádiak és a kassaiak előtt. A Monika Štibravá, Danka Hrbeková, Miroslava Hoková alkotta szlovák női skít csapat, ezüstérmet harcolt ki a görögországi sportlövő Európa-bajnokságon. 4 mérkőzést játszottak tegnap a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának 3. fordulójában. Görögország-Németország 0-0, Hollandia-Szerbia 2-1, Portugália-Norvégia ugyancsak 2-1, és Wales-Dánia 0-1. A mai műsor 20:45-től Franciaország-Belgium és Olaszország-Törökország. A magyar labdarúgó válogatottnak ma legalább 1 pontot szereznie kell az ukránok ellen nagyszombatban ahhoz, hogy megőrizze reális esélyét a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai tovább szaporodtak, ugyanis újabb kulcsjátékosa esett ki, Kerkez Milos személyében, aki a győztes találatot fejelte az előző meccsen. Az olasz tréner eltiltás miatt nem számíthat a Liverpool baloldali védőjére, aki Grúzia ellen begyűjtötte 2. sárgalapját a sorozatban. Az ukrán-magyar meccs 20:45-kor kezdődik a Spartak stadionban. Ugyancsak 20:45-től játsszák az Észak-Írország-Grúzia találkozót. A 2. labdarúgó liga 11. fordulójának tegnapi mérkőzésén Petržalka-Malzsenyice meglepetésre 1-1. Ma 17 órától lesz a Liptovský Mikulás-Samorin tévés meccs. A dél-afrikai Adam Nathan Lipschitz nyerte a 103. kassai nemzetközi békemaratont, a nőknél az etióp Rabi Aberash Fayez győzött. A félmaratonit Vitárius Bence és Veronika Pálenyíková nyerte. 2 győzelemmel jutott a vágsejjei csapat a női kézilabda Európa Kupa 3. fordulójába. A visszavágón 29-26 arányban verte a holland Quintust. Mindkét meccset a Duszla sportcsarnokban játszották. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat.

29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Mögötte Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok spanyol Marc Márquez győzött, a gyorsasági motoros VB Motegiben rendezett japán nagydíján, ezzel 2 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben él lovas honfitársával, Jorge Martinnal szemben. A 37 kilométerre a céltól eleső belga Remco Evenepoel hatalmasat hajrázva nagyjából fél centivel múlta felül az olasz Giulio Cicconét és nyerte meg a szlovéniai országúti kerékpáros Európa-bajnokság mezőnyversenyét. Valent Márk 53. lett.

0: 7 óra 16 perc. Egy töredezett koalíció képviselői összefonódása. Megvan-e a kormány működéséhez szükséges képviselői létszám? Összefogó ellenzék. Először sikerült komoly dologban egyszerre lépni a parlamenti ellenzéknek. És kiből lesz a csereminiszter? Házon belül vagy kívülről érkezik Taraba miniszter utódja. Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvás József újságíróval. Így hétfő reggel 7:45-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Hát mennyi az annyi, ami a koalíciós parlamenti képviselőket illeti?
1: Hát úgy tűnik a jelenlegi helyzetben, hogy Robert Ficónak ezt minden reggel meg kell számolnia, és tudnia kell, hogy hogy alakul a helyzet, mert rendkívül összetett, bonyolult, tulajdonképpen eléggé káosz van a szlovákiai belpolitikában. Ez valamikor azért kezdődött, mert Robert Fico, amikor kormányalakításra került sor, tehát 3 évvel ezelőtt, akkor engedett Andrej Danko követeléseinek, és azóta állandóan kénytelen engedni, akkor azt követelte Andrej Danko, hogy takarékoskodás ide vagy oda, hozzanak létre egy sport- és idegenforgalmi minisztériumot, és így próbálták elégíteni Rudolf Huliakot, aki rájött arra, hogy két társával együtt zsarolhatja nem csak a pártelnököt, hanem Robert Ficót is, mert ugye velük, ha hárman nem szavaznak meg egy-egy kormányjavaslatot, akkor bizony bajba kerülhet ez a politikai szövetség. Tehát ezért megalakították a sport- és idegenforgalmi minisztériumot, amely tetemes összegbe kerül mai napig. Súlyák azzal vetette észre magát, értelmes határozatokat egyelőre nem hozott, de azzal vetette magát észre, hogy mindenféle korrupciós gyanúkat táplál a Szlovák Labdarúgó Szövetség elsősorban Ján Kovácsik elnök fel szemben, meglátjuk, hogy alakul a helyzet. Szóval Robert Fico itt veszített először, és ezután állandóan engednie kell Andrej Dankónak, és így, mert ugye más gondok is voltak elsősorban a Szlovák Nemzeti Pártban, ugye amelyik aztán kicsukosodott azzal, hogy Tomás Tarabát is le akarta váltatni mindenképpen Andrej Danko. Robert Fico óckodott egyelőre bekkelni, tehát politikai bekkelésbe fogott, de ez nem sikerült, mert teljesen váratlanul az ellenzékkel összefogva végül is leváltották Tomás Tarabát, de kezdődik az újabb gond, mégpedig az, hogy ki lesz a helyettese. Egyébként a Halaszban is szakadoznak a kapcsolatok, mert ugye emlékezzünk rá, hogy Samuel Migát úgy elégítették ki, hogy kapott szintén egy miniszteri tárcát, méghozzá a gazdasági és beruházási minisztériumot, ahol korábban Peter Metz volt a miniszter, de ő elment Rómába nagykövetnek. Tehát ez a hely szabadon maradt. Aztán következett ugye Ján Ferencsák, akit meg Matus után leváltottak egyik parlamenti bizottság éléről. Tehát a Halaszban is elég sok a viszály, ezért tulajdonképpen Robert Fico nem tudja, hogy hányadán áll, és most pedig elsősorban arról folyik majd a vita, hogy Tomás Tarabán bekerül a parlamentbe, miként fog szavazni. Van neki már egy szövetségesség, pedig Peter Szriska, aki szintén a Halaszból lépett ki, és együtt politizál a parlamentben Tomás Tarabával. Na és itt van ugyebár a Filip Kufa ügye, amiről már különösen nem sokára beszélünk, külön volkban. Tehát a helyzet mindenképpen az, hogy rendkívül válságos a helyzet a szlovák belpolitikában, és tulajdonképpen el kell mondani azt, hogy ugye egy bibliai történet jutott az eszembe, mikor Jézus ugye kikergette a kufárokat a templomból. Én úgy vélem, hogy ha lesznek a választások, nem tudom mikor előrehozott választások, voksolások lesznek-e, vagy pedig nem, akkor jövőre jó lenne a szavazópolgárok meggondolnák, hogy kinek kire fognak szavazni, kit tüntetnek ki a bizalmukkal, mert a jelenlegi helyzetben rendkívül sok politikus a saját érdekeit követi, szavakban ugyan Szlovákia érdekeit, a nép érdekeit hangoztatja, valójában saját kis próbálják megsütni a saját kis gettenéjüket, vagy más élelmiszerüket, vagy tulajdonképpen csoport érdekeket képviselnek, amivel tovább rontják Szlovákia politikai és gazdasági helyzetét.
0: Na hát, menjünk tovább. Összefogott a parlamenti ellenzék. Összefogott volna a parlamenti ellenzék.
1: Igen, így van. Tulajdonképpen sikerült hosszú idő után egyfelé húzni az ellenzéknek a tekerét, mégpedig akkor, amikor teljes létszámban megjelentek a parlamentben, és ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy Tomás Tarabát menesszék a már említett környezetvédő miniszteri posztról, és hát úgy tűnik, hogy lehetséges lenne valamiféle együttműködés, aminek ugyebár mindenképpen nagyon fontos a jelentősége, hiszen, mint említettem, vagy jövőre, vagy pedig korábban választások lesznek. Sajnos az ellenzéki körökben is nagyon sok a viszálya feszültség, elsősorban Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke, és Igor Matovics, a Szlovensko mozgalom vezetője között. Simecska többször elmondta, hogy a Szlovensko pártelnöke mindenképpen veszélyes ember, mert teljesen kiszámíthatatlan, viszont bárhogy is számoljuk, a parlamenti matematika szerint nélküle alig, ha lehet ellenzéki kormányt alakítani, tehát ez a feszültség mindenképpen meg kell oldani. Első lépés megtette Michal Simecska, mert most, amikor ugye leváltották Tarabát, akkor külön kiemelte, hogy a Szlovensko mozgalom is csatlakozott a többi ellenzéki képviselőhöz, és így sikerült leváltani. A másik viszály viszont az SZSZ elnöke és a Magyar Szövetség között alakult ki, és máig napig tart, mert Branislav Gröling mindenhol bírálja a Magyar Szövetséget, Gubik László pártelnököt, mert azt állítja, hogy tulajdonképpen akkor változott meg a politizálása, amikor megbukott Orbán Viktor. Korábban eléggé megengedőek voltak Robert Ficoval szemben, mert tekintettel voltak a Fico-Orbán bensőséges kapcsolatra. Azóta próbál Gröling szerint helyezkedni a Magyar Szövetség, de nem tartja megfelelőnek és nem tartja ildomosnak, hogy ők is részt vegyenek már, mint a Magyar Szövetség az ellenzéki megmozdulásokban. Ugyanakkor Gubik László, hallhattuk a hírekben, bejelentette azt, hogy Matovicstól kapott meghívót, és ők is ott lesznek, tehát a Magyar Szövetség is részt vesz az ellenzék november 17-i találkozóján, illetve nagygyűlésén, ami jelentős lépés lehet ahhoz, hogy végül is a Magyar Szövetséget befogadják az ellenzékiek közé.
0: Említetted itt Kufát, ő lehet a miniszter Taraba helyett?
1: Hát Andrej Danko mindenképpen őt szorgalmazza. Robert Fico tanulva az előbbi esetről mindenképpen ilyen óvatos álláspontra helyezkedett, azt állított, hogy még tárgyalni fog Andrej Dankoval. Peter Pellegrini korábban kijelentette, hogy jobb jelöltet is tud, mint Filip Kufa. Röviden arról van szó, hogy a Kufa család elsősorban Közép-Szlovákiában már hírhetté, nagyon sok telek spekulációs vitába keveredtek a szomszédokkal, a földtulajdoni kérdésekben. Aztán a másik, ami mindenki feltűnt, hogy Filip Kufa, amikor államtitkár lett, egyébként az is meg kell említeni, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumban Taraba három államtitkárt nevezett ki, ebből kettő a Szlovák Nemzeti Párt közül, Stefan Kufa és Filip Kufa. Stefan Kufa a Filipnek az édesapja, tehát ilyen is ritkán van, hogy a apa fiú egy minisztériumban fontos beosztásban dolgozik. Szóval Filip Kufa azzal lett hírhetté, hogy helikopterrel olyan alacsonyan repült, hogy megakadályoztani és megzavarta éppen töltő védett madarakat, aztán terepjáróval száguldozott az erdőbe. Ezek olyan dolgok, amelyek felháborították a környezetvédőket, akiket viszont Filip Kufa ilyen ökoterroristáknak nevez, holott nem éppen azok, hanem szakemberek voltak, de ezeket mind a nemzeti parkok éléről leváltotta Filip Kufa. Tehát úgy tűnik, hogy Filip, ha miniszter lenne, ami még azért még nem lefutott játszma, akkor mindenképpen a oligarchákat támogatná, azokat, akik mindenképpen csökkenteni akarnák a védett területeket, és a jelenlegi nemzeti parkok egy részében szeretnének építkezni, és különböző más befektetéseket végrehajtani. és ezt ugye bár főleg a környezetvédők, de a jótanuló gondolkodó emberek sem támogatják. Summa-summarum el kell mondani, hogy mindenképpen továbbra is kormányválság van Szlovákiában, és lesz még csata arról, hogy ki legyen a környezetvédelmi miniszter.
0: Az elmúlt hét belpolitikai összefoglalóját hallhatták Szilvás József újságíróval, rádiónk állandó kommentátorával. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget, erős napot kívánok mindenkinek.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Tömeg és súly. Képzeljük el, hogy elutazunk a Holdra. A mérleg hirtelen az 1/6-át mutatja a megszokottnak, mégsem lettünk könnyebbek egyetlen grammal sem. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a tömeg és a súly két teljesen eltérő dolog, még ha a hétköznapokban össze is keverjük őket. A tömeg a bennünk lévő anyag mennyisége és a tehetetlenségünk mértéke. Akár a Földön állunk, akár a Holdon sétálunk, vagy a mélyűrben lebegünk, a tömegünk pontosan ugyanannyi marad. Ha 70 kg-osak vagyunk, akkor mindenhol 70 kg-osak leszünk. A súly viszont nem más, mint egy nyers erő. Azt mutatja meg, mekkora lendülettel nyomjuk a talajt, vagy húzzuk a kötelet a gravitáció hatására. A Holdon a gyengébb vonzás miatt a súlyunk a töredékére zuhanna, a nemzetközi űrállomáson pedig egyenesen nullára csökkenne, ekkor élnénk át a súlytalanságot. A szobai mérlegünk valójában ezt a nyomóerőt méri, csak a földi gravitációhoz igazítva számolja át kilogramra. Ezért van az, hogy egy űrhajós gravitáció nélkül is nehezen tud eltolni egy hatalmas sziklát, annak a súlya ugyan nulla, de a tömege és a tehetetlensége óriási is lehet. És végül egy kis nyelvi poén, a tömegnek ereje van, a szónak meg súlya.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 5-én. Mától emeli jelzálog hiteleinek kamatát a szlovák piacvezető bank, miközben az ingatlan piacon már az óvatosabb vásárlás jelei látszanak. A lakásárak emelkedése lassul, általános áresés azonban egyelőre nem következett be. Nem sokára megkérdezzük, hozhat-e könnyebbséget a vevőknek a piac lehűlése, ha közben egyre drágább a hitel. Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Csenger Ferenc.
2: A tavainál jobban a 2022-eshez hasonlóan alakult a nyári szezon a Párkányi Vadas Termál fürdőben, tájékoztatott a fürdő vezetése. A vendégek és az ott töltött éjszakák számában a 2022 és 24 közötti időszakhoz képest jelentős növekedést könyvelhetett el a fürdő, míg az egynapra jegyet váltó látogatók száma csak mérsékelten csökkent. A nyári szezon eredményeit részletesen kiértékeli a vezetőség, és az adatok alapján határozzák meg a további irányvonalat. A nyári szezon után új igazgató vezeti a Vadast, a fürdőt régóta irányító Hogel Buch Endrét Marian Halienka váltotta a poszton. Halienka október 1-én csütörtökön lépett hivatalába, és elmondta, az első hetekben részletesen megismerkedik a vállalat működésével, majd bemutatja konkrét terveit és a Vadast további fejlesztésére vonatkozó koncepcióját. 10. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Egyházi Kórus Fesztivált a Sasvári Bazilikában. A jubileumi rendezvényen 5 szlovákiai és csehországi énekkar mutatkozott be, köztük Szenyicai, Eperjesi, Besztercebányai és Pozsonyi együttesek. A fesztiválhoz kapcsolódóan szombaton a Szenyicai Művelődési Házban is koncertet tartottak. A rendezvényt a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, Szenyica Városa és Kulturális Intézményei szervezték. 3 év után ismét farkasokat tartanak a kassai állatkertben. Ezúttal 2-2 éves sarkvidéki farkas érkezett Belgiumból, amelyek már birtokba is vették felújított kifutójukat. A fehér bundájú, kékszemű állatok eredeti élőhelye Kanada és Grönland tundrája, sűrű szőrzetük akár mínusz 50 fokos hidegtől is megvédi őket. A két nőstény gyorsan alkalmazkodott új környezetéhez, az állatkert pedig már megfelelő hímet keres melléjük.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útjavítás miatt egy sáv járható Bős és Dunaszerdahely között, a D4-esen Pozsonyivánka és Horváth járfalu között a zajvédő faljavítása zajlik. Egy sávot lezártak.
3: Baleset történt Nagygurab és Pusztafödémes között, egy sáv nem járható, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Kevesebb a vevő, a lakások mégsem lesznek olcsóbbak. Az ingatlan közvetítők szerint a vásárlók óvatosabbak, és egyre többen kénytelenek kisebb otthonnal beérni. Közben az eladók száma is fogyatkozik, így a gyengülő kereslet egyelőre nem hozott általános áresést. Mától pedig a legnagyobb szlovákiai bank is emeli a jelzáloghitelek kamatait. Mit jelent ez annak, aki most vásárolna, és annak, akinek hamarosan lejár a kamat rögzítése? Jóvos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Először kicsit talán nemzetközi kitekintésből haladva hazafelé vagy befelé, az Eurostat októberi jelentése, amely a második negyedévet mutatja, ugye itt van némi csúszás, mert hát össze kell gyűjteni az összes országból a tulajdonképpen az akkor már betetőzött adatokat, hogy alaposabbak legyenek. Szóval ez azt mutatja, hogy az Unióban átlagosan 4,7%-kal drágultak a lakóingatlanok, Szlovákiában meg 13,6%-kal. Mi magyarázza ezt a különbséget?
1: Hát egyértelműen a kereslet és a kínálat. Azért, mivel nagyon kevés lakást tudunk kínálni eladásra, a meglevő tartalék, vagy ami van, állomány, azt próbálják minél drágábban eladni.
0: És akkor innen lehet visszavezetni a gondolatot, hogy mondjuk Franciaországban, Finnországban és Luxemburgban éves összevetésben mondjuk csökkentek az árak. Tehát, hogy akkor erre, ebből lehet következtetni arra, hogy ott van kellő számú, vagy elegendő ingatlan, amit áruba lehet bocsájtani?
1: Hát Franciaországról és Magyarországról vannak adataim, mert egyik helyen a nővérem él, a magyarországi állapotokat pedig éppen most voltam egy konferencián, és a kollégákkal erről beszéltünk. Uh-huh. Hát ott még mindig van olyan tartalék, amit tudnak párulni, de nálunk Szlovákiában sajnos nincs, mivel nem voltak előkészítve projektok, nem realizálódtak a lakás nem építettünk annyi lakást, mint amennyi szükség lenne. Viszont egy ilyen pozitívnak mondható jelenség most pár év után megjelent nálunk is, hogy augusztus volt az első hónap évek óta, amikor a lakásdrágulás 10% alá csökkent, tehát kevesebb, mint 10%-kal emelkedtek a lakások.
0: Tulajdonképpen a szlovák drágulás üteme ugye már némileg, amennyire tetten érhető a statisztikatokból, már tavasszal lassult. Miből lehet megkülönböztetni az átmeneti fékezést, és azt, hogy a piac mondjuk fordulni kezd, vagy egy trend változóban van?
1: Hát itt nem nagyon látok én úgy különbséget. Az, hogy most, ha vesszük a családi állapotokat Szlovákiában, nagyon sok családban előfordul, hogy 40 éves gyermek még otthon lakik a szüleivel, pont ilyen megfontolásokból, hogy bizonytalan a jövője, tehát a bérek nem emelkedtek olyan gyors ütemben, mint a hitelek vagy a lakásárak, és inkább úgy kivárnak, ilyen bizonytalanság van nálunk, mind a munkalehetőségekkel összehozott, tehát a munkalehetőségek kapcsán, a béremelésekkel kapcsán, tudva nálunk 3,2%-kal emelkedtek a bérek, és ugye az ingatlanárak ehhez viszonyítva jóval többel emelkedtek, és ott van az a bizonytalanság, hogy senki már most úgy esetlenül nem megy bele egy hitelbe, inkább először kér egy csomagot, meglátja, hogy mit kínál neki a bank, próbál egyezkedni, és aztán azzal az összeggel próbál valamit elérni, amit aztán a bank ígér neki.
0: Itt még visszatérve egy mondatig Magyarországra, ott ugye volt ez az Otthon Start program, ami akkor, amikor kijött az abnormális módon megemelte a lakásoknak az árát, és valószínűleg az a mostani csökkenést, amit meg regisztrál a piac, az egyfajta korrekciója talán a piacnak, bár nem vagyok ennek szakértője, de egy ilyen kiugró növekedés után ez mondjuk egészen logikusnak tűnik, vagy hangzik. Szlovákiában viszont itt a statisztika megjegyzi, vagy inkább egyébként az ingatlan közvetítők amolyan statisztikája, hogy a kevesebb vevő mellett az eladó is kevesebb. Hát ebben mit kell látni? Nem akarják eladni az ingatlant, vagy most éri meg tartani? Mert arra nem lehet következtetni, hogy egyébként valamiféle áresés miatt ők mondjuk visszalépnének, hisz még mindig áremelkedést regisztrál a statisztika.
1: Erről is már elég sokat beszéltünk, hogy mi az, ami visszatartja az ingatlan eladást. Az első alapdolog az, hogy amit említettünk, nem voltak előkészítve projektek, tehát a kivitelezés is sokkal kevesebb, tehát a kínálat sokkal kisebb, mint ami pár évvel ezelőtt volt. És a másik dolog pedig abban látom, ahogy szintén említettem előbb, a fizetésemelkedések, és az a bizonytalan jövő, hogy most lesz-e munkám, emelkedik-e úgy a fizetésem, és tudom-e azt a hitelt törleszteni. És a másik dolog, hogy most megint ugye egészen a második negyed végéig ilyen 3,6% körül volt a kamatláb, és most szeptembertől megint megugoltak, már 4% körül vannak, úgyhogy ez mind olyan bizonytalan dolog, hogy nincs munkám, nem tudom, hogy emelkedik-e a bérem. Aztán, ahol a kamatok ugye vannak, fixáció lejár, nem tudják, hogy milyen százalékkal fogják emelni. Tehát azért várnak ki, mert félnek attól, hogy esetleg olyan bajba kerülnek, hogy nemhogy nem tudják fizetni a hitelt, hanem amiért eddig megfizették vagy amit már letörlesztettek, elveszik azáltal, hogy esetleg azt az ingatlan pont a nem fizetés miatt elveszíthetik.
0: Hogyha emiatt a bizalmatlanság miatt, meg a kilátástalanság érzetének, tehát intenzívebbé válása miatt mondjuk kicsit lassul a piac, akkor ez merre tolja át az egyébként hát a piacon lévő ingatlanoknak úgymond, hogy mennyire lukratívak, tehát hogy ebből azt logikusan le lehet vezetni, amiből mondod, hogy mondjuk a kisebb lakások, egyszobás, akár kétszobás lakásoknak a piaca lehet itt még az, ami hát nem csak, hogy őrzi valamennyire pozícióját, még akár emelkednek is az ára.
1: Egyértelműen az a megfigyelhető a piacon, hogy mivel a kisebb a hozzáférhetőség, kisebb a hitelkeretnek a megszerzése, vagy az az eszköz, ami a kész, tehát ott a kezünkben van, amiért tudunk venni ingatlant, és mivel emelkednek az árak, akkor ugye két kérdés van, vagy nem veszek, vagy pedig veszek, de kisebb négyzetméterűt, és ebbe ezekből pont ezért van a legnagyobb hiány, viszont a kereslet ott meg azt kívánja, vagy azt hozza ki az egészből, hogy ezek a kisebb négyzetméterű ingatlanoknak az ára, ezek automatikusan emelkedik, mert most erre van kereslet.
0: És akkor az, amikor árcsökken is lehet regisztrálni a piacon, vagy regisztrál maga a piac egyfajta statisztika árcsökkenést, akkor az jobbára a luxus ingatlanoknál lévő, a kénytelen kelletlen árcsökkentése a kínálónak, illetve az eladónak.
1: Hát aki rá van szorulva arra, hogy eladjon, tehát hogy szüksége van tőkére, hogy tovább befektessen, vagy tovább fejlesztjen, az erre a lépésre kényszerül, mivel kell neki valamilyen tőke, amiből aztán tovább tud lépni. Úgyhogy én ebben látom azt, hogy igen, az, hogy kevés az ingatlan, nincsen előkészítés, ez sajnos még mindig az ingatlan áraknak az emelkedését idézi elő.
0: Azért itt mégis az elején beszéltünk egy éves 13,6%-os ingatlanár emelkedésről. Lát arra valamiféle esélyt, hogy teljesen megáll ez az ingatlanár emelkedés? Tehát, hogy azok, akik mondjuk arra appellálnak, hogy ők már vennének valami ingatlan, de most érzik annak szelét, hogy meg fog torpanni a piac, és hát reménykednek valamiféle áresésben. Ilyenre lát esélyt?
1: Hát az előrelátás, ahogy én is olvasom az ingatlan közvetítőknek a véleményét, tehát egyértelműen még lassulni fog, de olyan igazán nagy csodát, vagy nagy bumot, hogy most leáll, és aztán sőt, vagy hogy visszamennek az árok, olyan biztos, hogy nem várok, mert itt mindenki kivár, és tényleg csak azok csökkentik az ingatlan árakat, akiknek tényleg nagyon-nagyon szükségük van tőkére, és nem tudnak más, nem tudnak hitelhez jutni, és építeni pedig szeretnének. Úgyhogy nem látok nagy változást, és nagyon nagy átcsökkenést.
0: Egyébként szinte minden, hát most ugye választások előtt vagyunk nagyjából körülbelül egy évvel, vagy talán kevesebben, de hogy minden politikai pártnak szerepel a programjába az, hogy ingatlanokat építene. Vár ettől valamit?
1: Hát mindenképpen abban reménykedem, hogy ez a kormánypolitika megváltozik, mert is emlékszünk, amikor volt a 80-as, 90-es években a bérlakás építés, hogy ott azért nagyon sok lakást építettek, és most is az ígéret megvan rá, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy olyan párt, vagy olyan társaság fog győzelemre jutni, akiknek ez a beharangozása, tehát, hogy építünk lakásokat, olcsóbbak lesznek a lakások, hogy ez nem csak egy ilyen előválasztási kampányszlogen, hanem már valaki tényleg elkezdés, aztán újra visszatérünk arra, hogy hát sok lakásra van szükség, akkor megteremtjük a föltételeket arra, hogy ezek a lakások fel is épülhessenek Szlovákiában.
0: Ha nem is abba az irányba megyünk, hogy tulajdonképpen, ahogy mondjam, megáll a piac, esetleg még csökkennének az árak, de az a fajta berögzött gondolkodás föloldódni látszik ön szerint ez alapján, hogy a szlovákiai ember azért az ingatlan tulajdonlást egy értékálló befektetésnek tekinti, és az, aki mondjuk megteheti mondjuk plusz egy ingatlant amolyan befektetésként vagy őriz, vagy gondoz, ez a fajta nem is tudom, talán gazdasági hitvallás a fejekben, ez változhat ön szerint?
1: Én ebben azt látom, hogy még mindig az a biztonságérzet van itt az emberekben, hogy a pénz az olyan veszélyes dolog, mert nem tudjuk, ugye euró-dollárhoz a viszonyítás milyen, és az, hogy az egy biztosíték, hogyha van lehetőségem, tudok vásárolni ingatlan, tehát van egy plusz ingatlanom, amit esetleg bérbe tudok adni, vagy a későbbiek folyamán, ha minden kötél szakad, akkor el tudom adni, és így jutok valamilyen tőkéhez. Ez az emberekben benne van, és ehhez ez a pár tíz év nagyon kevés, hogy úgy átnevelődjünk, mint a volt környező országokban, ahol ugye a lakásbérlet a sokkal divatosabb. Mi nagyon szeretjük a saját ingatlant, nagyon szeretjük azt, hogy van valami tulajdonunk, amivel rendelkezni tudunk, és szerintem ehhez meg jó pár évnek el kell tennie, hogy úgy gondolkodjunk, hogy igen, ahol munkám van, oda megyek, nem baj, akkor nem törődök az ingatlanommal, mert nincs. Én szerintem ehhez még jó pár évre szükség van, hogy nálunk Szlovákiában az emberek gondolkodásmódja megváltozzon ebben az irányban.
0: Említette itt, hogy hát reméli, hogy olyan párt alakíthat majd kormányt a jövő választásokon, amely jobban tud koncentrálni erre a problémára, hogy kevés a lakás és sokkal többre lenne szükség. Lát erre nemzetközi példát, ahol mondjuk ezt a problémát sikerült megoldani? Mert az, hogy ez probléma a több országban is, mondjuk most Magyarország meg Szlovákia az, ami kapásból eszembe jut, meg ezekből vannak ismereteim, meg információim, az, hogy ez probléma, azt már jó ideje regisztrálják. De az, hogy elkezdték volna ezt valahogy megoldani, még addig nem is jutott meg, de legalább kezelni, vagy legalább ami tervet mutatni rá, még az se nagyon fordult elő.
1: Hát ha figyeljük a politikai eseményeket, ebben az évben történt meg először, vagyis tavaly évvégén kezdett vele az Európai Unió, aki egy szakbizottságot is hozott létre, pont ez miatt, hogy rájöttek, hogy nem csak Szlovákiában, meg Magyarországon van lakáshiány, hanem lényegében az Európai Unió országain belül mindenhol. Kezdtek vele foglalkozni, napirendre is tették, csak sajnos a nyomait nem találom, hogy a szakbizottság hogy dolgozik, mi a tervezete, még pillanatilag ezt így nem hozták nyilvánosságra. De pont azért abban bízom, mivel már terítékre került, hát amilyen lassan dolgoznak az Európai Unióban, nagyon bízom benne, hogy jövőre már történik valami, és elkészül valami tervezet, amit így nemzetközi szinten megpróbálnak egyesíteni, hogy hogyan lehet bebiztosítani az élhetőséget Európában, és az, hogy tényleg ne féljenek az emberek, hogy jussanak lakáshoz, és valamilyen megoldást erre találnak. Hát gondolom, hogy valamilyen európai pénzekből, valami európai hitelekből, kiskamatokból, de valami irányba lépniük kell, hogy ezt a problémát, mert ez európai szintű probléma, megoldják.
0: Ma van a napja, hogy a piacvezető szlovákiai bank 3,99%-ról 4,29%-ra növeli a három évre rögzített kamatát a jelzálog hitelének. Mit gondol, megállít ez valakit? Lesz ennek árlassító hatása, ami megmutatkozik a piacon?
1: Biztosan. Mert a bizonytalanság az mindig olyan, hogy az ember valamilyen fokú félelmet kelt, tehát nem akar olyan rizikóba belemenni, ahogy már említettem előbb is, hogy úgy a lakhatását veszélyeztesse, hogy beleúrik valamilyen nagyon magas kamatú hitelbe, ahol aztán az a veszély áll, hogy esetleg elveszi a munkáját, vagy pedig a három év fixáció után még magasabbra emelkedik ez a kamat, és nem tudja fizetni, úgyhogy biztosan.
0: De ez abba szinte, vagy van itt egyfajta negatív bizonyosság, mégpedig, hogy a Európai Központi Bank elemzői bizony reálisnak látják azt, hogy az év végéig még fog emelni az alapkamaton, tehát hogy a jövő év elején ez a 4,29 bizony még följebb mehet, és akkor meg gondolkozhat valaki úgy, hogy akkor már most megpróbálom ezt a fixációt végül, ha kell egy lakás, akkor az talán egy erősebb döntési helyzet.
1: Hát ez mindenkinek a saját döntése, viszont nagyon, én úgy látom, itt legalábbis ahol én lakom, hogy nagyon meggondolják, tehát ugye, ha valamilyen kölcsönt vesz fel az ember, akkor valamilyen más ingatlannal is kell felelnie, és már ott is kevesebb az a hozzáférés, hogy már a szülők nem annyira, ők is félnek attól, hogy esetleg az ingatlanjukat elveszíthetik, de biztos, hogy én még úgy látom, hogy a jövő év sem lesz az, hogy nagyon nagy lenne a kínálat, mivel ahogy említettem, az építkezés nem folyt olyan ütemben, hogy nagyobb lenne a kínálat az ingatlan piacon, viszont szerintem a bankok ezt ki fogják használni, mert azt fogja mondani, hogy akinek van lehetősége, itt megint kinyílik az a, vagy realizálódik az, hogy ki az egyáltalán, akinek van lehetősége még ilyen föltételek mellett is hitelt fölvenni. Tehát biztos, hogy van egy olyan réteg, akit segítenek a szülők, vagy valaki, hogy azt mondják, igen, most még ez nem annyira rizikós, hogyha van ingatlan, akkor vásárol, és aztán majd meglátjuk, hogy mi a jövő.
0: Hiába csökken a kereslet, az ingatlan árak tovább nőnek, derült ki a legfrissebb statisztikákból. A részletekről Juhos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok a hallgatóknak. Viszont hallásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 5-én, hétfőn. Az ombudsmanhoz fordult két orvos szervezet a rendelői ellátás jövője miatt. Azt kérik, vizsgálja meg, biztosít-e a rendszer elegendő pénzt és szakembert az elérhető ellátáshoz. Az ombudsman közben a betegek által fizetett díjak problémáira figyelmeztet. Hogyan legyen működő rendelő és megfizethető ellátás egyszerre? Erről lesz szó nem sokára, most hírek. A mikrofonnál Csengel Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Közel 5%-ra emelkedhet jövőre a költségvetési hiány Szlovákiában. Trónokkal juttatott segélyt Ukrajna az oroszok által megszállt területekre. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Jövőre a GDP 4,94%-ára emelkedhet Szlovákia államháztartási hiánya a pénzügyminisztérium költségvetési tervezete szerint. Ez mintegy 7,4 milliárd eurós hiányt jelentene, miközben az idei deficit 4,37% körül alakulhat. A kormány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkentené a hiányt, ehhez azonban további megszorító intézkedésekre lesz szükség. A tervezetről hétfőn a Gazdasági és Szociális Érdekegyeztető Tanács, majd a kormány is tárgyal. Elfogadhatatlannak tartja a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása a 2027 és 2029 közötti állami költségvetés egyeztetésének módját. József Bozsik, a szervezet elnöke szerint az önkormányzatok túl későn kapták meg a tervezetet, így nincs elegendő idejük annak érdemi értékelésére. A társulás ennek ellenére részt vesz a hétfői egyeztetésen, ahol ismerteti a költségvetés városokra és községekre gyakorolt várható hatásait. Bozsik hangsúlyozta, hogy az önkormányzatokkal folytatott egyeztetés nem válhat puszta formalitássá. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröling kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröling szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Gubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17 és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Az ukrán hadsereg ismét drónokkal juttatott élelmiszert és gyógyszereket az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskibe. Andrii Sibiha külügyminiszter szerint csaknem 400 csomagot, összesen mintegy 4 tonna segélyt szállítottak a városba. Oleski 2022 óta van orosz ellenőrzés alatt és súlyos ellátási gondokkal küzd. A Kreml korábban szintén elismerte az élelmiszer és gyógyszer hiányt, de közölte, hogy az orosz hadsereg igyekszik megoldani a problémát. Két ember meghalt, mintegy 30-an pedig megsérültek egy lövöldözésben az amerikai Georgia államban. A Vienna városában tartott éjszakai rendezvényen több mint 1000-en gyűltek össze, amikor legalább két helyszínen több mint 50 lövés dördült el. Az áldozatok 21 és 23 évesek voltak, a sérültek között pedig 14 éves fiatal is van. A rendőrség egyelőre senkit sem vett őrizetbe, a támadás indítéka sem ismert. Továbbra is válságos állapotban van az az amerikai halálra ítélt nő, akinek kivégzése sikertelenül végződött Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike lélegeztetőgépen van, szervezetéből még mindig próbálják eltávolítani a kivégzéshez beadott méregható anyagát. Ügyvédje azt kéri, hogy halálbüntetését változtassák életfogytiglani szabadságvesztésre. Tennessee kormányzója független vizsgálatot rendelt el, és az év végéig felfüggesztette a kivégzéseket az államban. Legalább 3 ember meghalt, egy pedig eltűnt a Spanyolországot sújtó heves viharok és áradások következtében. A legsúlyosabb helyzet Katalóniában alakult ki, ahol utcákat és épületeket öntött el a víz, a tűzoltók pedig több mint 1000 segélyhívást kaptak. Több autós is járműben rekedt, őket a mentőegységek szabadították ki. Az ország más térségeiben, köztük Bilbao környékén is áradásokat okoztak az intenzív esőzések.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Alsószeli és Taksony között, a Felsőszeli kereszteződésnél. A szakasz nem járható, kerülni Deákin és Pereden át lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A lista vezető Slovan kiütéses 6-1-es vereséget szenvedett Iglón, a Jégkorong Extraliga 8. fordulójában további eredmények, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trencsin 2-3, Žilina Banská Bystrica szintén 2-3, de büntetőkkel, és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. Még szombaton Košice Michalovce 6-3. Az iglóiak, a pozsonyiak és a liptószentmiklósiak 2 ponttal vezetnek, a zsolnaiak, a poprádiak és a kassaiak előtt. A Monika Štibravá, Danka Hrbeková, Miroslava Hoková alkotta szlovák női skít csapat, ezüstérmet harcolt ki a görögországi sportlövő Európa-bajnokságon. 4 mérkőzést játszottak tegnap a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának 3. fordulójában. Görögország, Németország 0-0, Hollandia, Szerbia 2-1, Portugália, Norvégia ugyancsak 2-1, és Wales, Dánia 0-1. A mai műsor 20:45-től Franciaország, Belgium és Olaszország, Törökország. A magyar labdarúgó válogatottnak ma legalább 1 pontot szereznie kell az ukránok ellen nagyszombatban ahhoz, hogy megőrizze reális esélyét a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai tovább szaporodtak, ugyanis újabb kulcsjátékosa esett ki, Kerkez Milos személyében, aki a győztes találatot fejelte az előző meccsen. Az olasz tréner eltiltás miatt nem számíthat a Liverpool baloldali védőjére, aki Grúzia ellen begyűjtötte második sárgalapját a sorozatban. Az ukrán-magyar meccs 20:45-kor kezdődik a Spartak stadionban. Ugyancsak 20:45-től játsszák az Észak-Írország-Grúzia találkozót. A második labdarúgó liga 11. fordulójának tegnapi mérkőzésén Petržalka Malzsenyice meglepetésre 1-1. Ma 17 órától lesz a Liptovský Mikulás Samorin tévés meccs. A dél-afrikai Adam Nathan Lipschitz nyerte a 103. kassai nemzetközi békemaratont, a nőknél az etióp Rabi Aberas Fájez győzött. A félmaratonit Vitárius Bence és Veronika Pálenyíková nyerte. 2 győzelemmel jutott a vágsejjei csapat a női kézilabda Európa Kupa 3. fordulójába. A visszavágón 29-26 arányban verte a holland Quintust. Mindkét meccset a Duszla sportcsarnokban játszották. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte, az év elejéről elhalasztott és a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először, pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Mögötte Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A címvédő és a kategóriában 7-szeres világbajnok spanyol Marc Márquez győzött, a gyorsasági motoros VB Motegiben rendezett japán nagydíján, ezzel 2 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben él lovas honfitársával, Jorge Martinnal szemben. A 37 kilométerre a céltól eleső belga Remco Evenepoel hatalmas

hármasat hajrázva, nagyjából fél centivel múlta felül az olasz Giulio Cicconét, és nyerte meg a szlovéniai országúti kerékpáros Európa-bajnokság mezőnyversenyét. Valent Márk 53. lett.

0: 8 óra 16 perc. Ha a rendelők megszűnnek, a betegnek a papíron garantált ellátás sem segít. Figyelmeztet két orvos szervezet. Ezért most az ombudsmanhoz fordultak a rendelők finanszírozásának és az ellátás elérhetőségének vizsgálatát kérik. Robert Dobrovocki jogvédő biztos közben a betegek által fizetett díjak tisztázását sürgeti. A finanszírozás rendezését azonban a parlament és a minisztérium feladatának tartja. Hogyan lehet egyszerre fenntartani a rendelőket és megvédeni azokat a betegeket, akik már most sem tudnak többet fizetni? Dr. Pásztor László, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Szép reggelt minden kedves hallgatónak is!
0: Hát egy végtelenszer, már mondhatni, végtelenszer áttárgyalt helyzetről fogunk beszélgetni. Annyit kérdeznék, hogy hát miért éppen az ombudsmanhoz fordultak az orvos szervezetek? Hát mit tudnak elérni az ombudsmannál?
1: A helyzet egy kicsit visszavágásként értelmezem, mert ugye az ombudsman úrnak millió más, ugye használhatom ezt a kifejezést, mindenféle más, sokkal komolyabb feladata is lenne, de ő teljesen szokatlan módon beszállt ebbe az orvosokat hergelő, így mondanám, szituációba, ami a beteg és az orvos közti konfliktust növelte, amikor kijelentette, hogy ugye törvénytelen az illetékek beszedése. Ez ugye most nem ez az alapvető kérdés, mert ezt mi már többször megbeszéltük, hogy ez így van, és ugye most lesz 30 éves évfordulója a Magánorvosok Szövetségének a megalapulásának, és én emellett átnéztem több régi interjúmat, és ezt mert 2012-ben kimondtam, hogy ha elegendő pénzt fizetének a biztosítók az orvosoknak, senkinek eszébe se jutna, akár csak egy centet is elvenni a betegtől. Tehát a ombudsmanon kicsit szokatlanul beszállt ebbe a vitába, én abszolút nem értettem, hogy miért.
0: És hát most, mert kapott a kapott a paciensektől panaszleveleket, azért.
1: Azt mindig is kapott, tehát neki a feladata valahol egész máshol van, tehát én abban látom most a nagyon ügyes visszavágást, és a szokottan az, hogy a máskülönben két rivalizáló szervezetről van szó, azok most ebben egyetértettek, és visszaütötték a labdát az ombudsman úr térfelére, mégpedig ugye arra hívják fel a figyelmet, hogy szoros összefüggés van a rendelő finanszírozáson, az orvosok száma és életkora, valamint az ellátás hozzáférhetések között. Mondok egy példát, ha egy járásban van egy olyan helyzet, 100 000 lakosú járásban, hogy két 80 év körüli diabetológus, cukororvos van, akkor most képzeljünk el egy idős embert, aki cukorbetegségben, magas vérnyomásban és szívbetegségben szenved, szüksége van házi orvosai, szakorvosi vizsgálatokra is, de ha ez a két orvos befejezi munkáját, akkor ennek a bácsikának tudnia kell, ennek kiveszi át az ellátását, hova kell majd utaznia, és mennyi ideig kell várnia. Tehát ez a beadvány irányítja rá erre a cél, tehát ilyen értelemben gondolom, hogy visszapantították a labdát, mert azt mindenki tudja, hogy hol van a probléma eleje és miért. Tehát ha csak az orvosokat tenni felelősért, ez volt a helytelen, és én úgy gondolom, hogy természetesen mindig meg kell nézni, hogy amit tetszett mondani. Ugye két kérdést kell megkülönböztetnünk. Az első, a rendelkezésre álló pénz mekkora részét kapja a járóbeteg ellátás. Ez egészségpolitikai és pénzügyi kérdés. A második, az viszont nagyon fontos, az illetékes szervek úgy teljesítik-e törvényben elírt kötelezettségeiket, hogy a beteg ténylegesen hozzáférjen az ellátáshoz. És ez már az ombudsman hatáskörébe tartozó kérdés lehet érdekes módon, pontosan a beteg szempontjából. a polgár szempontjából.
0: Doktor, egy pillanat, mert azt mondja, hogy ez valamiféle visszavágás az orvos szervezetektől az ombudsman irányába, aki ugye, nem is tudom, néhány hónapja beszéltük ezt, hogy hát fölróta az ambuláns szektornak az, hogy illetéktelenül, de inkább átláthatatlanul, szednek be sok pénzt. Ön azt mondja ezzel, hogy tulajdonképpen egyfajta politikai taktikázásba kezdtek az orvos szervezetek, mert ők visszavágnak az ombudsmannak, aki tulajdonképpen a betegek érdekeit kérte számon, vagy rótta fel az orvosoknak.
1: Igen, csak pontosan a beteg szempontjából tette ez a két orvos szervezet, és én, ha ajánlhatok így, ugye a magyar...
0: Hát ki, hogy fordítja, ne haragudjon, valaki ezt úgy látná, hogy a saját renoméjuknak a megőrzése miatt, mert hogyha a beteg szempontjából fordulnának, akkor az államhoz, meg a minisztériumhoz fordultak volna.
1: De ez eddig is mindig megtörténik, és éppen az, hogy az eredménye az nincs meg. Hát most fognak leírni 1,5 milliárd eurót a kórházak tartozásaiból. 1,5 milliárdot.
0: Jó, én is jövök egy számmal. Számítások szerint a magánorvosok, illetve az ambuláns szektor évi 500 millió eurót szed be a betegektől.
1: És ha ez nem lenne, akkor...
0: Na de van!
1: Jó, de akkor nincsenek rendelők. Kezdte, hogy
0: de van, tetszik érteni, és vannak rendelők, és van.
1: Mondom a problémát, a megoldását, és ebbe segíthetne az ombudsman, hogy erre figyelmezhetne. A legnagyobb adósa a szlovák egészségügynek, tetszere tudni tippelni, hogy ki?
0: Talán a legnagyobb kórház?
1: Nem, a maga az állam. Ugye ezt az első Mecsiar kormány pénzügyére találta ki, hogy azok a polgárok után, akik után az állam fizeti az egészségügyi biztosítási illetéket, ott mindig minden évben meghatározzák, hogy mennyit fognak fizetni. Tehát itt nem érvényes a törvény, ugye, hanem mindig egy kivételt tesznek be, és ez azért probléma, mert ez az összes polgár több mint 50%-át teszi ki. Tehát mondom a számokat. Jó, 2026-ban az állambácsi 59 eurót fizet havonta egy biztosítottja után, tehát akit után az állam fizeti, aki saját érdekéből, tehát nincs semmilyen állása és nincs semmi nyugdíja, az 121 euró 92 centet fizet, és az átlag keresetből kiszámítva 265 eurót egészségbiztosítási illetéket fizet a polgár. Éves leszámításban ugye 710 eurót fizet az állam, 1463-at fizet az önkéntes egészségügyi biztosítás fizető illető, és 3185 euró 28 centet fizet a keresőképes ember. Tehát ha csak annyit fizetne az állam a saját biztosítottjai után, amit a önkéntesen, vagy mondjuk a kisvállalkozónak havonta kötelezően befizető illeték, ez a 121 euró 92 cent, akkor el tetszik képzelni, mekkora pénzt többet lenne a szlovák egészségügyben. Tehát én itt gondolom, hogy azért helyes ez a beadvány, mert erre figyelmeztet, hogy az, akinek be kellene biztosítani azt, hogy ne legyen semmiféle jogtalan plusz illeték az ambuláns ellátásban, vagy akár a kórházakban is, akkor éppen ez az állambácsi a felelős azért, hogy ez így van.
0: Igen, de hát állandóan itt lebeg ez az 500 millió euró tulajdonképpen, ami ha jól tudom, akkor tehát 1,5 milliárd eurót kérne az egészségügyi minisztérium az intézményeik adósságrendezésére. Na most ez 3 év alatt ebből a pénzből összejön, tehát hogy tulajdonképpen a laikus azt látja, hogy a magánrendelői szektor, illetve hát az ambuláns szektor igenis jól megvan ebből a pénzből, csak hát ugye itt meg állandóan lebeg az, hogy ezt mennyire jogszerűen szedi be, azzal kapcsolatban vannak kérdések.
1: Oké, ezt én nem vitatom, hogy az 500 millió, ez olyan, hogyha a hasamra csapok, akkor 500, ha kétszer csapok, akkor már 700, ha háromszor, akkor még több. Tehát ezek mind légből kapott számok, és aki ezt tudja...
0: Azért ezt hivatal is megerősíti, milyen... ezt az 500 milliót, tehát hogy...
1: Jó, de minek alapján? Hát, honnan veszi a számokat?
0: Gondolom, a hivatalok nem a hasukra csapnak, hanem van azért szakmai
1: előrelépés. Én biztos vagyok benne, hogy a hasukra csapnak egyszer, kétszer vagy háromszor. Mert nincs semmiféle ilyen adat, ami ezt... aki tudja ezt, igen...
0: Mert doktor, akkor ön szerint mennyi a legnegatívabb becslés szerint? Tehát, hogyha nem 500, mennyi 100? Nem tudom.
1: Fogalmam sincs, soha az utóbbi időben.
0: De tudja, hogy ha valamihez tartani kell magunkat, akkor egy hivatalnak a becsléséhez tartjuk magunkat, és az emberek meg látják, meg érzik, hogy elmennek az ambuláns szektorba, és fizetnek keményen. Tehát, hogy
1: igen,
0: joggal föltételezhet az 500.
1: A mai beszélgetésünknek nem ez a lényege. A mai beszélgetésünk az a lényege.
0: Mégis mindig ide adunk ki.
1: Ez az a pénz, ami még ott tartja az orvosokat a rendelőbe. És már múltkor is mondtam, hogyha a jelenleg nyugdíjas 70 év fölött, 75-80-hoz közeledő orvosok, ha egyszer, bocsánat a kifejezését, felcsesződnek, és azt mondják, hogy hát leteszem a lantot, akkor lesz az igazi nagy probléma, és akkor jön a szokásos mondásom, hogy tudsz úszni, és ha nem, és ha megfizetlek, mert egyszerűen nem lesz orvos. Az előbb is mondtam ezt a két cukororvos példáját. El tetszik képzelni, ez a két cukororvos elmenne nyugdíjba? Százezer beteg maradt cukoros nélkül.
0: Biztos, de hát idővel elmennek, ez természetes folyamat. Nyugdíjba lépnek is elmennek.
1: Ezt kellene oldani, és ez az ombudsman feladata, hogy ezzel foglalkozzon, hogy amikor, ne akkor, mikor már megtörténik a probléma, foglalkozom most. Hogy ténylegesen mit tudunk azért tenni, hogy ez a helyzet megforduljon. Tehát lehet ezt idézővetéve politikai válasznak értelmezni, ezt a kérdést, amiről most beszélgetünk, de a lényeg az, hogy azért az ombudsman úr is gondolkozom el azon, hogy mit szeretne elérni, vagy mit akart elérni, amikor beszállt ebbe a kérdésorozatba, és én értem, hogy miért szállt bele, ez lehetőleg a legolcsóbb popularitás pontokat hozza, hogyha szidjuk az orvosokra és ütjük az orvosokat, az a legegyszerűbb, de a probléma veleje nem itt van. Igen? Tehát a probléma veleje ott van, hogy per pillanat is. El tetszik tudni képzelni, hogy ha van egy adott költségvetés, van egy adag pénz, és ebből másfél milliárdot odaadnak a kórházaknak. És honnan fogják elvenni? Az ambuláns szektorból. Mi lesz az eredménye? Vagy még több pénzt fognak beszedni az orvosok a betegektől?
0: Igen, de megoldják valahogy igen. A helyzetet.
1: Igen. Jó,
0: be kell fejezni, doktor. Elfogyott az időnk. Elfogyott sajnos.
1: A ludas az állambácsi. Ez a végszava.
0: Az ambuláns szektor egyre nehézkesebb működése miatt az ombudsmanhoz fordultak az orvos szervezetek. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társaságának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
1: Én is köszönöm, és minden jót mindenkinek. Viszlátásra.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 5-én hétfőn. Nem jött be az unióból való kilépés még azoknak sem, akik annak nagy támogatói voltak annó. A britek visszacsinálnának mindent. Az Egyesült Királyság úgy tűnik, visszamenne, vagyis újra csatlakozna az Európai Unióhoz. Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
1: A tavainál jobban a 2022-eshez hasonlóan alakult a nyári szezon a Párkányi Vadas Termál fürdőben, tájékoztatott a fürdő vezetése. A vendégek és az ott töltött éjszakák számában a 2022 és 24 közötti időszakhoz képest jelentős növekedést könyvelhetett el a fürdő, míg az egynapra jegyet váltó látogatók száma csak mérsékelten csökkent. A nyári szezon eredményeit részletesen kiértékeli a vezetőség, és az adatok alapján határozzák meg a további irányvonalat. A nyári szezon után új igazgató vezeti a vadast, a fürdőt régóta irányító Hogel Buch Endrét Marian Halienka váltotta a poszton. Halienka október 1-én csütörtökön lépett hivatalába, és elmondta, az első hetekben részletesen megismerkedik a vállalat működésével, majd bemutatja konkrét terveit és a vadast további fejlesztésére vonatkozó koncepcióját. 10. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Egyházi Kórus Fesztivált a Sasvári Bazilikában. A jubileumi rendezvényen 5 szlovákiai és csehországi énekkar mutatkozott be, köztük Szenyicai, Eperjesi, Besztercebányai és Pozsonyi együttesek. A fesztiválhoz kapcsolódóan szombaton a Szenyicai Művelődési Házban is koncertet tartottak. A rendezvényt a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, Szenyica Városa és Kulturális Intézményei szervezték. 3 év után ismét farkasokat tartanak a kassai állatkertben. Ezúttal 2 éves sarkvidéki farkas érkezett Belgiumból, amelyek már birtokba is vették felújított kifutójukat. A fehér bundájú, kék szemű állatok eredeti élőhelye Kanada és Grönland tundrája, sűrű szőrzetük akár mínusz 50 fokos hidegtől is megvédi őket. A két nőstény gyorsan alkalmazkodott új környezetéhez, az állatkert pedig már megfelelő hímet keres melléjük.
0: Időjárás.
1: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Alsószeli és Taksony között, a Felsőszeli kereszteződésnél. A szakasz nem járható, kerülni Deákin és Pereden át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: 8 óra 33 perc, és megyünk is tovább. Andy Burnham, brit miniszterelnök egy BBC interjúban arról beszélt, hogy a Brexit több kárt okozott az országnak, mint amennyi hasznot hozott. Ezért minden lehetőséget meg kell vizsgálni az Európai Unióval való kapcsolat rendezésére, akár a teljes újbóli csatlakozást is. Közben egy friss felmérés szerint 10-ből 7 brit szorosabb viszont szeretne Brüsszellel. Fordult-e a brit közvélemény a Brexit óta, és mennyire reális politikai lehetőség ma a Nagy-Britannia visszatérése az Európai Unióban? Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docensével Juhász László beszélgetett a pénteki reggeliben.
3: A brit miniszterelnök nem zárja ki, hogy Nagy-Britannia egyszer ismét az Európai Unió tagja legyen. Ez mennyire számít nagy politikai fordulatnak?
4: Mindenképpen jelentős fordulat, hiszen egyelőre az elmúlt ugye, kiválás óta eltelt 5 évben nem volt olyan munkáspárti politikus, aki kimondta volna, hogy fölmerülhet valamikor a jövőben ennek a lehetősége is, sőt akár, ugye, hogy fogalmazott a következő választásokon, amik azért még sokára lehetnek, mert 2029 őszéig nem kell egyelőre választást kiírni, tehát addig elgondolkodik a munkáspárt azon, hogy akár a választási programjába beleteszi a Brexit megszüntetését és az Európai Unióhoz való nyílt közeledésnek a támogatását. Az biztos, hogy maga az, hogy az Európai Uniónak újra tagja legyen az Egyesült Királyság, az nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, mind belső politikai feltételeknek a megvalósulásától, mind az Európai Uniónak a hozzáállásáról, és hát ugye a nem utolsó sorban a gazdaságnak az állapotától is majd. úgyhogy lehet, hogy még egy korai állapotban van ez a Brexit vissza, vagy megszüntetés és Európai Unióhoz való visszatérés, de mindenképpen azért egy stratégiai irányt kijelölhet.
3: Egy friss felmérés szerint 10-ből 7 brit szorosabb kapcsolatot szeretne az Európai Unióval. Amikor Andy Burnham miniszterelnökként most azt mondja, hogy nem kizárt, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen Nagy-Britannia, akkor a saját személyes meggyőződését mondja ki, vagy pedig már a brit közvélemény változására reagál?
4: Ugye a brit közvélemény nagyon sokat változott 2016 óta. Ugye, ha emlékszünk ugye a népszavazásra, akkor épp hogy 1-2%-kal, sőt 1-1,5% volt az, amivel győztek akkor a nemek, ugye, akik nem akarták az uniós tagságot, és ugye a regionális, a korosztályos eloszlás, a vidékváros problémák, azok mind-mind jelentősek voltak, és hát azóta nagyon sokan meghaltak, akik ugye abban a korosztályban tartoztak, akik támogatták a Brexitet, úgyhogy ez is a demográfia is közrejátszott, de hogyha megnézzük azt, hogy pontosan ugye ennek milyen a támogatottsága, azért nagyon vegyes a kép, hiszen hogyha megkérdezzük azt, hogy kik támogatják a Brexit után az Egyesült Királyságnak a közeledését az Európai Unióhoz, akkor nagyobb százalékokat lehet mérni, volt, hogy 60% fölötti arányok is voltak, ha azt, hogy újra Európai Uniós tag legyene, és újra kezdje a tárgyalásokat, még akkor is kimutatható, hogy 50% fölött támogatják, viszont ugye, ha azt mondják az embereknek, vagy azt kérdezik az emberektől, hogy milyen feltételek mellett csatlakoznának újra, hiszen ne feledjük el, hogy az Egyesült Királyságnak, amikor kilépett az Unióból, rengeteg olyan privilégiuma volt, ami a többi tagállamnak nem kellett, hogy tagja legyen ugye az eurozónának, nem kellett, hogy a belégségösségügyi együttműködésnek több területén együttműködjen az Európai Unióval, nem kellett, hogy az alapjogi kartának bizonyos értelmezését átvegye, és volt még egy pár ilyen kivétel, tehát hogyha ezeket ugye megtarthatná, akkor többen támogatnák, de ha nem, akkor lemegy ez a szám akár 30-40% közöttire is. Úgyhogy hát alapvetően itt ugye a probléma az, hogyha újra akarna csatlakozni, akkor előről kellene kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, és egy országnak, aki kívülről érkezik az Európai Unióba, az acquis communautaire-t, a közösségi jogot az utolsó betűig el kell fogadnia, és csak utána lehet tag. Úgyhogy ez egy nagy kérdés lenne, hogy vajon elkezdene az Európai Unió egy olyan típusú együttműködést, ami ugye felvetődött az elmúlt hetekben Kanadával kapcsolatban, úgynevezett társult tagság, ami nem létező jogi kategória, de lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni, hogy akár ilyen irányba is mennénk. Mindenesetre ugye se Franciaország, aki a Brexitnek ugye az egyik fő végigvívője volt, se Németország nem akarja, hogy különböző tagsági viszonyok alakuljanak ki, vagy több körös integrációs rendszer, úgyhogy ez valószínűleg évekig eltartan, amire megtalálnánk a megfelelő formát.
3: Ma mi a legnépszerűbb elképzelés Nagy-Britanniában, tehát az Európai Unióval való szorosabb együttműködés, vagy vámunió, egységes piac, vagy pedig a teljes visszalépés, illetve mit nyerne Nagy-Britannia ezekkel az opciókkal?
4: Ugye egyértelműen, amikor kilépett az Európai Unióból, mint ahogy sok szakértő mondta, ez nagyon nagy hátrányt fog jelenteni a gazdaságnak, hiszen megszakadnak azok a termelési láncok, amik az európai kontinenshez kapcsolják a brit gazdaságnak az árutermelőit, a szolgáltatások tekintetében máig sincs egyértelmű megállapodásunk, hogy hogyan jöhetnének be könnyen az európai integráció területére, és hát ugye jelenleg is rengeteg tárgyalásunk van a közös agrár és élelmiszer biztonsági rendszernek a továbbfejlesztéséről, a fiataloknak a mobilitása ugye nem megoldott még mindig, tudjuk, hogy korábban ugye bárki jöhetett tanulni, és bizonyos árakon vehette igénybe a brit egyetemeknek a szolgáltatásait, most ugye csillagászati árak vannak, és utána sem maradhatnak az Európai Unióból érkezettek a munkaerőpiacon, a villamos elektromos energiapiacot próbáljuk most éppen összekapcsolni, pénzügyi hozzájárulás kérdését tárgyaljuk. Tehát egy csomó olyan kérdés van, ami mutatja, hogy közeledne az Egyesült Királyság, de hát mondjuk azt, hogy ezek a legegyszerűbb vagy legkülsőbb kapcsolási lehetőségek. Hát ennél egy szorosabb lehetne ugye valóban az egységes piachoz való valamilyen hozzáférés, ami a mostani szerződéses kereteknél többet adna. Ugye az, hogy szabadkereskedelmi övezet legyen, az lehetséges lenne, de hát ennek meg lenne az ára, hiszen ne felejtsük el, hogy azért az európai integrációnak az egységes piaca a világ legnagyobb egységes piaca, és kívülről, hogyha valaki hozzá akar férni, akkor nem csak, hogy el kell fogadnia a szabályokat, hanem a későbbiekben dinamikusan alkalmazkodni hozzá, hiszen hogyha nem tenné meg, akkor versenyelőnybe kerülhetne, és ezt az Európai Unió termelőinek a védelmében nem lehet megtenni. Úgyhogy hát ez a dinamikus igazodás kérdése, ez a minimum standardeknek a fenntartása, ez egy nagy kérdés volt a Brexit tárgyalások alatt is. Ezeket tovább lehetne fokozni egy kvázi tagság felé, de hogy Vámuniónak a tagja legyen, ugye ez egyértelműen a mostani külkereskedelmi politikájának az alapjait rendezni át, hiszen gyakorlatilag az újra tárgyalt szerződéseket újra az Európai Uniónak a szerződéses keretrendszerébe értelmezhetnék. És hát utána következnek ugye a nagy kérdések, hogy monetáris integráció, az új Európai Uniós fiskális politikai minimumok elfogadása, a közös politikákhoz való újra csatlakozás, hát ez egy nagyon hosszú folyamat lenne újra.
3: Hát akkor ugye, ha az egységes piachoz is visszatérne Nagy-Britannia, akkor megint csak el kellene fogadnia nem csak az áruk, hanem az emberek szabad mozgását is, és még több uniós szabályt, és hát pontosan azok a kérdések térnének vissza ezzel, amelyek miatt a Brexit támogatói eredetileg is ki akartak lépni, nem?
4: Igen, biztos, ugye ennek egy nagyon sarkalatos pontja, hiszen nagyon egyszerű üzeneteket fogalmaztak meg Nigel Farage-ek, ugye amikor a Brexit taktikájukat megfogalmazták, ugye ennek egy oszlopos eleme volt az európai integrációból történő migrációnak a visszaszorítása, és hát valóban, hogyha belép valaki az Európai Unióba, akkor vissza kell térnie a szabad mozgáshoz. Egyébként nagyon érdekes tendenciák vannak ezen a területen, ugyanis ugye rengeteg bevándorló érkezett a 2010-es években az Egyesült Királyságba. Ugye a nettó számok már 600 ezer fölötti beérkezőt mutattak, és ebből sokan voltak az Európai Unióból, 400 ezer fölött is volt bizonyos években. És amikor megtörtént a Brexit, akkor nagyon sokan elmentek, tehát radikálisan visszaesett valóban az európai részekről érkezőknek a száma, viszont radikálisan megnőtt a nem európai bevándorlók száma, 800 ezer, sőt 900 ezer fölött volt az úgynevezett nettó bevándorlás, tehát a különbség a be és a kivándorlóknak 2023-ban, viszont azóta egészen csodálatos módon a munkáspárti kormánynál közel 90%-os visszaesés van, tehát most 100-valahány ezer volt a nettó bevándorlóknak a száma, ami főleg nem európai területekről érkező bevándorlót jelent, úgyhogy itt radikális változások vannak, és hát ugye fölmerült a kérdés, hogy mennyire jó a brit gazdaságnak, hogy a szakképzett európait esetleg kevésbé szakképzett nemzetközösség országokból érkezőkkel váltja föl, ugye a két nagy terület India és Nigéria, ahonnan érkeztek. Ez egy nagy kérdés lehet, és valóban a brit gazdaságnak a fejlődésének az egyik nagy kérdése lehet, hogy honnan tudnak szakképzett munkaerőt szerezni.
3: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Ha meg kellene neveznie egy-egy területet a Brexit 10 éve alatt, hol érződött leginkább a kilépés negatív hatása, és hogy van-e olyan terület, ahol az előnyök jelentek meg?
4: Hát rövid távon ugye, amikor elkezdődött ez az egész Brexit folyamat, ami hosszabbra nyúlt, mint ahogy kellett volna, akkor egyértelműen a beruházásoknak a visszaesése volt az a terület, illetve a gazdasági növekedésnek a visszaesése. Ami aztán ugye a Covid miatt, illetve az ukrajnai orosz beavatkozás miatt, az energiaválság miatt nem lehetett szépen kimutatni, hogy milyen hatások voltak, amik közvetlenül érték, de biztos, hogy az áruforgalmi láncoknak a megszakadása, a beruházási hajlandóságnak a csökkenése, az elbizonytalanodás az nagyon sokáig problémát jelentett. Kevésbé jelentett egyébként problémát érdekes módon a pénzügyi szolgáltatások területén az európai integrációról való leválás, tehát a brit globális pénzügyi jelenlét az továbbra is meghatározó mindenhol, és ugye a brit gazdaságnak a hozzáadott értéke a GDP-hez kb. 80%, ami a szolgáltatásokon keresztül megy. Minden esetre ugye a modernizációnak az elmaradása vagy késlekedése és a versenyképességnek ha nem is mondhatnánk, hogy radikális visszaesése, de a többi nagy államhoz képest a szinten maradás vagy az enyhén lemaradás az nagyon fontos ilyen tényezője volt a Brexitnek.
3: És még nézzük meg a másik oldalt is, hogy mit szólna az Európai Unió ehhez? Tehát, hogy Brüsszel automatikusan örömmel fogadná vissza Londont, vagy pedig egy új csatlakozási folyamatban már jóval keményebb feltételekkel találkozna Nagy-Britannia?
4: Hát a maga a feltétel az ugye a közösségi jognak az elfogadása. Tehát itt az Európai Unió mindig is nagyon egyértelmű volt. A közösségi joganyag az közel 170 ezer oldal, annak az utolsó betűjét is el kell fogadnia egy csatlakozó országnak, és akkor tud visszalépni az Európai Unióba. Úgyhogy ez azt jelenteni, hogy a brit jogszabályokat, amik egyébként nagyon nem térnek el a 10 évvel ezelőttől, hiszen, hogy mondtam, itt a közös piachoz való hozzáférésnek a feltétele volt, hogy azért a jogszabályi rendszer az radikálisan ne különbözzön, és ugyanazok a versenyfeltételek legyenek. Tehát, hogyha ezeket a szabályokat újra átgondolnák, akkor lehetne csatlakozni. Ugye a kérdés az az, hogy amikor kiléptek 2016-ban, akkor volt egy jogszabályi keret, azóta eltelt 10 év, rengeteg minden történt az Európai Unióban, energiapolitika területén, a közös-közös biztonságpolitikában, ugye digitalizáció és egyéb projektjei vannak az Európai Uniónak, és szabályozási rendszerei, GDPR mindenféle változott, közös értékpapírpiaci felügyelet szabályai változtak, rengeteg apróság is, hát apróság, ahogy a többihez képest mondhatjuk, de mindenképpen ezeket is el kellene fogadnia. Tehát itt mondjuk mese nincs, ha nem akar az Európai Unió új tagsági rendszert kigondolni, ami pedig szintén egy nagyon veszélyes dolog lehet, hiszen akkor az egész külkapcsolati rendszert újra kellene gondolni, akkor egyértelműen tárgyalnunk kell, és valamikor el kell fogadni az Egyesült Királyságnak az összes szabályt.
3: A Brexit az Egyesült Királyság belső egységét is megterhelte annak idején. Skóciában továbbra is erős a függetlenségi mozgalom, Észak-Írországban a Brexit újra előhozta az ír egység kérdését, és hát Walesben is erősödött az önállóságról szóló vita, bár hát ugye kisebb mértékben. Egy Európai Unióhoz való közeledés vajon enyhíteni ezeket a feszültségeket?
4: Ugye annál is inkább fontos ez a kérdés, mert egy pár héttel ezelőtt Cardiffban, Walesben a nacionalista pártok, tehát a Skót, az Északír Sinn Féin, illetve a Walesi pártnak az elnöke is kifejezésre juttatta, hogy akár függetlenednének is az Egyesült Királyságtól. Ugye ez először volt, hogy egy ilyen közös nyilatkozatot adtak ki, bár ez egy politikai párt nyilatkozat volt, nem egy kormányzati nyilatkozat, és ugye ebben leszögezték, hogy mindenki az európai integrációba vissza is lépte nagyon szívesen. Ugye ezek az ország részek, ezek a Brexit során az Európai Unióval bemaradás mellett tették le a voksukat. Úgyhogy valóban ez lehet egy nagy katalizátor, illetve a belső feszültségeket enyhítheti. De hát ugye a következő választásokon a nagy kérdés az lesz, hogy a reform, illetve a munkáspárt által képviselt Európa politikai irányvonalban milyen hangsúlyokat fognak meghatározni, és itt ugye nagyon fontos lesz, hogy sikerül-e valamilyen konszenzust kialakítani Skóciával, Észak-Írországgal és Walesszel.
3: Végezetül, ha ma kellene megmondania, hogy mi a reálisabb, hogy Nagy-Britannia mondjuk 10 éven belül újra EU tag lesz, vagy hogy egy szoros, de tagság nélküli kapcsolatot alakít ki Brüsszel, akkor melyik irányba mutatnak ma a politikai folyamatok?
4: Én úgy látom, hogy egy nagyon hosszú folyamat lehet, ha végre döntenek, hogy szorosabb kapcsolatot szeretnének, hiszen először is egy politikai felhatalmazás kell majd az emberektől, ami megindítja a tárgyalásokat, ezek a tárgyalások elhúzódhatnak, és a végén megint meg kellene kérdezni az embereknek a véleményét, hogy elfogadják ezeket, úgyhogy én legkevesebb egy 10-15 évnek a folyamatát látom ebben.
3: Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatában ma már olyan lehetőségekről is nyíltan beszélnek, amelyek néhány éve még politikai tabunak számítottak. Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Le kéne dőlni végre már a falaknak, amik
1: az égig érnek. Segítsetek, magatokon ti képzelt istenek.

8 óra 54 perc, és én el is köszönök kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkba 2026. október 5-én hétfőn, Aurelius Vieira napján, és egyébként a pedagógusok napján. A 9 óra hírek utána nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Köteles Szabolcs várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Zsapka Levente volt, a szerkesztő pedig Tilajcsik Dóra. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Néhány perc múlva a Hol járunk játékunkkal indítunk, majd a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda edzővel, Kemény Dénessel beszélgetünk. Utána Nagy Nelly színész kézen fog minket, és hazavezet gyermekkora Bodrog közébe. Ezt követően megtudhatjuk, mi lehetett volna, ha 1849-ben az orosz cár nem segít leverni a magyar szabadságharcot. Végül felidézzük a két világháború közötti magyar filmgyártás hangulatát, arisztokratákkal, gentrikkel, művészekkel, mulatókkal együtt. Most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A Magyar Szövetség is részt vesz a november 17-i ellenzéki rendezvényeken. Drónokkal juttatott segélyt Ukrajna az oroszok által megszállt területekre. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröling kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröling szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Gubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17-e és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Eltérően ítéli meg Szlovákia biztonságának legfontosabb garanciáját Robert Kaliňák védelmi miniszter és Juraj Krupa, az SZSZ képviselője. Kaliňák szerint elsősorban a kormány kiegyensúlyozott külpolitikája biztosítja az ország stabilitását és békéjét. Krupa ezzel szemben a NATO szövetségeseket és a kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyt nevezte meghatározónak. A két politikus a jövő évi költségvetésről és a kormánykoalíción belüli helyzetről is vitázott az STVR vasárnapi műsorában. Felelős hozzáállásra szólítja fel a sajtót és a közösségi oldalak kezelőit a tragikus, különösen a gyermekeket érintő eseményekről szóló bejegyzéseknél az oktatási tárca. A felhívás szerint fontos eltávolítani az ellenőrizetlen állításokat, találgatásokat, gyűlölködő vagy az érintettek méltóságát sértő hozzászólásokat. A konkrét fenyegetést tartalmazó kommenteket ugyanakkor törlés előtt dokumentálni és jelenteni kell a hatóságoknak. Ha egy vita nem moderálható megfelelően, indokolt lehet a hozzászólások korlátozása vagy ideiglenes kikapcsolása is. Az ukrán hadsereg ismét drónokkal juttatott élelmiszert és gyógyszereket az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskibe. Andrii Sibiha külügyminiszter szerint csaknem 400 csomagot, összesen mintegy 4 tonna segélyt szállítottak a városba. Oleski 2022 óta van orosz ellenőrzés alatt és súlyos ellátási gondokkal küzd. A Kreml korábban szintén elismerte az élelmiszer és gyógyszer hiányt, de közölte, hogy az orosz hadsereg igyekszik megoldani a problémát. Űrháborúval fenyegetett Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök arra az esetre, ha megpróbálnák megzavarni az új orosz műholdas internet szolgáltatást. A Rasvet nevű rendszer műholdjait idén állították pályára, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövőre indul. Ukrajna azt szeretné elérni, hogy területét kizárják a rendszer lefedettségéből, és szankciókat sürget az orosz műholdas szolgáltatással szemben. Medvegyev szerint egy ilyen lépés az amerikai Starlink műholdjait is veszi. Az Egyesült Államok újabb háromoldalú tárgyalást kezdeményezne az ukrajnai háború lezárásáról. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Washington azt javasolja, hogy még október végéig amerikai, ukrán és orosz képviselők üljenek a tárgyalóasztalhoz szakértői szinten. Kijev támogatja a kezdeményezést, és az Egyesült Arab Emírségeket is lehetséges helyszínnek tartja. A Kreml korábban szintén jelezte, hogy októberben sor kerülhet újabb háromoldalú egyeztetésre. Az amerikai légierő valamennyi bombázóját kivonta a nagy-britanniai Fairford légitámaszpontról. A lépésre azt követően került sor, hogy szeptember végén több embert is őrizetbe vettek a bázis közelében terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Az amerikai légierő nem erősítette meg, hogy a két esemény összefügg, és közölte, hogy gépei visszatértek Egyesült Államok beli támaszpontjaikra. Fairfordban B1-es és B2-es, valamint B52-es amerikai bombázók is állomásoztak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A jégkorong extraliga tegnapi eredményei: Spiszka Nová Veszlován 6-1, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trencsén 2-3, Žilina Banská Bystrica 2-3 büntetőkkel és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. A szlovák női skeet csapat ezüstérmes lett a görögországi sportlövő Európa-bajnokságon. A Vágsellyei együttes 2-es győzelemmel jutott a női kézilabda Európa-kupa 3. fordulójába.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Alsószeli és Taksony között, a Felsőszeli kereszteződésnél, a forgalmat rendőrök irányítják. Sebességet mérnek Szalóc és Pelsőc között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Most a Hol járunk című játékunk következik, amelyben egy településünkről elmondunk néhány információt, majd a zene után eláruljuk, melyik városra vagy falura gondoltunk. Ma a Besztercebányai kerület egyik települését keressük. A település első írásos említése 1242-ből származik. Kővárát a Kacsics nemzetség építette, valószínűleg még a tatárjárás előtt. A várat az oszmán hadak 1554-ben elfoglalták, és közel 40 évig az ő kezükön maradt. A török kiűzése után következett a város néhány évtizedes virágkora. Majd a település a 19.-20. század fordulójára ipari központtá fejlődött, a téglagyár és főleg az 1908-ban alakult Zománc gyár révén. Ez utóbbi túlélte az 1930-as évek nagy gazdasági világválságát is, a II. Világháború után a járás legnagyobb ipari üzeme volt. Aki tudja, hogy hol járunk, a zene alatt megírhatja SMS-ben vagy WhatsAppon, nyeremény sajnos nincs, csak a dicsőség, a szám, ahová küldhetik a megfejtéseket 0919-248-022, külföldről plusz 421-919-248-022. Most zenélünk, a zene után elárulom a megfejtést.

A zene előtt elhangzott Hol járunk játékunk megfejtése Fülek, szlovákul Filakovo. A város a Losonci járásban található a Füleki medence ölelésében, a magyar határ közelében.

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd Kemény Dénes vízilabda sikeredzőt kérdezzük. Többek között Gergely István átsábításának történetéről. Majd Nagy Neli színművészünk gyermekkora Király Helmecét és Tisza partját mutatja be nekünk. Műsorunk második órájában Herman Robert történészt arról faggatjuk, mi lehetett volna, ha 1849-ben nem kerül sor az orosz intervencióra. Hallgassunk meg most ebből a beszélgetésből egy részletet.
1: Hát ugye a tűzi hadjárat idején voltak olyan pillanatok, amikor erősen bizonytalan volt, hogy egyáltalán lehetett folytatni a dolgot. Ebben a tekintetben kimondottan sokszerű volt például a fővárosnak a feladása 49. januárjában, és hát utána a magyar hadsereg, meg a magyar államapparátus az nagyobb részt a Tiszántóra, illetve hát Észak-Erdély területére korlátozódott. Jó esetben mondjuk az ország területének a 30, de lehet, hogy csak 25%-át ellenőrizte, és innen történt egy alapvető fordulat 49 márciusában, amikor először bennek sikerült felszabadítani a Erdély csaknem teljes területét, ugye beszámítva Gyulafehérvárt, illetve a román felkerült által megszállt értegységet. Nagyjából akkor, amikor Benn befejezte a hadjáratnak az érdemi részét, akkor kezdődött a délvidék visszafoglalása Percelmor tábornok által. Ez egy elhúzódó folyamat volt, ugye kitartott egészen nagyjából 49 május közepéig, május végéig. Ez sem volt persze teljes. A titeli fennség a szerfelkelők kezén maradt, ugye Temesvár és Arad a szlovák és a császáriak kezén, de azért a területek nagy részét a magyarok ellenőrizték, és márciusban ugyan a főadszintéren még nincs fordulat, tehát ugye a február 26-i kápolnai csata az utolsó igazán jelentős harci cselekmény, de azért már jelzi a fordulatot az, hogy a visszavonuló magyar csapatokat mindig részt nem meri üldözni. Február 28-án Mezőkövesnél van egy sikeres magyar utóvédi ütközet, és március 5-én Szolnoknál pedig hát Hongyá vernek egy császári királyi dandárt, és aztán 49 április elején pedig megindul a dicsőséges tavaszi hadjárat, aminek a következtében kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt a Rába, illetve a Vágon aláig sikerül visszaszorítani a császári királyi fősereget, majd pedig májusban visszafoglalni a budai várat az ellenség. És hát a Dunántúl nagy része is leszámítva mondjuk a nyugati határszélt, illetve Baranya megye területének a jelentősebb részét, ez szintén a magyar csapatok ellenőrzése alá kerül.
0: Majd ezt követően színes híreinket hallhatják. Műsorunk harmadik órájában, azaz 11 óra után Muszatics Péter filmtörténészt a Radványi Géza forgatókönyvéből készült Erdélyi Kastély című fekete-fehér filmről kérdezzük. Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok.

Ma 2026. október 5-e van. Névnapjukat az Aurélok ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. 1599-ben ezen a napon a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom megbízottai béketárgyalásokat folytattak a jelenleg Esztergomhoz tartozó Helemba szigetén. A tárgyalások kölcsönös engedmények hiány kudarcba fulladtak. 1762-ben ezen a napon Bécsben bemutatják Christoph Wilbard Gluck Orpheus és Euridike című operáját. A mű Gluck legismertebb, legnépszerűbb és leggyakrabban játszott színpadi műve, egyúttal első úgynevezett reform operája. Megszületése után rendszeresen szerepel a világ operaházainak színpadán. A 19. században többen átdolgozták. Legismertebb Hector Berlioz verziója. 1908-ban ezen a napon Bulgária elszakad az Oszmán Birodalomtól és deklarálja függetlenségét. 1919-ben Norvégiában ezen a napon tartották a népszavazást, amelyben a tömény alkohol árusításának a tilalma mellett döntöttek. A norvég alkoholtilalom végül nem bizonyult hosszú életűnek. A virágzó csempészet miatt egy újabb, 1926-os népszavazást követően eltörölték. 1969-ben ezen a napon először került adásba a BBC-n a Monty Python repülő cirkusza. Ez a Monty Python csoport rendkívül népszerű komédia sorozata lett, amelynek nyomán világszerte ismerté váltak. A műsor gyakran gúnyolódott a britek mentalitásán és szokásaikon, alkalmanként viszont politikai töltetű jeleneteket is készítettek. 1983-ban ezen a napon Lech Walesa, a Szolidaritás szakszervezeti mozgalom egyik alapítója megkapta a béke Nobel-díjat, amit nem mert személyesen átvenni, mert félt, hogy nem engedik vissza Lengyelországba. Felesége vette át helyette, a díjjal járó pénzt pedig a Szolidaritás ideiglenes vezetőségének adományozták, amely ekkor Brüsszelben székelt. 175 éve Kolozsváron született Ditrói Mór színész rendező, a Víg Színház első igazgatója. Színészi pályáját a Kolozsvári Színháznál kezdte, rövid ideig a Kassai Társulat tagja. 1887-ben felkérték a Kolozsvári Színház igazgatójának. 8 évvel később elfogadta a felkérést az újonnan nyíló Víg Színház igazgatására. Sokak szerint Ditrói Mórral kezdődött a modern magyar színház. Volt, aki a magyar Stanislavskinak nevezte. Ditrói Mórt 1945-ben Budapest ostroma után, 93 éves korában nélkülözésben testileg legyengülve, de szellemileg éppen érte a halál. Kilencven éve született Václav Havel, cseh író, Csehszlovákia, majd Csehország elnöke. Havel egy jómódú polgári családban nőtt fel Prágában. Az egyetemre nem nyert felvételt burzsoá származása miatt. 1960-tól egy színháznál helyezkedett el. Az 1968-as katonai invázió után eltiltották a színháztól, ezután fizikai munkás lett. Mivel részt vett a Charta 77 mozgalomban, mint szóvivő, 5,5 évre bebörtönözték. A bársonyos forradalomban vezető szerepet töltött be. 1989. decemberében a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság elnökévé választotta a parlament. Václav Havel 2011-ben hunyt el. S végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 75. születésnapját Bob Geldof ír zenész. 1985-ben ő szervezte a Live Aid szuperkoncertet, amelynek a célja az etióp éhezők megsegítése volt. A televíziós közvetítésnek hála, több mint 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik a legnagyobb kollektív eseménye. A koncert után Bob Geldofot Nobel békedíjra javasolták, amit nem kapott meg. Második Erzsébet azonban lovaggá ütötte.

0: CED, Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat és Magyarország Kassai Főkonzulátusa által szervezett CEDUKÁCIÓ Roadshow elnevezésű rendezvény keretében a közelmúltban Kassára látogatott Kemény Dénes vízilabda mesteredző, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Az ő irányítása alatt a válogatott 3 egymást követő olimpiai bajnoki címet, valamint világbajnoki győzelmet szerzett. A rendezvény előtt lehetőséget kaptunk egy rövid interjú elkészítésére. Kemény Dénesnek van-e bármilyen élménye Csehszlovákiával, Szlovákiával, vagy esetleg Kassával kapcsolatban? Elsősorban a sportra gondolok, akár mint játékos, akár mint szövetségi kapitány.
1: Legelőször, amikor én átléptem a határt ebbe az irányba, kisrác voltam, egy ilyen családi kirándulás volt édesapámmal és a második feleségével, és akkor Prágába mentünk, és arra emlékszem, hogy fantasztikus, finom eper, vagy megylekváros palacsintát ettem. Ez az összes, tehát más emlékképpen Prágáról nincsen. Vonattal mentünk, mert apám MÁV főmérnök volt, ennél fölhoz nem került pénzbe, gondolom a szállás igen, és akkor léptem át ebbe az irányba, Csehszlovákiába a határt, aztán később már jó néhány vízilabdás élményem is volt.
0: Itt elnézést, de kihallgattam, hogy már Kassán sem először járt, mert itt elárult, hogy már magyarul is értekezett Kassán évekkel ezelőtt az üzletben.
1: Igen, nem voltam sokkal idősebb, lehetettem olyan 12-13 éves, BVSC játékosa voltam, és a BVSC az is vasutas klub. Volt egy olyan előnyünk, akár Magyarországon belül, akár külföldre, hogy voltak ezek a lakókocsik, és akkor kaptunk a MÁV-tól a csapat egy lakókocsit, és akkor abban laktunk egy hétig 10 napig, és tudtunk menni, akár Magyarországon belül edzőtáborozni, akár volt egy felvidéki körútunk, ami Pozsonyban kezdődött, és Kassán végződött, és az az első ilyen nemzeti érzelmű jellegű élményem 12-13 évesen erről a túráról, hogy itt Kassán a strandon körbesétálva, edzés után, edzés előtt nem hallottam csak magyar szót, és akkor kezdett bennem az megerősödni, hogy azért itt nincsen minden rendben, hogyha ehhez én átjöttem a határon, és ennek ellenére itt mindenki magyarul beszél.
0: Elnézést, egy ilyen kicsit, lehet, hogy nem ideillő kérdés, de hogy egy verekedésben megsebesült kutyát el tudna még látni?
1: Hát, hogyha a kollega segít abba, hogy én használjam az ő kisállat klinikáján az eszközét, akkor igen, de odahaza a garázsba nem vállalnám. Itt azért ugye alapvetően a sérüléseket, azokat le kell tisztelni, le kell borotválni, utána el kell altatni a kutyát, ezt mondjuk minden továbbinak megcsinálnám otthon is, de egyéb felszerelésem nincs, de simán össze tudnám varni. Én alapvetően, amikor Olaszországba kerültem az első években, annak ellenére, hogy elég hamar megtanultam a nyelvet, inkább operatőrként dolgoztam a rendelőbe, mint a páciensek tulajdonosaival, mert a páciensek ugye a kutyamacska volt, mert hát azhoz nyilván készségszinten kellett tudni az olaszt, de egy 2 éven belül aztán már minden szinten dolgoztam, de jó darabig kifejezetten csak a műtőben tevékenykedtem, és az nagyon ment.
0: De közben vízilabdázott, jól ért?
1: Hát én nekem úgy volt, hogy 9-re mentem a klinikára dolgozni, délig voltunk nyitva, mentem Mucsóba a klinikáról föl Komó belvárosába, a Fenetuszadába, edzés 2-ig, ebéd 3-ra vissza a klinikára, és 7-ig dolgoztam, 8-tól meg volt újra edzés, 10-ig, és akkor másnap kezdődött előről. Szombaton bajnoki, sokszor idegenbe, például Nápoly-Szicília repülős utakkal. Vasárnap volt a pihenőnap, ameddig nem kérték meg, hogy kezdjek foglalkozni gyerekekkel, akkor a vasárnap sem volt pihenőnap, mert az utánpótlás már csak meg vasárnap voltak, úgyhogy gyakorlatilag minden nap volt valamilyen, vagy mind a két tevékenység, állatorvosi és vízilabda is, vagy csak vízilabda.
0: És ez mikor dőlt el, hogy a játékos karrierje után nem állatorvos lesz, hanem elindul a szövetségi kapitányi úton? Láttam, hogy 1990-ben végezte el az ehhez szükséges képesítést.
1: Igen, hát 2 részletben, először a TFM végeztem, utána Rómában az olasz szakedzőit, majd ezt követően én 96-ban megpályáztam 0 eséllyel, hozzáteszem, a szövetségi kapitányi állást, de miután végül is egy eléggé szoros szavazás eredményeképpen én lettem a magyar válogatott szövetségkapitánya, ott abban a pillanatban tudtam, hogy nem tudok tovább dolgozni, mint állatorvos, mert ez a kettő már nem fér össze. Tehát ez nem egy olasz bajnokságban a középmezőnyben tanyázó kis csapat edzősködése és az állatorvosi munka, ez a világ egyik legjobb csapatának az edzősködése. Így aztán 97-től Nagy Bánatomra kikerültem a mindennapi állatorvosi munkából, ami azért úgy frissen tart, van egy 10 éves cicám, egy 8 éves, meg egy 5 éves kutyám, és egy feleségem, aki állandóan csesztett, hogy ezt vagy azt vagyom, azt oldjam már meg a állatkertünkkel, meg a szomszédok, az egész utca rendszeresen engem kérdez meg, mert ott vagyok közel, de ez még mindig jobb volt olyan játékos koromban, hogy a játékos társaim tőlem kértek receptet, amikor náthásak voltak, vagy ez vagy az. De annyi volt a különbség, hogy nem csapott lapáttal írtam föl a kalmapirint, hanem háromszor egyet.
0: Becserélné a háromszori, ugye háromszor lett olimpiai bajnok a magyar válogatottal, mint szövetségi kapitány, becserélné egyért, amikor ön mint játékos lehetett volna olimpiai bajnok?
1: Azt gondolom, hogy azért nem, így utólag, azért nem, mert én mind a háromszor úgy éltem át a döntő utolsó szóját, tehát az utolsó dudaszót, amikor végre a döntőnek, mint hogyha én is nyertem volna. Holott nemrég kérdezték meg, hogy látható-e a lakásunkban, a vitrínben az olimpia aranyére, mondtam, hogy nem látható, mert én nem kapok, az edzőknek nem adnak. Úgyhogy, ha én meg akarom nézni, akkor kölcsön kell kérjem valamelyik játékosomtól egy-két napra, lehelem, vattázom, törülgetem, és akkor visszaadom nagy szomorúan.
0: Tényleg van ilyen?
1: Ilyen van, most éppen nálam van a Biros Petinek a pekingi érme, de péntekre kérte vissza, úgyhogy pénteken nem szabad reggel elfelejtsem, hogy betegyem az autóba. Azt gondolom, hogy van még egy másik is, ezt meg ők nem tudják, hogy milyen szövetségkapitányként átélni ezt a pillanatot, mert az még ugye nekik hiányzik. Nagyon érdekes, hogy a 9 olimpiai aranyból, amit a magyar vízilabda nyert, azért csapatsportban nem kevés, abból 8-nál a szövetségi kapitány játékosként nem volt olimpiai bajnok. Tehát lehetséges, hogy az olimpiai bajnok szövetségi kapitány az olimpiai aranyér játszó csapat esetében egy extra feszültség a játékosok számára, hogy a főnöknek már ez megvan. Minket meg leküldött a trafikba, hogy vigyünk egy doboz gyufát haza. Hát azért ennél az nehezebb. Úgyhogy nem tudom. Nyilván nem véletlen, tehát nem 5-4 az arány, hanem 8-1 az arány, hogy nem olimpiai bajnok, szövetségkapitányok vezetik a csapatot olimpiai aranyéremre.
0: Hát mivel a szlovákiai magyar Aldó vagyunk, a Gergely Istvánra rákérdeztetek, hogy rá hogy figyelt föl?
1: Nem volt olyan nehéz, mert 94-ben Pozsonyban volt a Junior EB elődöntő és döntő, és akkor én még bőven Komóban voltam edző, és miután az édesapám volt a magyar junior válogatott edzője, hát családi alapon én elmentem szurkolni elsősorban édesapámnak, rajta keresztül a játékosainak, és az elődöntőt a szlovákokkal játszottuk, és hát ott nem csak a Gergely Pistót, jó néhány magyar nemzetiségű játékos játszott, és hát észrevettem, hogy egy nagy darab jó kapus, nem is volt sima meccs, de végül sikerült nyerjünk. Utána viszonylag könnyebben megvertük a horvátokat a döntőbe, és ugye apám fürdött ruhástól, és én ott ismertem meg, de nem is váltottunk egy szót, csak láttam a lelátóról. Aztán amikor már kapitány lettem, és ugye ő pont annyi idős, mint a Kásás Tamás, vagy a Fodor Rajmi, és a csapatban a szlovák meccseken, amikor nehézségeink voltak, akkor általában Pista jól védett. Úgyhogy kénytelen voltam elmenni Révkomáromba 2001-ben ősszel Gajdács Andrisnak, aki akkor szövetségi kapitány volt, Botlik Laci után, hogy Andriskám, régóta ismerjük egymást, sokat játszottunk egymással, ütöttük, vertük egymást, de most egy szép mondatot mondok neked, el fogom vinni a kapusodat. Azt mondja, hogy? Hát mondom, te nevelted, itt Komáromba, és válogatott lett, de miután Athénra el fog telni az a három év, hogy nem kell a hozzájárulásod ahhoz, hogy ő magyar válogatott lehessen, vele meg megállapodtunk, Athénban már a magyar válogatott kapusa lesz. Azt mondta, egyik szemem sír, másik nevet, mert egyfelől én neveltem, másfelől nekünk meg hiányzik. Hát, így járt, a Lapista járt igazából jól, világbajnok lett, és kétszeres olimpiai bajnok.
0: Hát az időnk elfogyott, egy motivációs tréninget fog tartani a következő percekben itt Kassán, hát sok sikert kívánok ehhez, és köszönöm az interjút.
1: Én is köszönöm.
0: Az előző percekben Kemény Dénes vízilabda mesteredzőt, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallottuk.

0: Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátriám című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Nagy Nelli, a Kassa Itália színház színművésze.
1: A messzi vágyó tűzhegyáró felhőszálló tengerecki pár.
2: Én azt szoktam mondani, hogy én Bodrog közben nőttem fel, mert ugye ott mindenki Helmecen született annak idején. Helmecen laktunk egy ideig, aztán édesapám kapott a vasúttól egy lakást Csernőbe, akkor elköltöztünk Csernőbe, aztán Csernőből úgy döntöttek, hogy elmegyünk Helmecre, akkor ott is laktunk egy kicsit, és 16 éves voltam, amikor leköltöztünk Perbenyikbe. És édesanyám még egy olyan majd 10 évvel ezelőtt költöztek vissza Csernőbe, úgyhogy egy ilyen kör bezárult, úgyhogy nekem inkább, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy Bodrog közi vagyok.
0: Tehát az országon keleti fele.
2: Igen, közel a Tisza, közel a Bodrog, közel a Latorca, mind a három folyót jól ismerem, mert hát mondjuk a Bodroghoz annyira nem jártunk ide, hogy a Latorca partján és a Tisza partján azért töltöttem egy-két nyarat.
0: Hogy visszagondolsz a gyermekkorodra, hogy tudsz-e mondani olyan helyszíneket, ahol nagyon jól érzted magad?
2: Hát elsősorban a Tisza part, mert az egy olyan meghatározó hely volt minden nyáron, mi kiköltöztünk 2-3 hétre, fogtuk a sátrainkat, felépítettük, és akkor ott úgy el voltunk magunknak, mint befőtt. Ugye abban az időben még a tiszai napok azok fénykorszakát élték, és általában úgy időzítettük az ott létünket, hogy ez beleessen, ugye az volt egy hosszú hétvégés programsorozat, Essen miszom dínom, színházi előadástól kezdve koncertekig, szépségversenyig minden volt annak idején. A másik ilyen hely pedig nagypapámék szőlője, ahova lejártam minden évszakban, mert ha ott töltöttem hétvégét, akkor nagypapám februárban fogta a kezecskémet, és akkor lesétáltunk szépen gyalog végig a városon, lementünk a szőlőbe, és akkor ő csinálta a kis maga dolgait, én meg ott a kismacskákat etettem, meg néztem a kibúvó húvirágokat, és ugyanez volt nyáron is, tavasszal, tehát minden évszakban volt nem kevés idő, amit ott töltöttünk. Családostul. Tehát ott voltak ilyen nagy családi összejövetelek, ahol persze dolgozni kellett, azért mentek oda, meg azért mentük oda, és mi gyerekek is be voltunk fogva, de azért ez egy nagyon szép emlék.
0: Konkrétan akkor hol volt ez a szőlő?
2: Ez Királyhelmecen, úgy ott nem egy, nem két, nem három, több száz szőlő telek van, és nagypapáméké volt az egyik.
0: És hogyha a kettő közül kellene választanod egyet, ami mégiscsak így a leginkább a szívedhez közel áll, és hogyha találnál egy érdekes, megható vagy vicces történetet ezzel kapcsolatban?
2: Ha választanom kéne, akkor nem tudok. Nem tudok, mert mind a kettőnek megvolt a maga varázsa, és a maga miértje, hogy miért az lenne az. De így röviden egy-egy pillanatot mind a két helyről. Ugye a Tisza part az egy... Hát ott nőttünk fel, ott lettünk nők, ott fürdőruhába mutogattuk magunkat úgy tetszensen a fiúknak, és akkor nem volt szégyellősködés, mert azért mentünk végig a parton, hogy hát, ott van valaki, és azok a szalonasütések és partik, amik kint voltak, és visszaemlékezve, hogy édesanyámék még olyan életet éltek, és közösségi életet éltek fiatalon relatíve, ami most már nem igazán, tehát kevés olyan, hogy most kimenjünk sátorozni, és akkor ott, mert hát ugye tévéfény minden nélkül, tehát ma már ez elég nehezen elképzelhető, tehát nekem ez a felnőtté válás egy része volt, illetve a szőlő és a nagyszülők, az pedig igazából a nagypapámnak a sztoriai, az, ahogy ő főzött, ahogy annak a Laci pecsenyének, amit ő ott a nyílt tűzön csinált, annak egészen más íze volt és illata, azóta se ettem olyat, mert sok helyen, de az mégsem ugyanaz. Tehát ez a két olyan, a nagypapa és a felnőtté válás a Tisza parton.
0: És akkor a záró kérdés az, hogyha valaki a hallgatóink közül nem járt a Bodrog közben, mit mondanál el, hogy miért érdemes oda elmenni, vagy hogyha valaki a közelben jár, akkor miért érdemes ott megállni szerinted?
2: Hát A természet, mint olyan, az mindig egy megnyugvásra, tehát akár egy séta a Királyhelmeci Nagyhegyen, mert ezt úgy hívják, hogy Nagyhegy, és a szőlők között az mindig ad egy ilyen megnyugvást, mert ott ugye csönd van, az ember ott el tud gondolkodni egy picit, de igazából ugyanez érvényes a Tiszapartra is, és bármelyik folyópartjára, tehát ez azért megvolt a Latorcára, és mikor jártunk ki, hogy esténként az a fény nélküliség, ami által tudjuk látni a csillagokat, az idő a gondolkodásra, az most is megvan. És az a homokos Tiszapart, az tényleg egyedülálló, és nagyon sajnálom, hogy nincs megadva, és nem kapja meg azt az odafigyelést, amit megérdemelne.
0: Nagy Nellit, a Kassa Itália Színház színművészét hallottuk.

0: tőlem többé el ne téved.
1: Az előző percekben a szűke Patreon című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni,

nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. És nem elég megérezni, de felismerni kell.

0: akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés,
1: több kell.
0: Az értelem, mit ér a hűvös ész, több kell.
1: Az érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély.
0: Keresni, hogy miért én. Szeress, szenvedj, remélj.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában, a holnapi aradi vértanúk napjához kötődve, Hermann Robert történészt arról kérdezzük, hogy elvileg megnyerhető lett volna-e a szabadságharc. Ezt követően színes híreinket hallhatják. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferenc tálalásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Közel 5%-ra emelkedhet jövőre a költségvetési hiány Szlovákiában. Trónokkal juttatott segélyt Ukrajna az oroszok által megszállt területekre. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Jövőre a GDP 4,94%-ára emelkedhet Szlovákia államháztartási hiánya a pénzügyminisztérium költségvetési tervezete szerint. Ez mintegy 7,4 milliárd eurós hiányt jelentene, miközben az idei deficit 4,37% körül alakulhat. A kormány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkentené a hiányt, ehhez azonban további megszorító intézkedésekre lesz szükség. A tervezetről hétfőn a Gazdasági és Szociális Érdekegyeztető Tanács, majd a kormány is tárgyal. Elfogadhatatlannak tartja a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása a 2027 és 2029 közötti állami költségvetés egyeztetésének módját. József Bozsik, a szervezet elnöke szerint az önkormányzatok túl későn kapták meg a tervezetet, így nincs elegendő idejük annak érdemi értékelésére. A társulás ennek ellenére részt vesz a hétfői egyeztetésen, ahol ismerteti a költségvetés városokra és községekre gyakorolt várható hatásait. Bozsik hangsúlyozta, hogy az önkormányzatokkal folytatott egyeztetés nem válhat puszta formalitássá. Bubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröhlin kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröhlin szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Bubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17 és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Az ukrán hadsereg ismét drónokkal juttatott élelmiszert és gyógyszereket az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskibe. Andrii Sibiha külügyminiszter szerint csaknem 400 csomagot, összesen mintegy 4 tonna segélyt szállítottak a városba. Oleski 2022 óta van orosz ellenőrzés alatt és súlyos ellátási gondokkal küzd. A Kreml korábban szintén elismerte az élelmiszer és gyógyszer hiányt, de közölte, hogy az orosz hadsereg igyekszik megoldani a problémát. Két ember meghalt, mintegy 30-an pedig megsérültek egy lövöldözésben az amerikai Georgia államban. A Vienna városában tartott éjszakai rendezvényen több mint 1000-en gyűltek össze, amikor legalább két helyszínen több mint 50 lövés dördült el. Az áldozatok 21 és 23 évesek voltak, a sérültek között pedig 14 éves fiatal is van. A rendőrség egyelőre senkit sem vett őrizetbe, a támadás indítéka sem ismert. Továbbra is válságos állapotban van az az amerikai halálra ítélt nő, akinek kivégzése sikertelenül végződött Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike lélegeztetőgépen van, szervezetéből még mindig próbálják eltávolítani a kivégzéshez beadott méregható anyagát. Ügyvédje azt kéri, hogy halálbüntetését változtassák életfogytiglani szabadságvesztésre. Tennessee kormányzója független vizsgálatot rendelt el, és az év végéig felfüggesztette a kivégzéseket az államban. Legalább 3 ember meghalt, egy pedig eltűnt a Spanyolországot sújtó heves viharok és áradások következtében. A legsúlyosabb helyzet Katalóniában alakult ki, ahol utcákat és épületeket öntött el a víz, a tűzoltók pedig több mint 1000 segélyhívást kaptak. Több autós is járműben rekedt, őket a mentőegységek szabadították ki. Az ország más térségeiben, köztük Bilbao környékén is áradásokat okoztak az intenzív esőzések. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A jégkorong Extraliga tegnapi eredményei: Spiszka Nová Veszlován 6-1, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trencsén 2-3, Žilina Banská Bystrica 2-3 büntetőkkel és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. A szlovák női skeet csapat ezüstérmes lett a görögországi sportlövő Európa-bajnokságon. A Vágsellyei együttes 2-es győzelemmel jutott a női kézilabda Európa-kupa 3. fordulójába.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Alsószeli és Taksony között, a Felsőszeli kereszteződésnél, a forgalmat rendőrök irányítják. Sebességet mérnek Szalóc és Pelsőc között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kassai Polgári Klub szervezésében valósult meg a Radványi Géza emléknapok, ahol Uszatics Péter filmtörténész a Radványi Géza forgatókönyvéből készült Erdélyi Kastély című filmről tartott előadást. Erről fogunk a következő percekben beszélgetni mi is. Először is üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Jó napot kívánok, köszönöm.
0: Hát Radványi Géza, Márai Sándor bátyja, nemzetközileg elismert filmrendező, legsikeresebb rendezése a valahol Európában, legalábbis szerintem. Nem tudom, érdemes-e még róla egy-két mondatot mondani ezen kívül, hogy így a hallgatóinkat kicsit képbe helyezzük.
1: Hát ugye, ahogy említetted, igen, Márai Sándornak a testvére volt, hogy Kassán született, Grossmittként, ugye ez volt mindkettőiknek az eredeti neve, és egy nagyon érdekes család volt, és maga Radványi Géza is egy nagyon érdekes ember volt, és ráadásul nagyon érdekes volt a kapcsolata a család többi tagjával, hát ugye mindenek előtt Márai Sándorral remek téma, tehát egy nagyon-nagyon jól zékelt ez kassaiságot is, tehát mi az, hogy kassa lenni, meg általában ugye ezt a Trianon előtti, utáni magyar polgári életérzést. Ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon érdekes történet, és tulajdonképpen ugye a Radványi Géza filmjeiben néha közvetlenül, néha közvetve ugye ez jelenik meg. Több országban készített filmet, tehát ugye sokfelé dolgozott, ugye nagyon sok időt töltött Párizsban, aztán Berlinben, és akkor ugye 1939-ben jött vissza Magyar Budapestre, hát mondtad vissza, ez ugye már önmagában érdekesen hangzik, hiszen ugye Kassai lévén, ugye akár Kassára is visszamehetett volna, de hát ugye mégis ugye Budapestre ért vissza, és nagyon rövid idő alatt ő egy jelentős filmessé vált. Először forgatókönyvíró lett, a említett Erdélyi Kastély című filmforgatókönyvét, és ugye 1939-40 folyamán írtam. És aztán ugye maga is elkezdett rendezni ugyanebben az évben, tehát 1940-ben a Zárt Tárgyalás című filmje volt az első saját rendezés, aminek ugye forgatókönyvét is maga írta, és akkor tulajdonképpen 45-ig, tehát néhány év leforgása alatt ugye nagyon termékeny volt, számos filmet készített, csak egyet emelnék ki, mint a Beszélő köntöst, ami az első részben színes magyar film. De megemlíthetjük például az Európa nem válaszol című filmjét, és ahol ugye egy egész óceánjáró hajót épített föl a budapesti stúdióban. Tehát egy nagyon érdekes, nagyon bátran nyúlt olyan témákhoz, amik grandiózusak voltak, bátran kísérletezett a filmnek a kis kifejező eszközeivel, így gondoljunk a díszletekre, színes nyersanyagra és a többire. És ahogy ugye említetted, ugye a háború után készített el valahol Európában című filmet, amit egyébként ugye nagy részt a diákjaival, tehát Máriás Félix, Illés György, a fiatal Bacsó Péter, Makkáro és a többiek mind részt vettek. Ugyanis ugye ő kollégáival együtt részt vett ugye a magyar filmes felsőfokú képzésnek az elindításában, tehát ugye az akkori filmművészeti főiskola, színház és filmművészeti főiskola, vagy filmtanszak, ugye ezek ugye nagyon-nagyon embrionális állapotban voltak akkor még ugye 1945 után, de lényegében ő indította el Balázs Bélával együtt ugye a magyar felsőfokú filmes képzést. Viszont ugye hát látta, hogy mi történik majd itt Magyarországon, volt annyira okos, hogy rájött, hogy itt túl sok babér nem fog teremni neki a nagyon is polgári szemléletű alkotónak, úgyhogy elhagyta Magyarországot. És Rómában, Párizsban, Münchenben élt, alkotott olasz, francia, német nyelven készített filmeket, ugye a kor legnagyobb sztárjainak a főszereplésével. Romy Schneider, Uwe Fischer, Mária Schell, Lili Palmer, Michel Simon, a fiatal Jean-Paul Belmondo, és többiek, és a többiek. Tehát nagyon ősidesnek mondható az ő pályafutása, tehát nagyon jól tudott alkalmazkodni, adaptálódni ugye a korabeli francia-német filmgyártás viszonyaihoz. Úgyhogy hát talán ennyit röviden Radványi Gézáról ugye általában.
0: De hát most még vissza 1940-ben.
1: Így van a gyökerekhez, tehát a zéróponthoz tulajdonképpen így.

0: Az Erdély Kastély című filmet te hogyan mutatnád be? Szerelmi háromszög vagy négyszögről szól, de te magad hogyan értékeled a filmet? Csak a forgatókönyvét írta Radványi Géza, az írója Hunyadi Sándor, a rendezője pedig Podmanicki Félix.
1: Pontosan. Hát ugye ő forgatókönyvíróként kezdte, és ugye megírta a Szarajevó című filmnek a forgatókönyvét Rátonyi Ákos. Ezt a filmet 1939-ben, és ugye a fáma szerint, vagy a legenda szerint, de hát valószínűleg valóban így volt, ugye amikor meglátta egy ilyen filmet rendezett Rátonyi Ákos az ő forgatókönyvéből, akkor olyan dühös lett, mérges lett, és azt mondta, hogy akkor inkább ő maga rendezi a következő filmjét, hogy remekül megírt dolgokat így lesatnyít, vagy ilyen rosszul rendez meg ez a Rátonyi Ákos, akkor inkább ő maga fog filmet rendezni. Na most, hogy ez így is lett, tehát egy évvel később, hogy említettem, az Áttárgyalás már maga rendezte, de pontosan a kettő között, tehát a Szarajevó és az Áttárgyalás között készült el a forgatókönyve az Erdélyi Kastélynek, és rendezte meg Podmanicki Félix, aki egyébként valószínűleg sokkal jobb rendező volt, mint a Rátonyi Ákos, tehát egy nívós film készült. Podmanicki magában egy nagyon érdekes ember volt, ugye egy báró volt, ugye a híres Podmanicki családnak a képviselője, egy könnyű kezű, biztos kezű rendező volt, aki jól mozgatta a színészeket. Na, tulajdonképpen egy korrekt módon elkészült filmről van szó, és ugye ez nem utolsó sorban az írónak, ugye Hunyadi Sándornak köszönhető. Hunyadi Sándor ugye a két világháború közti magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. Nem esik annyi szó róla, mint ugye a nagy, igazi nagy alkotókról, tehát mint mondjuk a Kosztolányi Dezsőről, vagy a Móricz Zsigmondról, vagy a Babits Mihályról és a többiekről, de ez részben ugye betudható ugye az 1945 és 90 közötti magyar kultúrpolitikának, irodalompolitikának, hiszen ugye Hunyadi Sándor ugye polgár íróként nehezen volt illeszthető ugye ebben a kádályi irodalmi narratívába. Minden esetre ma egyre többet veszik elő, újra és újra megjelennek a novellái is, színdarabjai is, műsoron vannak, nem véletlenül, hiszen bizonyos értelemben is egy könnyed író volt, tehát könnyen írt, átélhető jellemeket mutatott be, de ugyanakkor nagyon mély a jellemábrázolása, nagyon, nagyon szép, nagyon pontos, és néha nagyon illúziótlan, nagyon kegyetlen az a világ, amit bemutat, ugye ez a 1918-20 utáni tág értelembe vett magyar közeg, ugye ő maga is Kolozsváron született, de több művében ábrázol, ugye erdélyi, délvidéki, vajdasági történetek, szereplőket, szituációkat, ilyen például a Fekete Szárú Cseresznye, ami ugye 1930-ban készült, Víg Színház mutatta be, óriási siker volt, több százszor adták. Ugye ez a darab, aminek alapján ugye az Erdélyi Kastély készült, az 1932-ben, tehát két évvel később premierként szerepelt a Víg Színház műsorán, szintén óriási sikerrel. Egyáltalán ő mondhatni, hogy mondjuk Molnár Ferenc mellett talán a legsikeresebb ilyen házi szerzője volt a Víg Színháznak, ami azért nem kis dolog, ha megnézzük, voltak ott még jó páran. Nagyon sok tehetséges a színpadot, a színpadtechnikát, a történetmesélést jól ismerő szerző alkotott ekkoriban Magyarországon. Ugye Molnár Ferenc volt talán az egyik királya, és Hunyadi Sándor bizonyos értelemben a másik, Sándorka, hogy ugye hívták nagyon sokan a szakmában, de a budapesti közegben is bizonyos értelemben a maga nagyon sajátos módján tényleg így uralta ezt a területet. Egy csodálatos életművész volt, ugye Illés Endre író társ, egy gyönyörű esszét írt róla, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, egy gyönyörű portré, egy csodálatos emberről és egy csodálatos íróról. Ugye, tehát ahogy említettem, a Víg Színház 1932-ben mutatta be ezt a darabot, és ugye a film, amit a Radványi Géza írt, az meg 1940-ben készült, és akkor mutatták be. Teljesen más volt a politikai, történelmi szituáció. Tehát ugye a 30-as évek elején ugye még szó nem volt revízióról, tehát határoknak a megváltoztatásáról. Ugye Trianon ugye végérvényesnek tűnt, tehát a Trianonban kialakult határok. 1932-ben teljesen másképp viszonyult ugye a hazai közönség is Trianon. Az ugye miért említem ezt? Ezért, mert ez a darab, tehát az Erdélyi Kastély ugye Erdélyben játszódik, ahogy a címe is mondja, ez egy magyar gróf, illetve a felesége, illetve egy másik arisztokrata, illetve más arisztokrata hölgyek. Ez az egész közeg áll a történet középpontjában, és igazából egy ilyen házassági, házastársi dráma egyrészt, másfelől meg ugye a modern kor, illetve a tradicionális értékeknek az összeszikrázása, összeomlása, harca áll a történetnek a középpontjában. És azt hiszem nagyon szépen viszi ezt a párhuzamosan ezt előre a Hunyadi Sándor, és egyébként Radványi Géza is a forgatókönyvében. Teljesen más volt ugye 1940-ben ennek a fogadtatása, hiszen akkor már ugye a sajtóban, széltében arról írtak, hogy igenis lehetséges ugye a határrevízió, és néhány hónappal később sor került ugye a második bécsi döntésre, aminek értelmében ugye Erdélynek egy jelentős része ismét Magyarországhoz került. Tehát ez ugye azért említem, mert ugye fontos, hogy lássuk, hogy milyen társadalmi politikai közegben kerül a közönség elé egy film. Ez igenis nagyon fontos dolog. Úgyhogy ez az erdélyiség egyáltalán, ez ugye már akkoriban nagyon is téma volt. Tehát az újságok, sok film foglalkozott ezzel, tehát ez egy fontos téma volt akkoriban a magyar közbeszédben.
0: De ahogyan említetted, és szerintem ez a hallgatóinknak érdekes tény, hogy alapvetően a filmnek van egy ilyen szála, amely arról szól, hogy a román hatóságok hogyan próbálják meg ellehetetleníteni a gazdagabb magyar arisztokratákat.
1: Így van.
0: De hogy... Szóval egyszerre sok minden van ebben a filmben. Van, én érzek benne szociális érzékenységet is, a munkásparaszt kérdést is ott feszegetik a bútorgyár kapcsán. Van benne egy kis ilyen nacionalizmus is, de vannak benne szóviccek is, ilyen elég olcsó poénoknak tűnő dolgok is. Ennek a bárói virágnak a bemutatása, amit tulajdonképpen hasonló, vagy én elnézést, én laikus módon én párhuzamot tudok vonni az ilyen angol regényekhez, ahogy nagyon gyakran tematizálják ezt az arisztokráciának az életét, szóval olyan sok minden van ebben a filmben. Te hogyan értékeled, hogy mi az erősség ennek a filmnek?
1: Hát, amiket te is elmondtál, ugye ez nagyon sok minden van ebben. És ugye valóban ott van a háttérben az, hogy ugye nyilván a román államnak az a célja, hogy ezeket a óriási magyar földbirtokokat minél inkább kisajátítsa, átalakítsa. Egyrészt ugye nyilván modernizálja. Másrészt meg, hogy ugye a magyar voltát elvegye, és ugye ott a magyar vezető rétegeknek a vezető pozícióit gyengítse. Tehát tulajdonképpen ez ugye nyilván nagyon markánsan megjelenik a filmben. Ahogy az előbb említettem, ugye 1932-ben ezt még ugye nagyon a cenzúra miatt, meg ugye diplomáciai lehetséges bonyodalmak miatt is ugye nagyon kesztyűs kézzel finoman, áttételesen kellett ábrázolni. 1940-ben ezt még azért valamivel markánsabban egyértelműen meg lehetett fogalmazni. Aztán ugye nyilván egy-két évvel később, amikor már ugye a háború is zajlott, akkor meg még nyíltabban lehetett erről beszélni. Tehát ez mindig, ahogy említettem, az mindig az adott történelmi politikai közeget kell nézni, hogy egy film mit mond, vagy mit nem mond, vagy mit hallgat el, vagy mit hangsúlyoz. Ezek mind-mind kapcsolódnak ugye az aktuális társadalmi helyzethez.
0: És nem tudom, azzal egyetértesz-e, hogy legalábbis ha mondhatom, itt többes számban mi generációnknak ez teljesen kimaradt, ez a magyar arisztokráciának az életvitele.
1: Igen, ez az egy végtelenül érdekes történet, és ugye hát ott van még, ha már Erdélyről van szó, akkor ugye ott van Bánfi Miklós, aki az erdélyi trilógiája, ugye ez egy regény trilógia, ugye ő is egy gróf volt, ugye gróf Bánfi, a híres Bánfi családnak a sarja magában is egy kiemelkedő személy, és hogy érdekes, hogy az utóbbi 10-15 évben egy óriási nemzetközi sikert aratott ez az erdélyi trilógia, és ugye miért említem, mert ugye nagyon-nagyon aprólékosan, részletesen mutatja be ugye a korabeli erdélyi arisztokrácia mindennapjai, de hát az nem csak Erdélyt jelenti, hiszen ők ugye Budapesten, Bécsben, Karlsbadban, de még Svájcban is, vagy Velencében épp olyan otthonosan mozogtak, mint mondjuk az erdélyi kastélyukban. És hát azért van még néhány mű, ami nagyon szépen ábrázolja ezt a világot, és hát természetesen ugye 1945 után erről ugye szót nem lehetett ejteni, vagy ha szót lehetett ejteni, akkor ilyen kigúnyoló, degradáló értelemben, mint mondjuk ugye Tizedes meg a többiek című filmben ábrázolták ugye a magyar arisztokratát, vagy éppen a magyar arisztokrata lakáját, tehát ez egyáltalán nem volt pozitív, és nem lehetett pozitívan ábrázolni 1945 után se filmen, se irodalomban, és ennek azért ugye nyilván megvan a hatása, tehát ugye több generáció úgy nőtt föl, hogy ugye azt súlykolták nekik, hogy ez egy negatív dolog. Persze, hát nyilván voltak ebben negatív dolgok, de legalább annyi pozitív dolog is volt. Nyilván finoman kell ezzel a témával bánni, de nem én értelemben már most ugye 21. század elején talán egy rehabilitálhatunk néhány dolgot ennek a társadalmi osztálynak a életformájából, tartásából, egyáltalán emberi példájából, mert nagyon érdekes dolgokról van. Szóval pontosan ugye Bánfi Miklós könyvének egy óriási nemzetközi siker, azt hiszem például ezt is igazolja. Vagy például gondoljunk Márai Sándorra, ugye ott is egy gróf a főszereplő, a Gyertyák Csonki Jégnek című regényben, éppen most készül filmváltozat Szabó István rendezésében, Ralph Fiennes, a világhírű brit színész játsza Henriket, a grófot. Ugye Márai Sándor regénye is 1999-ben bukkant föl, és aratott ugye óriási világsikert, tehát egy végtelen érdekes és összetett történetekről van szó.
0: De magam én úgy érzékeltem, hogy az Erdélyi Kastély című filmben sem idealizálják ezt a közeget, mármint az arisztokráciát.
1: Nem, egyáltalán nem. Nem, de azért ugye felmutatják az értékeit is.
0: Radványi Géza munkája, hogy hol lelhető föl ebben, nem tudom, ilyen elemzések készültek-e, egy forgatókönyvíró, hogy a forgatókönyvíró mennyire nyúlt hozzá az eredeti műhöz?
1: Hát ez egy jó kérdés, ugye mindig, ez ugye mindig fölmerül, ugye inkább nyilván sűríteni kell, illetve átalakítani bizonyos elemeket, ugye, hogy a film számára, hogy mert ugye a filmnek más a dramaturgiája, más a jelenetezése, mint a színdarabnak, vagy akár egy novellának, tehát ugye ez a forgatókönyvíró fő feladat, a már amennyiben ugye egy tiszta adaptációról beszélünk, ugye nagyon sok esetben ugye csak alapul veszik a művet, és akkor jelentősen átalakítják. Itt azért úgy többé-kevésbé, tehát egy nagyobb részt ugye a Radványi Géza hű volt a Hunyadi Sándor eredeti színdarabjához.
0: A hallgatóinknak még azt így jelezném, hogy a második legnépszerűbb videó megosztó megtekinthető ez a film. Mindenkinek ajánlom. Igen. És kicsit a szereplőkre, hát Páger Antal az egyik főszereplő, aki az én, illetve a mi generációnkban is abszolút ismert. Nekem, ha ilyen személyes vallomással előjöhetek, előrukkolhatok, nekem a Kemény Kalap és Krumpli Orból ismerős Páger Antal, és itt ugye ő egy arisztokratát játszik, és mellette ott van Tasnádi Fekete Mária, aki Radványi Gézának, nem tudom, akkor már a párja volt?
1: A felesége volt, hogyne, persze, így van.
0: Szóval róla...
1: Így van, hát Berlin óta egy pár, igen.
0: Róla pár szót, de különben játszott ebben a filmben Mezei Mária is, Tímár József, Gózon
1: igen,
0: Tula.
1: Igen, Gregor Zoltán, és igen.
0: Ezek rettenetesen nagy nevek lettek aztán a második világháború után is, viszont Tasnádi Fekete Mária nem.
1: Ugye
0: nem?
1: Hát igen, ez is egy összetett. Ugye, amikor az előadást tartottam a Kassán, a Polgári Klubban, akkor így sorba vettem a szereplőket, mert így azt tűnt föl nekem, amikor ugye utána néztem ennek a filmnek, hogy ugye nagyon sok alkotójuk emigrált. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a Radványi Gézát, ugye elmondtuk, tudjuk, hogy ő emigrált. Ugye Podmanicki Félix 1956-ban Münchenbe ment, és egészen 1990-es haláláig ott élt. Akkor ugye Páger Antal, és válaszolok részben a kérdésedre. Páger Antal nyilas volt, hát ne szépítsük, ő nagyon is benne volt ugye a 40-es években a magyarországi nyilas párban, súlyosan kompromittálódott, tehát ugye ő elhagyta Magyarországot 1940 után, ugye Ausztriában élt meg, nem tudom, és akkor utána letelepedett Argentínában. Végtelenül érdekes történet, hogy hogyan jutott, vagy miért, és hogyan jött vissza Magyarországra 1956 augusztusában, tehát néhány hónappal a forradalom előtt, de igen, ilyen paktumot kötött ugye a kommunista hatóságokkal, és ugye aztán 1956 után számos magyar filmnek a főszerepét eljátszotta egészen olyan szinten, hogy a Pacsirt a főszerepért 1964 vagy 5-ben ugye Cannes-ban megkapta a legjobb férfi főszereplés díját, tehát ugye ő óriási színész volt, és igazából ugye 40-es években is, ugye 30-as évek végén, a 40-es években is az egyik legnépszerűbb férfi sztár volt Magyarországon, pontosan ezért hívták vissza 1956-ban, de ugye 1956 után egy ilyen másodvirágzás volt, ha lehet így fogalmazni, és ugye óriási sikereket aratt mind a kritika, mind a közönség körében. Akkor most egy kicsit most nem a színészekről fogok beszélni, de ugye visszatérek erre is. Ugye az operatőr, tehát ugye Icsei Rudolf, ugye, vagy Rezső, ő ugye később Brazíliába emigrált, ott jelentős szerepet vitt a brazil filmben. Hát tulajdonképpen, hogy most nem sorolom tovább, nagyon sok alkotója, szereplője a filmnek, ugye 1945 után elhagyta ilyen-olyan okok miatt Magyarországot, mindenfelé emigráltak, mint ahogy itt hallhatták, hogy ki hova emigrált, és még egy valakit megemlítenek, egy színésznőt, Hídvégi Valériát, aki ugye egy mellékszerepet játszik a filmben, de nem jelentéktelen mellékszerepet. Ő aztán ugye Londonban nem sokkal később, ugye az 40-es évek végén ugye megismerkedett Gabriel Pascal-lal, a filmproducerrel. Nem tudom, Szabolcs, neked mond valamit ez a név, Gabriel Pascal?
0: Nem.
1: Nem, akkor mondom, tehát ugye ő volt az, aki Aradon született egyébként, ugye az igazi nevét nem is nagyon tudjuk, ugye mindenféle név verziók ilyen rekonstruált, de igazán nem tudjuk, hogy pontosan ki ő és mi a családja, hát egy nagyon rejtélyes figyúra. Minden esetre 1930-as évek végén George Bernard Shawtól, ugye a világhírű Nobel-díjas írótól megszerezte a színdarabjainak a megfilmesítési jogát. És ugye elsőként a Leslie Howard főszereplésével a Pygmalion-t filmesítették meg, egy óriási nemzetközi sikert aratott, és aztán ugye sorban még néhány Bernard Shaw darabot vitt filmre, az ő ötlete volt az, hogy ugye musical készüljön a Pygmalionból, ugye tudjuk, hogy ez lett a My Fair Lady, ugye minden idők egyik legsikeresebb musicalje, de akkor ugye már Gabriel Pascal nem élt, viszont ugye folyamatosan mondta feleségének, akkor már Valérie Pascal néven ugye szerepelt, ez a Hídvégi Valériának, hogy meglátod, hogy örök életedre gazdag lesz. És igaza lett, ugye már nem él, de a felesége megélt a My Fair Lady, ugye eszméletlen óriási nemzetközi sikerét, és még ugye a belőle készült Oscar-díjas filmet is Audrey Hepburn főszereplésével, amit mellesleg ugye George Cukor rendezett, aki szintén magyar származású volt. Úgyhogy azt hiszem, hogyha végignézzük ezeket az alkotókat, szereplőket, egyfelől ugye ezek nagyon érdekes történetek, hogy ki hol milyen sikereket aratott később, de valójában szomorú is ez az egész, mert majdnem minden második alkotó emigrált valahova, tehát el kellett hagyni a Magyarországot.
0: Még ha a zeneszerzőre kitérhetnénk, hogy Fényes Szabolcs.
1: Fényes Szabolcs.
0: Ugye, neki viszont sikerült a karrierjét így.
1: Ő viszont ugye Magyarországon, viszont ugye itt maradt tulajdonképpen a szabályt erősítő kivételként mondhatni, mert ugye ő is egy végtelenül tehetséges, könnyűkezű zeneszerző volt, és szerintem könnyűszerrel, nem tudom, egy négyszeres Oscar-díjas hollywoodi zeneszerző is lehetett volna belőle, de nem. Ő ugye Budapesten maradt, és ugye Budapesten lett ennek a nagyon sajátos, komoly, könnyű zene határán mozgó területnek, ugye operettek, filmzenék, dalok, ennek lett végül is egy koronázatlan királya Budapesten, ugye 1950-es, 60-as, 70-es, 80-as években, ugye Fényes Szabolcs, ez egy fogalom lett, és méltán hiszem, hogy egy végtelenül tehetséges zeneszerzőről van szó. Gondolom, a hallgatók is, vagy 4-5 dalt fel tudnak idézni, hogy Fényes Szabolcs miket írt. Fantasztikus életmű van mögötte.
0: Nagyon gyakran ragozott téma volt, főleg az elmúlt években, hogy egy magyar alkotás tud-e önjáró lenni, vagy önfinanszírozó, nem tudom mi a helyes kifejezés. A 40-es években ezek a filmek, ezek behozták a saját költségüket, és még nyereséget is tudtak.
1: Persze, Persze, hát egyáltalán nem volt semmiféle állami finanszírozás a filmipar, mert egy ilyen vegyes rendszer volt, mert ugye a stúdiók egy része állami tulajdonban volt, ez is működött, hogy bizonyos stúdióbérlés, kamera, meg nem tudom, mindenféle ilyen eszközbérlés kedvezményes áron történjen. Tehát most nem megyünk bele ennek a részleteiben, az a lényeg, hogy volt bizonyos állami részvétel a filmiparban, de alapvető döntő részben, ugye ezek a filmek producerek által készültek magánpénzekből, azzal a kockázattal, hogy be kell hozniuk az árukat, mert különben anyagi bukások lesznek. De hát nem ez történt, mert ugye nagyon sok film óriási sikert aratott, és hát óriási kasszasikert is aratott. Érdekes, hogy a színházak zöme is, ugye néhány, tehát a nemzeti színházat leszámítva, de a színház mondjuk 80-90%-a szintén magán színház volt, és remekül működtek, behozták a színházjegyek is, akár csak a mozijegyek is a pénzt, és remek gázsikat tudtak sztárszínészeknek adni, színigazgatóknak, színházi menedzsereknek óriási hasznuk volt. Igazából aztán ugye 45 után egy teljesen más dolog kezdődött, és most ugye még 35-6 évvel a rendszerváltás után is ugye a filmipart és a színházi szakmát ugye az állam finanszírozza nagy részt. Igazából ezt én nem tudom pontosan, hogy ennek a dinamikája, hogy működik, hogy az utóbbi években, hogy a politikai okok miatt is ugye a NFI furcsa működése miatt, hogy így fogalmazzunk. Nagyon sok alkotó ugye arra kényszerült, hogy független filmeket készítsen, de még olyan sikergyáros alkotó, mint mondjuk a Herendi Gábor is ugye független filmet készített, ugye gondoljunk például a Futni mentem címűre, ami ugye több mint 700 ezer mozinézőt vonzott be, és így módon ugye a producerek és a rendező számára lényegében ugye hasznot termelt, de hát természetesen úgy, hogy tettem a 45 előtti filmről, hogy kőkeményen vállalták a kockázatot, tehát ugye saját pénzüket beletették a filmbe, és vállalták, hogy akár el is veszíthetik ezt a pénzt. Viszont ugye, hogyha siker van, akkor van jövedelem, és akkor van haszon is. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, és nagyon érdemes lenne ezt egy ilyen tágabb keretekben, akár történelmileg is elemezni, hogy hogyan működött mondjuk 1945 a filmes és a színházi finanszírozás Magyarországon, tehát egyáltalán hogyan finanszíroztak egy színdarabnak a színpadra kerülését, vagy egy filmnek az elkészültét. Aztán ugye hogy történt mindez a 45 utáni kommunista időszak, és hogyan alakult ez át ugye 1990-ben. Tehát a szabad világban, egy kapitalista világban, ez mégiscsak megmaradt ugye az állami támogatás, és hogy miért nem lehetséges ma mondjuk egy színházat, vagy a színházak nagy részét piaci alapon működtetni, miért nem lehetséges a film piaci alapon működtetni. Nyilván ennek megvannak a nagyon pontos okai, amit ugye közgazdások, filmproducerek, filmes szakemberek nagyon pontosan el tudnak mondani. Tehát ugyanakkor ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye látjuk ugye néhány ilyen független filmnek a nagy sikerét, de ismétlem, ez ugye nem piaci okok miatt történt ugye az utóbbi 4-5 évben Magyarországon, hanem főleg politikai, kultúrpolitikai okok miatt ugye az NFI, tehát a Nemzeti Filmintézet nagyon sajátos, eltorzult, rossz döntési gyakorlata miatt inkább.
0: Hát akkor így most már a beszélgetésünk végén mindenkit arra biztatok, hogy nézze meg az Erdély Kastély című filmet.
1: És más Radványi Géza filmeket is.
0: Így van. És talán így a rákötve a legutolsó gondolataidra, hogy nézze meg abból a szemszögből, hogy hogyan lehet vegyíteni az ilyen komolyabb és könnyedebb témákat úgy, hogy a film egyszerre legyen szórakoztató is, de azért legyen valamilyen mélysége is, hogy mindenki döntse el, hogy ez sikerült-e az alkotóknak. Mondjuk egy mondat, ami ilyen szlovákiai-magyar közegben biztosan másképpen rezonál, mint mondjuk Magyarországon, hogy remélem jól idézem, hogy az egyik szereplő egyszerre azt mondja, hogy parasztnak, nemesnek egy kötelessége van maradni. De ezen kívül vannak benne poénok is, könnyedség, láthatjuk a mulatók világát is, szóval mindenki.
1: Igen, ez egész korabeli Magyarország, illetve Erdély nagyon szépen megjelenik benne, és hogyha már itt ajánlunk a hallgatóknak, akkor én nagyon ajánlom Hunyadi Sándort is, tehát érdemes elővenni, megvenni egy kötetét, egy antikváriumokba fillérekért, vagy ilyen online rendszereken fillérekért meg lehet rendelni, és hát novellái vannak neki főleg, vagy ilyen egészen rövid kis regényei, de zömében ugye novellái, fantasztikus olvasmányok. Egyfelől, ahogy te is említetted, ugye szórakoztatóak, ugye jól vannak megírva, másrészt nagyon-nagyon finom, nagyon pontos, nagyon mély a jellemábrázolás, egy nagyon-nagyon minőségi irodalomról van szó, ami ugyanakkor könnyen olvasható, tehát ez egyik titka a Hunyadi Sándornak, nagyon ajánlom mindenkinek.
0: Az előző percekben Muszatics Péter filmtörténésszel beszélgettünk, alapvetően az Erdély Kastély című film apropóján, amelynek a forgatókönyvírója Radványi Géza, rendezője Podmanicki Félix volt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy ezt így
1: kivesészettük.

0: Vártnál jóval nagyobb volt az ősi vajdasági település. A világ egyik legkisebb cápája került elő, avar harcosok sírját fedezték fel Kecskeméten. Kedves hallgatóink, gondolom már sejtik, hogy most színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: A korábban feltételezettnél jóval nagyobb lehetett több mint 6500 éves újkőkori település a szerbiai vajdaságban. A német és szerb kutatók szerint az Opava-Ugar-Bajbuk lelőhely több mint 9 hektáron terülhetett el, és fénykorában akár 700 ember is élhetett itt. Az 1980-as évek kutatásai még mintegy 5 hektáros településsel és 200 lakossal számoltak. Az új eredmények felszíni leletgyűjtés, geofizikai mérések és talajfúrások alapján születtek, így a régészeknek nem kellett nagy területen felásniuk a lelőhelyet. Akár 220 egykori ház nyomait is azonosították, a települést pedig helyenként ötáruk is övezhette. Ezek kialakítása jelentős szervezettséget és közös munkát igényelhetett. A házak hasonló mérete ugyanakkor arra utal, hogy a közösségen belül nem alakult ki erős társadalmi rétegződés. A kutatók szerint Opovo a késő neolitikum egyik legnagyobb ismert települése volt a térségben. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán 400-500 méteres mélységében. Az új faj az Etmopterus pulvosus nevet kapta, és a lámpás cápák közé tartozik. Ezek a kis termetű mélytengeri halak a testükön található fénykibocsátó szervekről kapták nevüket, amelyek szerepet játszhatnak a zsákmány felkutatásában vagy a ragadozók elriasztásában. Az új fajt egyelőre mindössze egyetlen példány alapján ismerik, a vizsgált cápa mindössze 21,5 cm hosszú volt, vagyis akár egy felnőtt ember tenyerében is elférne. A világ legkisebb ismert cápája, a törpe lámpás cápa legfeljebb 21,2 cm-esre nő, így az új faj csak néhány milliméterrel marad el tőle. A felfedezés arra is emlékeztet, hogy az óceán mélyén még ma is számos ismeretlen állatfaj élhet. Kilenc a 7. század első felére datálható kora avarkori sírt tártak fel a kecskeméti katonai repülőtér területén. A régészek 5 nő és 2 férfi nyughelyét azonosították, 2 sírnál azonban a maradványok bolygatottsága miatt nem lehetett megállapítani az elhunyt nemét. A sírokból több mint 100 tárgy került elő, köztük ékszerek, fegyverek és viseleti tárgyak. Az egyik férfi sírjában egy reflexzív csont merevítői, 3 élő nyílhegyek, a tegez bronz függesztője és csatja, valamint szúróvágó fegyverek is megmaradtak. A női sírokban egyebek mellett bronz és ezüst fülbevalókat, színes gyöngyöket és kozmetikai eszközöket találtak. A sírban állati csontok is előkerültek, ami arra utalhat, hogy ételt is helyeztek-e a halottak mellé. A csaknem 1400 éves leletek most a Kecskeméti Katona József Múzeumba kerültek, ahol további természettudományos vizsgálatokkal igyekeznek többet megtudni az egykori közösségről és temetkezési szokásairól.

0: Most hallgassák meg a Vasárnap családi magazin eheti számának ajánlóját Kuklis Katalin tolmácsolásában.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Blanár Erik és Gabriella. A kisgéresi református közösség lelkipásztoraival Kuklis Katalin készített interjút. Bohumil Hrabal már majdnem 30 éve nincs köztünk, de emléke még ott él Prágában, és nem csak az Aranytigrishez címzett sörözőben. Tomás Mazal, a legendás cseh író, egykori barátja és fotográfusa Szabó G. Lászlónak mesélt egykori közös élményeikről, és arról, hol tart most a Hrabal kultusz. A konyha ma már jóval több, mint a főzés helyszíne. De hogyan tervezzünk álomkonyhát? Ehhez ad hasznos tanácsokat Seres Zoltán rovata, a lakberendező. Sok rajongójuk szerint ők a felvidéki Kispál, de a Bogas zenekar ennél sokkal több. Önazonos zenét szeretnének játszani, a közönség pedig ezt értékeli is, hangsúlyozza Mezei Máté és Ádám, valamint a dobos Meleg Zoltán, akikkel Szászi Fannik beszélgetett. Ezeken kívül pedig találnak még a labban Tokai fesztiválriportot, recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában a kassai születésű Radványi Géza forgatókönyvéből készült Erdély Kastély című mozifilmről kérdezzük Muszatics Péter filmtörténészt. Az 1940-ben bemutatott alkotásban feltűnik Páger Antal és Mezei Mária is, a zenéjét pedig Fényes Szabolcs szerezte. Róluk is beszélünk majd, most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferencet hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Közel 5%-ra emelkedhet jövőre a költségvetési hiány Szlovákiában. Trónokkal juttatott segélyt Ukrajna az oroszok által megszállt területekre. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Jövőre a GDP 4,94%-ára emelkedhet Szlovákia államháztartási hiánya a pénzügyminisztérium költségvetési tervezete szerint. Ez mintegy 7,4 milliárd eurós hiányt jelentene, miközben az idei deficit 4,37% körül alakulhat. A kormány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkentené a hiányt, ehhez azonban további megszorító intézkedésekre lesz szükség. A tervezetről hétfőn a Gazdasági és Szociális Érdekegyeztető Tanács, majd a kormány is tárgyal. Elfogadhatatlannak tartja a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása a 2027 és 2029 közötti állami költségvetés egyeztetésének módját. József Bozsik, a szervezet elnöke szerint az önkormányzatok túl későn kapták meg a tervezetet, így nincs elegendő idejük annak érdemi értékelésére. A társulás ennek ellenére részt vesz a hétfői egyeztetésen, ahol ismerteti a költségvetés városokra és községekre gyakorolt várható hatásait. Bozsik hangsúlyozta, hogy az önkormányzatokkal folytatott egyeztetés nem válhat puszta formalitássá. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröling kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröling szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Gubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17-e és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Az ukrán hadsereg ismét drónokkal juttatott élelmiszert és gyógyszereket az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskibe. Andrii Sibiha külügyminiszter szerint csaknem 400 csomagot, összesen mintegy 4 tonna segélyt szállítottak a városba. Oleski 2022 óta van orosz ellenőrzés alatt és súlyos ellátási gondokkal küzd. A Kreml korábban szintén elismerte az élelmiszer és gyógyszer hiányt, de közölte, hogy az orosz hadsereg igyekszik megoldani a problémát. Két ember meghalt, mintegy 30-an pedig megsérültek egy lövöldözésben az amerikai Georgia államban. A Vienna városában tartott éjszakai rendezvényen több mint 1000-en gyűltek össze, amikor legalább két helyszínen több mint 50 lövés dördült el. Az áldozatok 21 és 23 évesek voltak, a sérültek között pedig 14 éves fiatal is van. A rendőrség egyelőre senkit sem vett őrizetbe, a támadás indítéka sem ismert. Továbbra is válságos állapotban van az az amerikai halálra ítélt nő, akinek kivégzése sikertelenül végződött Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike lélegeztetőgépen van, szervezetéből még mindig próbálják eltávolítani a kivégzéshez beadott méregható anyagát. Ügyvédje azt kéri, hogy halálbüntetését változtassák életfogytiglani szabadságvesztésre. Tennessee kormányzója független vizsgálatot rendelt el, és az év végéig felfüggesztette a kivégzéseket az államban. Legalább 3 ember meghalt, egy pedig eltűnt a Spanyolországot sújtó heves viharok és áradások következtében. A legsúlyosabb helyzet Katalóniában alakult ki, ahol utcákat és épületeket öntött el a víz, a tűzoltók pedig több mint 1000 segélyhívást kaptak. Több autós is járműben rekedt, őket a mentőegységek szabadították ki. Az ország más térségeiben, köztük Bilbao környékén is áradásokat okoztak az intenzív esőzések. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A Jégkorong Extra Liga tegnapi eredményei: Spiszka Nova Veszlovan 6-1, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trencsén 2-3, Žilina Banská Bystrica 2-3 büntetőkkel és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. A szlovák női skeet csapat ezüstérmes lett a görögországi sportlövő Európa bajnokságon. A Vágsellyei együttes 2-es győzelemmel jutott a női kézilabda Európa kupa 3. fordulójába.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Alsószeli és Taksony között, a Felsőszeli kereszteződésnél, a forgalmat rendőrök irányítják. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk mai részében arra keressük a választ, alakulhatott volna másként a szabadságharc története, ha 1849-ben nem kerül sor az orosz intervencióra. A kérdés végig gondolásában Hermann Robert, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár lesz a segítségünkre. Az önírásában találtam egy olyan mondatot, amely ennek a műsornak is nyugodtan lehetne a mottója, amely így hangzik: hiszen csak akkor beszélhetünk történeti vagy politikai értelembe vett felelősségről, ha eleve feltételezzük, hogy az illetők mást is tehettek volna, mint amit tettek. Ezt nagyon röviden kibontaná, hogy akkor egyetért az ilyen gondolatkísérletekkel?
1: Természetesen igen, hát ugye a Marc Bloch nevű híres francia történész írta azt valahol, hogy mi lett volna, ha az a kérdés, amit történész nem tehet fel, holott voltak éppen ez az egyetlen igazán érdekes kérdés a történelemben, ami persze erős túlzás, de mutatja azt, hogy az emberek alapvetően alternatívában gondolkodnak. Tehát minden egyes nagy történeti sorsfordulónál azt is vizsgálják, hogy alakulhatott volna másként a dolog, és hogy mi a magyarázata annak, hogy az az eredmény alakult ki, ami hát ténylegesen kialakult. Ugye most éppen a Mohács 500 kapcsán láthatjuk a meglehetősen élénk történészi, illetve publicisztikai diskurzusból, hogy hát a magyar közvélemény máig nem hajlandó elengedni azt a dolgot, hogy esetleg meg lehetett volna nyerni, ki lehetett volna bekkelni, vissza lehetett volna verni, alakulhatott volna másként, és ezek egyébként mind jogos kérdésfeltevések. Ugye, hogy más nem mondjunk, hogy ha második Lajos nem hal meg a Mohácsi csatát követően, akkor nyilván, ha nem is alapvetően más módon fejlődik Magyarország, de mondjuk legalábbis a belpolitikai élet másként alakul, nincs kettős királyválasztás, és így tovább, és így tovább.
0: De hogy akkor most rátérjünk a szűken vett témánkra, nehéz eldöntenem, hogy hol kezdjük, ugye az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc adja a keretét a beszélgetésüknek, de én azt javaslom, hogy kezdjük ott, hogy 1849 márciusában a magyar szabadságharc hosszú hónapok után végre kedvező fordulatot vett.

0: Ezt így érzékeltetni tudná, hogy ez egy ilyen sorsfordító eseménysorozatnak tűnt ott márciusban?
1: Hát ugye a hadjárat idején voltak olyan pillanatok, amikor erősen bizonytalan volt, hogy egyáltalán lehet-e folytatni a dolgot. Ebben a tekintetben kimondottan sokszerű volt például a fővárosnak a feladása 49. januárjában, és hát utána a magyar hadsereg, meg a magyar államapparátus az nagyobb részre Tiszántúra, illetve hát Észak-Erdély területére korlátozódott. Jó esetben mondjuk az ország területének a 30, de lehet, hogy csak 25%-át ellenőrizte, és innen történt egy alapvető fordulat 49 márciusában, amikor először bennek sikerült felszabadítani a Erdély csak nem teljes területét, ugye beszámítva Gyulafehérvárt, illetve a román felkelők által megszállt ércegységet. Nagyjából akkor, amikor Benn befejezte a hadjáratnak az érdemi részét, akkor kezdődött meg a délvidék visszafoglalása Percelmolt tábornok által. Ez egy elhúzódó folyamat volt, ugye kitartott egészen nagyjából 49 május közepéig, május végéig. Ez sem volt persze teljes. A titeli fenség a szerfelkelők kezén maradt, ugye Temesvár és Arad az továbbra is a császáriak kezén, de azért a területek nagy részét a magyarok ellenőrizték, és márciusban ugyan a főhadszintéren még nincs fordulat, tehát ugye a február 26-27-i kápolnai csata az utolsó igazán jelentős harci cselekmény, de azért már jelzi a fordulatot az, hogy a visszavonuló magyar csapatokat mindig rész nem meri üldözni. Február 28-án Mezőkövesdnél van egy sikeres magyar utóvédi ütközet, és március 5-én Szolnoknál pedig hát rongyávernek egy császári királyi dandát, és aztán 49 április elején pedig megindul a dicsőséges tavaszi hadjárat, aminek a következtében kevesebb mint egy hónap leforgása alatt a Rába, illetve a Vágvonaláig sikerül visszaszorítani a császári királyi fősereget, majd pedig májusban visszafoglalni a budai várat az ellenségtől, és hát a Dunántúl nagy része is leszámítva mondjuk a nyugati határszélt, illetve Baranya megye területének a jelentősebb részét, ez szintén a magyar csapatok ellenőrzése alá kerül.
0: De hát ha már a Pátria Rádióban beszélgetünk, akkor ha jól gondolom, ebbe az eseménysorozatba tartozott a Nagysallói csata is, és a komáromi várnak a felmentése, ha fogalmazhatok így.
1: Így van, ugye a nagysallói ütközet az azért érdekes, mert a szabadsághoz az egyik legjelentősebb katonai diadala, amikor ugye frissen érkezett, kiképzett első vonalbeli császári királyi csapatokat vernek meg, és a legnagyobb személyi állomány veszteséget szenvedik el gyakorlatilag nyílt csatában addig a császári csapatok. Ugye az ozorai diadalnál többen kerültek ki ízre, de hát azok ilyen nagyjából mozgósított határőri népfelkelők voltak többségében, meg ott nem volt ténylegesen összeütközés. Nagysallónál viszont hát egy nagyon jelentős összecsapás folyik a komáromi erődnek a felmentése, majd pedig április 26-án a tavaszi hadjáratot lezáró komáromi csata, az pedig hát azt mutatta, hogy itt a császári fősereggel szemben is legalább egy kedvező döntetlent el lehet érni, ami mondjuk az adott erőviszonyok mellett egy nagyon komoly teljesítmény volt, és hát ugye a magyarok maradtak a csatamező urai, és a császáriak kénytelenek voltak visszavonulni először Győrig, aztán pedig Mosonig és Magyaróvárig.
0: Most egy kicsit visszaugorva az erdélyi hadszintérre, az ön egyik írásában azt olvastam, vagy remélem jól értettem, hogy az ott már kisebb számban voltak orosz csapatok, akik jöttek segíteni.
1: Így van, ugye 1848. december végén a Bemi észak-erdélyi hadjáratának a sikerei azok eléggé kétségbe ejtették egyrészt Pukner Antalt, az erdélyi császári királyi csapatok parancsnokát, másrészt pedig a szász városok is nagyon aggódtak a saját biztonságuk miatt, és ezért következett be az, hogy már december végén kezdeményezték, hogy a szomszédos Havasalföldön lévő orosz megszálló erőkből vonuljon be valamekkora kontingens Nagyszeben, illetve Brassó megszállására, és ez 49. január-február fordulóján meg is történt. Ennek ugye az volt az értelme, hogy így az ottani császári királyi helyőrségek ezek felszabadultak, és be lehetett őket vetni Benn csapatai ellen, és hát voltak éppen ott 49. februárjában egészen a Piski ütközetig eléggé úgy néz ki a dolog, hogy egy sikeres beavatkozás lesz. Ugye az nagyon érdekes volt, hogy az oroszok kikötötték, hogyha támadás éri őket, akkor ők azt visszaverik, de támadó hadműveletben ők maguk nem hajlandók részt venni. Tehát amikor márciusban Benn megtámadja a Nagyszebent, és ugye elfoglalja az orosz megszállóktól, illetve Brassóból is kivűzi őket, akkor az oroszok felszólítják a császári csapatokat, hogy hát akkor gondoskodjanak az ő biztonságos visszavonulásukról, de eszük ágában nincs egy támadó hadműveletben részt venni.
0: És akkor ezek még sokkal kisebb számú csapat volt, gondolom néhány ezres.
1: Hát ez egy ilyen 8-9 ezer fő lehetett, tehát mondjuk a Havasalföldön lévő megszálló csapatokhoz képest sem volt igazán jelentős. Annyiból azért elég sokszerű lehetett, mert ugye azt mutatta, hogy itt adott esetben elképzelhető egy orosz katonai beavatkozás, és a magyar kormányzat is ezt így értelmezte. Tehát ugye mindig föl szokták vetni, hogy hát nem számoltak azzal, hogy az oroszok jöhetnek, de hogy nem számoltak, sőt, hát ugye látták is, hogy ez bekövetkezhet, és azt gondolták, hogy miután ez egyszer már bekövetkezett, ezért ugye semmifajta kockázata nincs mondjuk radikális a belpolitikai lépések megtételének, például ugye a függetlenség és a tromfosztás kimondásának, hiszen az oroszok, ha akarnak, akkor úgy is jönni fognak.
0: És ha már a tromfosztásnál tartunk, ugye ez 1849. április 14-én mondatott ki, szóval hogy elemelkedve a belpolitikai helyzettől a nemzetközi helyzetre így ránézve, Magyarország kire számíthatott, milyen szövetségese volt, és Ausztriát mi kötötte össze Oroszországgal? Szóval ez a két kérdésem, tisztázandó két kérdésem volna, és kezdjük azzal, hogy Magyarországnak volt-e bármilyen európai szövetségese, vagy akár ázsiai?
1: Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nem. Ugyan 49. februárjában volt egy ilyen előzetes megállapodás a Piemonti Szárd királysággal, szövetségi viszonynak a létrehozásáról, ugye küldtek is ide egy követet Alessandro Monti ezredesnek a személyében, de hát nagyjából mire a Monti elérte a magyar határt, addigra a Piemonti Szárd királyság hadseregét Radetzky a novarai csatában rongyá verte és fegyverszünetre kényszerítette, tehát mondjuk az egyetlen olyan európai hatalom, amely még úgy, ahogy számíthatott volna, az éppen a saját sebeit nyalogatta. A nagyhatalmak közül a nyugati nagyhatalmakra, tehát mondjuk a francia köztársaságra vagy az Egyesült Királyságra nem nagyon lehetett számítani. Az Egyesült Királyság, vagy ugye Nagy-Britannia, hogyha úgy tetszik, az osztrák császárságnak az európai nagyhatalmi állását azt prioritásnak tekintette, egyébként éppen az oroszok miatt, tehát hogy legyen, aki föltartóztatja őket a Balkánon. A német egység nem jött létre, tehát itt ugye volt egy komoly számítás azzal kapcsolatban, hogyha létrejön az egységes Németország, akkor ez potenciális szövetséges lehet, de hát éppen ekkor derült ki, hogy a különböző német fejedelemségek és királyságok és egyebek ezek képtelenek megállapodni abban, hogy hogyan is nézzen ki a dolog, illetve hiába választották meg német császárán egyik Frigyes Vilmos porosz királyt, hogy ezt nem volt hajlandó elfogadni április elején. Azaz ezzel a potenciális német szövetség is kiesett. És hát volt még egy olyan, ha akarom ország, ha akarom nem, ugye a Velencei Köztársaság, amely elszakadt Ausztriától, amelyel aztán majd júniusban kötnek szövetségi viszony, de hát ez maga is segítségre szorult. Egyetlen egy olyan hatalom volt egyébként, ami hajlandó lett volna elismerni Magyarországot, még követet is küldtek ide, vagy hát egy ilyen diplomáciai ügynököt tájékozódás végett a függetlenség kimondásának a hírét követően, ez ugye az Amerikai Egyesült Államok, de hát mire ez a követ ideért, addigra véget ért a szabadságharc, tehát ugye ebben a tekintetben ez olyan sokat nem számított, és hát a magyar kormány törekedett arra, hogy az Oszmán Birodalmat valamilyen módon beugrassa a konfliktusba az oroszokkal szemben, mert ebben az esetben számítani lehetett arra, hogy mondjuk az angolok és a franciák is föllépnek, nem annyira a magyar függetlenség védelmében, hanem a törökök oldalán az oroszokkal szemben, de sajnálatos módon ez se jött be. Na most ugye a kérdés második fele az, hogy Ausztria és Oroszország között milyen viszony volt. Hát egyrészt ugye ott volt még 1814-15-ben a szentszövetségi kapcsolat, ugye a konzervatív európai nagyhatalmaknak az európai status quo fenntartása érdekében kötött egyezményei, de volt egy szorosabb egyezmény is, ezt 1833-ban Berlinben kötötték, ugye Ausztria, illetve Oroszország között, aminek az volt a lényege, hogy bármelyiküknek a területén törnének ki forradalmi mozgalmak, a másik hajlandó a segítségükre sietni, sőt, ha úgy ítéli meg, hogy ennek valamilyen diplomáciai akadálya van, akkor a saját kezdeményezéséből is megteheti ezt az intervenciót. Ezt ugye nem, hogy is mondjam, az alapvetően Oroszországra vonatkozott, mert abban senki sem bízott, vagy arra senki sem gondolt, hogy mondjuk Oroszországban olyan felfordulás következik be, ami Ausztriának a beavatkozását igényelni. Arra már sokkal inkább, hogy az osztrák császárság területén lesznek olyan forradalmi mozgalmak, amelyeket mondjuk külső segítség nélkül nem fognak tudni levelni, tehát mondjuk itt megvolt az a jogi szövetségi alap, aminek felhasználásával az oroszok minden további nélkül beavatkozhattak a monarchia ügyeibe.
0: És hogyan született meg a döntés az osztrák oldalon, hogy végül is segítséget kérnek az oroszoktól?
1: Mindig Vécelcek volt az, aki elkezdte kezdeményezni az oroszok behívását. Nagyon érdekes módon, hogy a Schwarzenberg miniszterelnök, illetve a Windisch Vécet követő Velden tábornagy voltak azok, akik nagyon óckodtak ettől a dologtól, részint a diplomáciai, részint pedig a katonai presztízsveszteség miatt. Ugye Windisch Véc már 49 márciusában fölveti, hogy itt egy ilyen pár tízezer fős orosz kontingensbe kéne írni, annak érdekében, hogy döntő erőfölényre tegyenek szert, tehát egy ilyen 60-80 ezer emberre gondolt, természetesen császári vezetés alatt, és hát ugye azért is érdekes a dolog, mert ez még a tavaszi nagy magyar sikersorozat előtt van, tehát akkor kezdi el ezeket a javaslatokat tenni, amikor benne még nem szabadította fel Erdélyt, persze még nem szabadította fel a délvidéket, és a tavaszi nagy magyar ellentámadásnak annak pedig még nyoma sincs. És hát aztán a döntőlökést nagy valószínűséggel a Váci ütközet, illetve a már említett nagyfalui ütközet fogja megadni, mert ugye azt követően április 21-én megy el Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek a segítségkérő levele, amit még nem a cárnak írnak, hanem ugye Paszkevics tábornagynak, a lengyel királyságban állomásozó orosz hadsereg parancsnokának, illetve Messer Rode orosz külügyminiszternek, de meglehetősen hamar kiderül, hogy hát az oroszok csak úgy hajlandók beavatkozni, hogyha személyesen a cárhoz fordulnak, meg hát ez egy abszolutisztikus állam, tehát ott a cár akarata nélkül gyakorlatilag semmi nem történhet. És hát ugye ekkor még nem tudnak egyébként a függetlenség kimondásáról, aminek a híre majd csak valamikor április 30-án érkezik meg az osztrák főhadiszállásra, és május 1-én lesz nyilvánossá Bécsben. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem Kossuth provokálta ki az orosz intervenciót, sokkal inkább Görgei, mondjuk a maga tavaszi hadjáratával, illetve annak a sikereivel, hogy az osztrák katonai és politikai vezetés egyaránt úgy látta, hogy rövid távon belül nincs a saját eszközeikkel katonai megoldás a magyar kérdésnek a rendezésére, és ezért van szükség arra, hogy az oroszokat felhívják a nyílt beavatkozásra.
0: És egy ilyen gyors kérdés, hogy végül is hány főből állt az az orosz sereg, amely beérkezett Magyarországra?
1: Hát ugye több ütemben jönnek. Az első nagyobb mozgósításnál akkor egy olyan 191 ezer fő vonul be, de aztán a később érkező kiegészítésekkel együtt ez fölmegy 200 ezer fő fölé. Ez ugye az orosz szárazföldi hadseregnek hát durván mondjuk a 20%-a lehetett. De hát tegyük hozzá, ugye, hogy a orosz szárazföldi hadsereg Szibériától Európáig állomásozott, és hogyha mondjuk az európai erőket nézzük, hát ott már ez szerintem egy ilyen, azon belül lehetett egy olyan nagyjából 40%, és további 80 ezer főt pedig Havasalföld és Moldva területén még készültségbe helyeztek, ami hát ugye valami egészen elementáris erejű mozgósítást jelent, és hát a magyar hadsereg legnagyobb létszámával összevetve, ami valahol olyan 160 és 170 ezer fő között lehet, és itt csak a létszámról beszélünk, ugye nem a felszereltségről, meg a kiképzésről. Önmagában az orosz hadsereg olyan erőfölényben volt a magyarokkal szemben, hogy egyedül el tudta dönteni ennek a küzdelemnek a sorsát.
0: Tudjuk, hogy ennek a történetnek mi volt a végkifejlete, de ugye ennek a műsornak az a lényege, hogy megvizsgáljuk, hogy mi lehetett volna, ha nem kerül sor az orosz intervencióra, és itt hagyj említse meg, hogy Hermann Robertnek van egy írása ebben a témában, amelynek az a címe, hogy nem jön az orosz. Tehát ezt elég alaposan megvizsgálta, ezért kérem, hogy akkor nekünk is mondja el, hogy hogyan nézhetett volna ki ez a történet, hogyha az oroszok nem jönnek be, nem avatkoznak be.
1: Ugye az ilyen kontrafaktuális megközelítésnél az ember, a légvárnak az első szintjét, azt még viszonylag biztos alapra építheti, mert alatta még ott vannak a tények, de a következő emeleteknél ott már egy ilyen feltételezés halmazon alapul minden, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy mindaz, amit elmondok, az egy elméleti konstrukció, és lehet, hogy egészen másként is alakulhattak volna a dolgok. Én abból indulok ki, hogy miután az osztrák katonai, politikai és katonai vezetés és maga az uralkodó is úgy ítélte meg, hogy egyedül nem tudnak végezni a magyarokkal, hogy emögött ott volt az a felismerés, hogy rövid időn belül nem tudnak akkor erőket átcsoportosítani a magyar hadszíntére, amelynek révén le tudják győzni a honvédsereget. Tehát a nyári hadjárat előtt ugyan jönnek bizonyos erősítések Itáliából, a későbbi időszakban is Tájérországból, Galíciából vezényelnek be alakulatokat. Potenciálisan lehetett számukra is modellezni, hogy nagyjából mikor, mekkora erők fognak bejönni, de úgy gondolták, hogy ez kevés lesz. Na most ugye minden egyes hét, ami eltelik az osztrákok újabb támadása nélkül, és amíg a magyarok vannak a hadszíntér, illetve hát a hátország nagy részének a birtokában, az a magyarok számára annyiból előnyös, hogy azokat a gócokat ki tudják iktatni, amelyek mondjuk akadályozzák az erőknek a teljes mozgósítását. Mire gondolok? Ugye van három olyan erődítmény, Gyulafehérvár, Temesvár és Aral, amely körül magyar ostromzár van, de a magyarok egyelőre nem tudják őket elfoglalni. Ha ezeket sikerül elfoglalni, az ugye egyrészt kikapcsolja az ott lévő császári királyi helyőrséget, másrészt pedig felszabadítja az ott lévő magyar ostrom seregeket, ami hát azért összességében egy ilyen 10 000 fős pluszt jelentetett volna. Ha Gyulafehérvár magyar kézre kerül, akkor az azt jelenti, hogy meg lehet kezdeni a román felkelésnek a felszámolását az erdélyi egységben. Ha Temesvár is arad magyar kézen van, akkor pedig mondjuk a titeli szerbek, illetve a horvát szlavón hadsereg által megszállt a titeli fensíkot is a sikerreményében lehet megpróbálni ostromolni. És ez újabb erőket szabadít fel, amelyeket aztán a főhadszintéren lehet alkalmazni. Tehát ez az egyik. Én úgy gondolom, hogy ha a későbbi események tükrében nézzük, ugye Aradot sikerült július 1-ére elfoglalni. Temesvárnál augusztusban napok kérdése volt, hogy a várőrség kénytelen lesz kapitulálni. Nem azért, mert a magyarok olyan közel jutottak a várfalakhoz, hanem azért, mert elfogyott az élelem és járvány dúlt. Gyulafehérvárnál nyilván ez egy hosszabb dolog lett volna, ott azért nem tudjuk a kifutást, mert ott az orosz intervenció miatt hát viszonylag csekély erőkkel lehetett csak szernírozni magát az erődítményt, de szerintem ott is egy ilyen augusztus közepére, végére nagy valószínűséggel bekövetkezhetett volna a megadás. Ugye a felvidéki hadszíntéren a császáriaknak nem voltak olyan erőik, most érte a klasszikus észak-magyarországi területeket, amelyekkel a sikereményében tudtak volna operálni. 49. április májusában Galíciából ugyan bejön egy három dandárból álló hadtest Anton Vogel tábornok vezetése alatt, de hát aztán némi tapogatózás után úgy eltakarodnak nyugati irányba, hogy öröm nézni, és ők a császári fősereget fogják majd erősíteni. Ugye a délvidéken még 1849. július-augusztusában is a magyarok vannak előre nyomulásban, tehát ott július 14-én megverik Jelasicsnak a seregét Kishegyesnél, és utána a titeli fensíkra szorítják vissza, és Jelasics majd csak a görgei fegyverletétele után mozdul ki onnan, tehát ez azt mutatja, hogy ott volt egy egyértelmű magyar erőfölény, és hát egy Erdélyben is ugye magyar erőfölény volt egészen az orosz intervenció bekövetkezéséig. A fő hadszíntéren nyilván egy döntő sikert nagyon nehéz lett volna kivívni, mert ott azért a császári fősereg is megerősödött, de amíg Komárom környékén vannak a magyar csapatok, addig ugye a császári főerők sem hagyhatják el. Tehát ott szerintem ilyen hosszú távon lehetett számítani arra, hogy folyamatosan kóstolgatja az egyik a másikat, de egyik fél sem fog döntő eredményre jutni. És ezek alapján én azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindkét félben megérett volna az a készség, hogy mondjuk valamilyen kompromisszumos megoldásra jussanak, hogy a magyarok visszalépnek a függetlenség és a trónfosztás kimondását, de a császáriak meg talán hajlandók feladni azt a programot, hogy egységes és erős Ausztriát hozzanak létre ugye a magyar önállóságnak a lecsiszolásával. Tehát a legoptimálisabb forgatókönyv az én véleményem szerint az lett volna, hogy hát valamikor ott 49. augusztus szeptemberében esetleg megérik a kompromisszumra mindkét oldalon a politikai elit, és mondjuk előrehozhattuk volna 18 évvel a kiegyezést, de ez mondjuk azért már nagyon, nagyon messze vezet ugye a tényekkel ténylegesen alátámasztott dolgoktól. Azért azt tegyük hozzá, hogy például az angol politikában is 49 nyarán van egy nagyon komoly váltás, egészen addig nem csak, hogy érezhető módon drukkolnak az osztrákoknak, de semmilyen módon nem hajlandók a magyar féllel érintkezésbe lépni, és 49. júliusában Palmerston már olyan az angol külügyminiszter olyan üzeneteket küld Bécsbe, hogy Anglia szívesen közvetítene mondjuk a magyarok és az osztrákok között. Tehát én azt gondolom, hogy lett volna olyan nemzetközi nyomás is, ami talán Ausztriát ráveszi arra, hogy ne próbálja meg egy teljes győzelmet aratni, hanem inkább próbálja meg egy békés megoldást. De mondom, ez egy nagyon, nagyon optimista forgatókönyv, és hát nyilván tudjuk, hogy azért az európai politikai viszonyok még százfajta más fordulatot is hozhattak volna.
0: Még egy érdekes ilyen momentum, hogy ön megemlíti, hogy ebben az esetben ugye Batthyány Lajos is életben maradt volna, és valószínűleg egy fontos szerepe lett volna, akár Kossuth helyébe is léphetett volna, de hát én tudom, hogy ezek már megint ingoványos talajon vagyunk, de igen, így elfeledkezünk róla, hogy Batthyány egy mennyire meghatározó szereplő lehetett volna, ha nem végzik ki az osztrákok.
1: Hát ugye alapvetően ő azért ezt a békés megoldást vállalta, mint a 48. december végén vállalt békekövetségi megbízása is mutatta, és azt gondolom, hogy Kossuth nyilván egy vállalhatatlan figura lett volna mondjuk a Ferenc József számára, viszont ugye egy Batthyányival vagy egy Deákkal minden további nélkül együtt lehetett volna működni, hiszen ugye egyikük sem kompromittálta magát olyan mértékben, mint mondjuk Kossuth vagy a hozzá köthető szűkebb kör, és szerintem a magyar politikai elitben és azon belül Kossuthban is meg lett volna az a józan lemondás, hogy a nagyobb bajok elkerülése véget ezt a lépést megteszi, de hát ugye ahogy ön is említette, ez alapvetően már csak a feltételezésekből fakadó feltételezések meg a birodalma.
0: És a záró kérdésem az legyen egy idézet az ön által írt cikkből, hogy igazából nem csupán Magyarország járt rosszul, hanem hosszú távon Ausztria is, de nem járt jól az intervencióval Oroszország sem. Hogy miért volt tulajdonképpen mindenki vesztesebben a történetben?
1: Ugye van egy olyan mondás, amit az Oxenstierna nevezetű svéd kancellárnak tulajdonítanak, hogy kevés bölcsességgel kormányoztatik a világ. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy egy adott politikai logikán belül nagyon okos emberek képesek olyan döntéseket hozni, amelyek hosszú távon károsak az általuk vezetett államszervezetre. És szerintem itt is valami ilyesmi történt, ugye Ausztria alapvetően elmérte a saját lehetőségeit, először 48. szeptember októberében, amikor nyílt fegyveres konfliktust provokált Magyarországgal. Másodjára pedig úgy gondolom, hogy magával az orosz intervencióval is, mert azt gondolták, hogy na jó, itt majd jó, megmentenek bennünket az oroszok, utána megerősödünk, bemegyünk a német egységbe, és mi leszünk a vezető erő, és hát ugye európai szintű, első szintű európai nagyhatalom lesz belülünk. Ugye azt senki nem tette fel azt a kérdést, hogyha ahhoz, hogy az osztrák császárság egyik alkotó elemével, amely egyébként iparilag a legkevésbé fejlett területek közé tartozott, tehát mondjuk nem egy Svájcról vagy egy Csehországról van szó, ezzel képtelenek voltunk a saját erőnkből leszámolni, akkor milyen módon fogjuk rákényszeríteni a saját politikai akaratunkat. A német szövetség nálunk egyébként ipari gazdasági szempontból sokkal fejlettebb, és sok esetben katonailag potenciálisan erősebb szereplőire. Tehát volt egy ilyen sajátos ellentmondás. És hát 18 évig tartott, amíg Ausztria levonta ebből a megfelelő következtetéseket. Ugye kellett hozzá az Észak-Itáliában elszenvedett kudarcsorozat 1859-től kezdve, és kellett hozzá a poroszoktól elszenvedett 66-os nagyvereség Königgrätznél. Az oroszok abban reménykedtek, hogy ők most jól kisegítik az osztrákokat, akkor az osztrákok támogatni fogják őket a balkáni előrenyúlás és az oszmán birodalommal szembeni fellépés során. És hát 1853-56 között a krími háborúban kiderült, hogy az osztrákok nemhogy nem adnak támogatást, de a kimondottan rossz indulatú semlegességükkel még nehezítették is az oroszoknak a dolgát. Ugye megszállták Moldvát és Havasalföldet, rákényszerítették az oroszokat ezeknek a területeknek a kiürítésére, és hát effektív olyan erőket kötöttek le, amelyeket az oroszok máshol használhattak volna. Oroszország számára többek között ezért lesz a krími háború egy olyan súlyos kudarc, de Ausztria sem jár ezzel jól, mert a nyugati nagyhatalmak jó indulatát nem szerzi meg, az oroszokét viszont elveszíti. Tehát nem csak Magyarország volt az, amely rövid távon nagyon rosszul járt, ugye a függetlenség, sőt az önállóság elveszítésével, hanem hosszú távon ez a két nagyhatalom sem, vagy ennél a két nagyhatalomnál sem jöttek be azok a várakozások, vagy azok a remények, amelyeket a Magyarország elleni fegyveres fellépés kapcsán tápláltak.
0: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött Herman Róbert, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: A digitalizációs folyamatok átalakulása miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik az elektronikus pénzforgalomra. Mindezzel párhuzamosan, fokozatosan növekszik a digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések száma is. A kibertámadások, amelyek jellemzően a megtévesztésen és a pszichológiai manipuláción alapuló visszaélések, valamint az adathalászat különböző formái, főként az ügyfeleket célozzák, nem pedig az informatikai rendszereket. Ezért a piaci szolgáltatók technikai védelme mellett kiemelten fontos az ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése is. Ezért döntöttünk úgy a kiberpajzs.hu oldalán együttműködve, hogy bemutatjuk a csalások típusait és a megelőzés lehetőségeit. Ma az adathalász banki e-mailekről fogunk beszélni. Ez az adathalász csalási forma olyan banki ügyfeleket célzó csaló szándékú e-mail, amely személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására próbálja rávenni a címzettet. Ezek a levelek azonosnak tűnhetnek azokkal az üzenetekkel, amelyeket a létező bankok küldenek. A csalók lemásolják a valódi e-mailek logóit, kinézetét és stílusát, esetenként korábbi, hamis vagy valós levélváltások a részleteit is tartalmazzák. Általában sürgető hangvételűek, például büntetéssel fenyegetnek arra az esetre, ha valaki nem válaszol, de arra is kérhetik, hogy töltsön le egy mellékletet, vagy kattintson egy hivatkozásra. A kiberbűnözők arra építenek, hogy az emberek elfoglaltak, felületes áttekintésre, futó pillantásra, hamis e-mailek igazinak tűnnek. Ennek következtében a címzett nagyobb valószínűséggel veszi komolyan őket, és cselekszik a leírtak szerint.
1: Néhány példa az adathalász e-mailekre. Tisztelt ügyfelünk, rendszerünk szokatlan bejelentkezési kísérletet észlelt a számláján. Biztonsága érdekében internetbanki hozzáférését ideiglenesen zároltuk. A fiók visszaállításához kérjük, kattintson az alábbi linkre és adja meg adatait 24 órán belül. Vagy... Kedves ügyfelünk, éves díj visszatérítési programunk keretében jóváírtunk az ön számláján 50 eurót. A pénz fogadásához kattintson a linkre, jelentkezzen be a Netbankba, és erősítse meg bankkártya adatait.
0: Mit tegyen, hogy ne váljon ilyen csalás áldozatává? Kezelje óvatosan, fenntartással a kéretlen banki e-maileket. Minél sürgetőbb a levél hangvétele, legyen annál gyanúsabb. Legyen különösen éber, ha egy banki e-mail bizalmas információkat kér, például az online banki jelszavát. A bankok kizárólag biztonságos módon, az online banki felületen vagy mobil applikációban kommunikálnak az ügyfeleikkel. Sohasem kérnek bizalmas adatokat ilyen formában. Továbbá ne kattintson az üzenetben lévő hivatkozásokra, és ne nyissa meg a mellékleteket, a webes bejelentkezések címeit inkább manuálisan gépelje be, vagy használja a hivatalos, esetleg a kedvencek közé mentett banki oldalt. Mindig legyen gyanakvó a mások által kezdeményezett olyan kapcsolatfelvételekkel szemben, amelyek során nem tud minden kétséget kizáróan megbizonyosodni a másik fél identitásáról. Különösen igaz ez az elektronikus kommunikációban, ne válaszoljon a gyanús e-mailekre. Vizsgálja meg alaposan az e-mailt, keressen furcsaságokat, következetlenségeket és értelmetlennek tűnő dolgokat. Például ilyen a furcsa nyelvezet, helyesírási hibák, sürgető hangnem, szokatlan formátumú csatolmány, zip és hasonlók. Keressen nehezen észrevehető különbségeket a feladó címében, a nulla például nagy O betűnek tűnhet. Vesse össze a küldő e-mail címét a bank korábbi üzeneteivel. Legyen különösen körültekintő a mobileszközök használatakor. Telefonon vagy táblagépen nehezebben lehet észrevenni az adathalász kísérleteket. Nem lehet a gyanús hivatkozások fölé vinni az egérmutatót, és a kisebb kijelző miatt nyilvánvaló hibákat is nehezebb beazonosítani. A gyanús e-maileket jelentse bankjának, minden vállalat szívesen veszi az ilyen típusú támadásokról szóló információkat. Ha kétségei vannak, hívja fel a bankját. Végezetül mindig tartsa naprakész állapotban szoftvereit, beleértve a böngészőt, a vírusírtó programokat és az operációs rendszerét.

Ennyi volt már a nappali. Elnézést a kisebb keveredésért, hogy nem sikerült a tartalomban megadott időpontokat tartanunk. Zsabka Levente hangmérnök és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs szerkesztőműsorvezető. Velem legközelebb most szombaton a reggeliben találkozhatnak. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra. Nem csúszik az este.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Közel 5%-ra emelkedhet jövőre a költségvetési hiány Szlovákiában. Trónokkal juttatott segélyt Ukrajna az oroszok által megszállt területekre. Ma is derült idő van, 25 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Jövőre a GDP 4,94%-ára emelkedhet Szlovákia államháztartási hiánya a pénzügyminisztérium költségvetési tervezete szerint. Ez mintegy 7,4 milliárd eurós hiányt jelentene, miközben az idei deficit 4,37% körül alakulhat. A kormány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkentené a hiányt, ehhez azonban további megszorító intézkedésekre lesz szükség. A tervezetről hétfőn a gazdasági és szociális érdekegyeztető tanács, majd a kormány is tárgyal. Elfogadhatatlannak tartja a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása a 2027 és 2029 közötti állami költségvetés egyeztetésének módját. József Bozsik, a szervezet elnöke szerint az önkormányzatok túl későn kapták meg a tervezetet, így nincs elegendő idejük annak érdemi értékelésére. A társulás ennek ellenére részt vesz a hétfői egyeztetésen, ahol ismerteti a költségvetés városokra és községekre gyakorolt várható hatásait. Bozsik hangsúlyozta, hogy az önkormányzatokkal folytatott egyeztetés nem válhat puszta formalitássá. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke visszautasította Branislav Gröling kijelentéseit, amelyekben az SZSZ vezetője megkérdőjelezte a párt ellenzéki együttműködését. Gröling szerint a Magyar Szövetség megyei választásokon hozott döntései azt mutatják, hogy nem ugyanazon az oldalon állnak, ezért nem tudja elképzelni részvételét az ellenzék november 17-i rendezvényein. Gubik közölte, hogy meghívást kapott a rendezvényre, és el is fogadja azt. Hangsúlyozta, november 17-e és a szabadság, valamint a demokrácia ügye a szlovákiai magyaroké is. Eltérően ítéli meg Szlovákia biztonságának legfontosabb garanciáját Robert Kaliňák védelmi miniszter és Juraj Krúpa, az SZSZ képviselője. Kaliňák szerint elsősorban a kormány kiegyensúlyozott külpolitikája biztosítja az ország stabilitását és békéjét. Krúpa ezzel szemben a NATO szövetségeseket és a kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyt nevezte meghatározónak. A két politikus a jövő évi költségvetésről és a kormánykoalíción belüli helyzetről is vitázott az STVR vasárnapi műsorában. Felelős hozzáállásra szólítja fel a sajtót és a közösségi oldalak kezelőit a tragikus, különösen a gyermekeket érintő eseményekről szóló bejegyzéseknél az oktatási tárca. A felhívás szerint fontos eltávolítani az ellenőrizetlen állításokat, találgatásokat, gyűlölködő vagy az érintettek méltóságát sértő hozzászólásokat. A konkrét fenyegetést tartalmazó kommenteket ugyanakkor törlés előtt dokumentálni és jelenteni kell a hatóságoknak. Ha egy vita nem moderálható megfelelően, indokolt lehet a hozzászólások korlátozása vagy ideiglenes kikapcsolása is. Szlovákia is csatlakozott a kijevi diplomáciai képviseletek közös nyilatkozatához, amelyben elutasítják az orosz külügyminisztérium diplomatáknak szóló figyelmeztetését. Moszkva felszólította a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, mivel az orosz hadsereg további nagyszabású támadásokra készül. Juraj Blanár külügyminiszter közölte, hogy Szlovákia egyelőre nem változtat ukrajnai diplomáciai képviseleteinek működésén. A kijevi nagykövetség és az ungvári főkonzulátus továbbra is működik, miközben folyamatosan értékelik a biztonsági helyzetet. Több európai ország diplomáciai képviselete is közölte, hogy az orosz figyelmeztetés ellenére Kijevben marad. Moszkva szombaton ismét távozásra szólította fel a külföldi diplomatákat és állampolgárokat. Az Európai Unió, Lengyelország, Észtország, Németország és Dánia képviselői azonban jelezték, hogy nem változtatnak nagykövetségeik működésén. Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta a Kijev elleni támadásokat, amelyek fontos infrastrukturális létesítményeket is érintenek. Az ukrán hadsereg ismét drónokkal juttatott élelmiszert és gyógyszereket az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskibe. Andrii Sibiha külügyminiszter szerint csak nem 400 csomagot, összesen mintegy 4 tonna segélyt szállítottak a városba. Oleski 2022 óta van orosz ellenőrzés alatt és súlyos ellátási gondokkal küzd. A Kreml korábban szintén elismerte az élelmiszer és gyógyszerhiányt, de közölte, hogy az orosz hadsereg igyekszik megoldani a problémát. Űrháborúval fenyegetett Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök arra az esetre, ha megpróbálnák megzavarni az új orosz műholdas internetszolgáltatást. A Rasvet nevű rendszer műholdjait idén állították pályára, a szolgáltatás pedig a tervek szerint jövőre indul. Ukrajna azt szeretné elérni, hogy területét kizárják a rendszer lefedettségéből, és szankciókat sürget az orosz műholdas szolgáltatással szemben. Medvegyev szerint egy ilyen lépés az amerikai Starlink műholdjait is veszi. Az Egyesült Államok újabb háromoldalú tárgyalást kezdeményezne az ukrajnai háború lezárásáról. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Washington azt javasolja, hogy még október végéig amerikai, ukrán és orosz képviselők üljenek tárgyalóasztalhoz szakértői szinten. Kijev támogatja a kezdeményezést és az Egyesült Arab Emírségeket is lehetséges helyszínnek tartja. A Kreml korábban szintén jelezte, hogy októberben sor kerülhet újabb háromoldalú egyeztetésre. Az amerikai légierő valamennyi bombázóját kivonta a nagy-britanniai Fairford légitámaszpontról. A lépésre azt követően került sor, hogy szeptember végén több embert is őrizetbe vettek a bázis közelében terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Az amerikai légierő nem erősítette meg, hogy a két esemény összefügg, és közölte, hogy gépei visszatértek Egyesült Államok beli támaszpontjaikra. Fairfordban B1-es és B2-es, valamint B52-es amerikai bombázók is állomásoztak. Több száz középiskola maradt teljesen vagy részben zárva hétfőn Franciaországban a diáktüntetések miatt. Az oktatási miniszter szerint mintegy 400-500 intézményt érint az intézkedés, amelyet biztonsági okokkal indokolnak. A szeptember közepén kezdődött tiltakozások során több helyen összecsapások is történtek, 24 iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. A demonstrációk kezdete óta több mint 5000 embert vettek őrizetbe, többségük kiskorú. Továbbra is válságos állapotban van az az amerikai halálra ítélt nő, akinek kivégzése sikertelenül végződött Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike lélegeztetőgépen van, szervezetéből még mindig próbálják eltávolítani a kivégzéshez beadott méregható anyagát. Ügyvédje azt kéri, hogy halálbüntetését változtassák életfogytiglani szabadságvesztésre. Tennessee kormányzója független vizsgálatot rendelt el, és az év végéig felfüggesztette a kivégzéseket az államban. Legalább 3 ember meghalt, egy pedig eltűnt a Spanyolországot sújtó heves viharok és áradások következtében. A legsúlyosabb helyzet Katalóniában alakult ki, ahol utcákat és épületeket öntött el a víz, a tűzoltók pedig több mint 1000 segélyhívást kaptak. Több autós is járműben rekedt, őket a mentőegységek szabadították ki. Az ország más térségeiben, köztük Bilbao környékén is áradásokat okoztak az intenzív esőzések.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A Jégkorong Extraliga tegnapi eredményei: Spiszka Nováve Szlovan 6-1, Poprad Liptovský Mikulás 5-1, Prešov Trencsin 2-3, Žilina Banská Bystrica 2-3 büntetőkkel és Nyitra Zvolen 2-1 hosszabbítás után. A szlovák női skeet csapat ezüstérmes lett a görögországi sportlövő Európa-bajnokságon. A labdarúgó nemzetek ligája A divíziójában Görögország-Németország 0-0, Hollandia-Szerbia 2-1, Portugália-Norvégia szintén 2-1 és Wales-Dánia 0-1. A nemzetek ligájában B divíziós magyar labdarúgó válogatott ma Nagyszombatban 20-45-től az ukránokkal mérkőzik. A vágsejjei csapat 2-es győzelemmel jutott a női kézilabda Európa Kupa 3. fordulójába. A Stollár Fanni Jekaterina Alekszandrova magyar-orosz páros már az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült az ég, délután azonban helyenként megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útjavítás miatt egy sáv járható Bős és Dunaszerdahely között, a D4-esen Pozsonyi Vánka és Horvát járfalu között a zajvédő faljavítása zajlik. Egy sávot lezártak, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Az Imago Mundi három szerzeménye, a Nincsen semmi nálam, az Estelente és a Káosz szólt. Továbbra is az Imago Mundi zenél, forog újdonsága, ez a Semmi sem ugyanaz.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Könnyű zenei összeállításunk eddigi perceiben az Imágó Mundi zenélt. A Nincsen semmi nálam, az Estelente, a Káosz és a Semmi sem ugyanaz című számai forogtak. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, amelyben hétfőnként maradunk napjainkban. Mindig kések, de hozzád jókor indultam. Ez a címe Barkóczi Noémi tavaly megjelent harmadik nagylemezének. Erről csendül fel a Régi nők. Az előttünk álló blokkban jön még a Csak neked kislány, a Minden mozog, Bogi, a Nagyra nőhet, ez a Budapesti Állatkert hivatalos himnusza, Audiopoéta, az Italozom, és a Mejberjen Szenszkulac, a Nincs elég idő című felvétellel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Barkóczi Noémi, a Csak neked kislány, Bogi, audiopoéta és a Mayberryen Szenszkulocz énekelt, zenélt. A Pátria Rádiót s benekönnyű zenei összeállításunkat hallgatják, ezúttal napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. A Pavilon egy borsodi kisfaluból indult testvérpár, Irlanda Áron és Irlanda Kristó formációja. Eddigi legismertebb daluk a Nem tisztul, amely a Bohemian Betyársz közreműködésével készült. Ezt játsszuk most. Ezt követően két politikai fennhangú szerzemény szól, a Karzonkómától a Pesti Bárdok és Paulinától a Vége van kicsi című. Utolsóként a Szabó Benedek vezette Galaxisok együttes érkezik a Nem tudom megvédeni magam című zeneszámával.
2: Hiába rendezed önmagad sorba, úgy élsz, hogy soha semmik, elmúlsz majd, mit ha lettél volna. Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad.
3: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a két hely lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a te meg én.

0: Az elmúlt percekben a Pavilon és a Bohemian Betyársz, a Karzonkóma, Paulina, valamint a Galaxisok egy-egy felvétele forgott. Könnyűzenei műsorunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogattunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap a múltba ruccanunk ki, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek köztisában. Egyebek mellett felidézzünk magyar és angol dalokat a Megasztár negyedik sorozatának 6. helyezettjétől, Hientől, aki 14 évesen vett részt az akkortájt még szebb időket élt tehetségkutató TV műsorban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormány elfogadta a költségvetési tervezetet. Szijjártó Péter megjelent a Magyar Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán. Folytatódik az eseménytelen nyugodt időjárás napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A kormány elfogadta a 2027 és 2029 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezetet. Jövőre a közszféra bevétele 63,3 milliárd, kiadása pedig 70,8 milliárd euró lehet, így a költségvetési hiány 7,44 milliárd euróra a GDP 4,94%-ára rúghat. A hiány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkenhet, ehhez azonban további konszolidációs intézkedésekre lesz szükség. Az állami költségvetés önmagában 7,75 milliárd eurós hiánnyal számol. Jövőre 250 millió eurót fordítanak az energiaárak kompenzálására, a mezőgazdasági minisztérium pedig 100 millió eurót kap az aszály elleni intézkedésekre, a víz visszatartására és a klímaváltozás következményeinek enyhítésére. A pénzügyminisztérium szerint az államadóság növekedésének megállítása több választási ciklust is igénybe vehet. Incidens történt ma reggel egy nagyszombati iskolában a diákok között, sérültek nincsenek, a rendőrség nyomoz, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zlatica Antalová, a kerületi rendőrség kommunikációs osztályának vezetője. A rendőrség azonnal kivonult a helyszínre, az ügy kivizsgálása folyamatban van. Az eset során senki sem sérült meg, tekintettel az érintettek életkorára további tájékoztatással nem szolgálhatunk, tette hozzá Antalová. Két szarvasmarha telepen is kimutatták a kéknyelv betegséget Szlovákiában, az egyik esetet a csacai, a másikat pedig a zsarnócai járásban azonosították, tájékoztatott az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelőség. A hatóság közlése szerint a BTV3-as törzséről van szó, amely jelenleg a környező országokban is terjed. A kéknyelv betegséget törpeszúnyogok terjesztik, és jelenleg egész Európában előfordul. Az érintett két telepen intézkedéseket vezettek be, ezek azonban csak az állatok más gazdaságokba történő átszállítását korlátozzák. Az állatokat nem kell leölni, szükség esetén pedig továbbra is elszállíthatók vágásra. Martin Hudi országos főállatorvos közölte, hogy a betegség ellen oltóanyag is rendelkezésre áll, amelynek alkalmazását javasolják az állattartóknak. A vakcinázás ugyanakkor önkéntes. Megjelent az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter, a magyar kormány korábbi külügyminisztere. A vizsgálatot a bizottság elnöke Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa kezdeményezte, miután Szijjártó nyáron lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD elektromos autógyártó felső vezetéséhez igazolt. A bizottság azt vizsgálja, milyen nemzetbiztonsági kockázatokat jelenthet ez a munkaviszony. Szijjártó külügyminiszterként ugyanis személyesen is közreműködött a BYD szegedi beruházásának megvalósításában. A meghallgatás zárt ajtók mögött zajlik. Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, a Reutersnek. Szerinte erre azért van szükség, mert Oroszország újabb légicsapásokkal próbálja elérni, hogy a civilek elhagyják Kijevet és más ukrán városokat. Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem támad civil célpontokat. Az elnök szerint az ukrán erők mintegy 140 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel a Donbaszban. Kijev emellett saját fegyverrendszereinek fejlesztését is gyorsítja, köztük a nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétákét.
0: Időjárás.
1: Még 3 napig marad az enyhe, kora őszi időjárás, a napsütés és a fátyol felhők. Csütörtökön érkezhet változást hozó front szorványos esőkkel, zivatarral. Ma a délután folyamán a délelőtt jellemző fátyol felhőzet feloszlik, és jellemzően marad a napsütés. Egész nap gyenge marad a légmozgás. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Csallóköz Aranyos után Komárom felé haladva, ezen kívül forgalmi dugó van Zólyom-Szalatna után Zólyom irányába, körülbelül 15 perc a várakozás, és Pozsonyban a Galvániho és az Ivánszkák kereszteződésében az Avionnál nem működnek a szemaforok. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai témáink. A királyi mennyegzőre kifogásokat kereső meghívottak, keresztutakról összegyűjtött vendégek és az ünnepi ruha hiánya. Nagypál Malvina, gömörhorkai lelkipásztor.
1: A közöny nem maradt semleges. Kirekesztődik az, aki a mulandót választotta az örök helyett. Az erőszak pedig végül mindig visszacsap, és önmaga ítéletévé válik, mert a király elleni lázadás valójában a rend és az élet ellen irányul.
0: Sikeres értékmentés a 11. századi felsővári református templomon, de mit üzen a történelmi örökség? Molnár Miklós, vájvölgyi lelkész.
2: Nem csak két bejárat van a erődfalon keresztül a templomhoz, hanem két bejárat is van a templomba. Ez is ugyanúgy meg volt különböztetve, hogy a nagyszeresi és a bikszögi bejáró, hogy még ott se találkozzanak, úgymond pedig istentiszteleti alkalomra érkeztek.
0: Egy gyermekkori hívásnak eleget téve, de már hivatásos rendőr. Őrként végezte el az 5 éves református teológia szakot Fehér László.
3: Engem ez a hit és ez az elhívás, ez gyerekkorom óta megvolt bennem, és ez nagyon ilyen távoli terv volt, hogyha majd, ha egyszer lediplomázom jogból, akkor megpróbálkozok a teológiával is.
0: Nem csak elméletileg gyarapodtak, hanem lelkileg is gazdagodtak a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szakon végzett hallgatók, Hornyák Melinda és Bagári Tímea.
4: Lelkileg is sokat adott nekem, mivel hívő ember vagyok, hiszek Istenben, és vele együtt kezdtem el ezt az utat, és ő végig segített rajta.
5: Beleláttam a lelki gondozásba, hogy hogyan is tudunk lelkileg segíteni, segítséget nyújtani az embereknek.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink. Kérem, tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Kifogásokat keresve távol maradni, és nem elmenni arra a mennyegzőre, amelyet a király készített a fiának. Sőt, bántalmazni és megölni a hívogató szolgákat. Milyen magatartást hordoz ez magában, és miért ez az elutasítás? De vajon hogyan érezhették magukat a keresztutakon összeszedett jók és rosszak a vendégségben? A legizgatóbb kérdés mégis az, hogyan juthatott be a lakodalmas házba az, akinek nem volt mennyegzői ruhája? Miért kevés a választott, de sok az elhívott? A király mennyegző példázatáról Nagy Pál Malvina, Gömör-Horkai lelkipásztor szól ige hirdetésében.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek ígéje, amelyet olvasni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumának 22. részében, annak első 14 versében, eképpen. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk, hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és aki csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jó.

elfogadják az ő hívó szavát, ám ez az elfogadás nyomot hagy az életünkben, és nem hagy érintetlenül. A példázat figyelmeztet. Nem elég meghívottnak lenni, mert a válaszunk sorsot formál. A példázatbeli meghívottak egyik csoportja meglepő könnyedséggel mond nemet. Emberi ésszel szinte felfoghatatlan. Hogyan cserélhető fel egy királyi lakoma, egy ajándékba adott, örömteli, életre szóló hívás a hétköznapok megszokott rutinjára? Mégis ezt teszik. A földjük és üzletük fontosabbá válik, mint az ünnep. A mulandó dolgok felülírják az örökkévalót. A közöny itt nem semlegesség, hanem súlyos elutasítás. Nem érdekel. A legnagyobb ajándékot elcserélik a legkisebbre. Az ünnep, az Istennel való közösség helyett a fáradtságot választják, az öröm helyett a terhet, pedig a birtok és a tárgyak nem szeretnek vissza. A király hívása viszont kapcsolatra szól, az élővel való közösségre, amely mindennél többet ér. A másik csoport válasza még sötétebb. Ők nem csak elutasítják a hívást, hanem erőszakkal fordulnak a küldöttek ellen. A meghívás nem örömet, hanem dühöt szül, mert a király szava leleplez, és amit leleplez, az az emberi önzés. Azt teszek, amit akarok. A bűn egyik legmélyebb mozdulata ez. Nem akarok változni, hanem el akarom hallgattatni azt, aki jóra akar indítani. Meg akarom félemlíteni a másikat. Az emberek válaszai következményekkel járnak, mert mindennek van következménye. A közöny nem marad semleges. Kirekesztődik az, aki a mulandót választotta az örök helyett. Az erőszak pedig végül mindig visszacsap, és önmaga ítéletévé válik, mert a király elleni lázadás valójában a rend és az élet ellen irányul. A kegyelem elutasítása soha nem marad következmények nélkül. Mégis az ítélet nem csupán rombolás, egyben megtisztítás is. Az út mentéről behívottak a megtört, fáradt emberek számára, csak akkor nyílhat meg az ünnep teljessége, ha a gonoszság és a lázadás nem marad jelen az asztal körül. Az ítélet így nem az ünnep ellentéte, hanem annak feltétele. A lakoma tere csak így válhat valódi öröm helyé. A történetben szinte észrevétlenül jelen vannak azok is, akik elfogadják a meghívást. Ők nem kerülnek a dráma középpontjába, mert az ő életük a rend és az öröm csendjében bontakozik ki. A hangsúly hirtelen mégis áttevődik egyetlen egy emberre, arra, aki nincs menyegzői ruhában. Ez a fordulat szándékos. A példázat nem csak azokról beszél, akik kívül maradnak, hanem arról a rejtett veszélyről, amely belülről fenyeget. Vannak belső veszélyek is. Vannak, akik belülről rombolnak szét egy közösséget. A menyegzői ruha, amelyet a meghívott nem vett fel, nem emberi érdem, hanem a király ajándéka. Nem megvenni kell, hanem elfogadni és felvenni. Aki ezt visszautasítja, valójában azt mondja, a saját régi élete értékesebb számára annál, amit a király kínál. Mennyit ér az ember élete? Annyit, hogy Krisztus vállalta érte a keresztet. Krisztus vére hullott értünk. Értékünket nem az határozza meg, mit birtoklunk, mit teljesítünk, vagy mit gondolunk magunkról, hanem az, hogy Isten mit gondol rólunk, és milyen árat fizetett értünk. Ezért a legmélyebb sértés nem a meghívás visszautasítása csupán, hanem az, amikor valaki elfogadja az ünnepet, de elutasítja az átalakulást. Részesülni akar a király ajándékaiból, de nem akarja elfogadni azt az új életet, amelyet a király kínál. Az ilyen ember látszólag jelen van a lakomán, de belül kívül marad. A meghívást elfogadta, de a királyt nem engedte közel. Nem tiszteli, nem alázza meg magát előtte. Így végül ugyanoda jut, mint akik el sem indultak a közösségen kívülre. Isten ma is hív minket, de ez a hívás teljes szívünket, egész életünket.

0: minket kéri. Ne maradjunk kívül a közönyünkkel, és ne maradjunk kívül bent sem, a meg nem változott életünkkel. Öltsük fel a király által kínált új, tiszta ruhát. Hadd meg a hívást Jézusodért, még ma kövesd őt fogva kezét. Áldva karját, tárja felét, kedvesen így szól, jöjj! Ó, mi szép és dicső lesz majd a nap, hogyha a lelkünk tiszta lesz és szabad, és minket az égi hon befogad. Itt vagyok, Jézus, lásd! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy életed adtad értünk, és köszönjük, hogy te elhívtál. Köszönjük a te szereteted, a te kegyelmed, és köszönjük, hogy mi hozzád tartozhatunk. Kérünk téged, áld meg életünket. Kérünk téged, szólíts meg azokat is, akik messze vannak tőled. Ígéd és szent lelked által munkálkodj szívükben. Urunk, rád bízunk életünket, rád bízunk a jövőnket, és a te szereteted segítsen és vezessen bennünket. Amen.
1: A kifogásokat kereső meghívottak távol maradtak, így a királyi mennyegzőt azok élvezhették, akiket csak úgy összeszedtek a szolgák az út mentén. Akiről viszont hiányzott a mennyegzői ruha, azt a külső sötétségbe vetették. A királyi mennyegzőről szóló példázatot Nagy Pál Malvina, Gömör-Horkai lelkipásztor hozta közelebb a hallgatókhoz.

0: Megmentették a múlt egy fontos tanúját a Vályvölgyben. 2 év várakozás után a támogatásoknak köszönhetően idén nyáron sikerült helyreállítani a felsővályi református templom leomlott erődfalát. Erről a sikeres értékmentésről, a 11. századi templom felbecsülhetetlen kincseiről és a történelmi örökség üzenetéről a helyszínen beszélgetek Molnár Miklós lelkésszel.
1: Áldás békességet kíván, a Felsővályban a református templom előtt állunk, méghozzá Császárdombon, ahogy az itteniek hívják. 2 évvel ezelőtt hosszas esős időszak után arra ébredtek fel az itt élők, hogy erődtemplomuknak erődfala leomlott. Minden erőfeszítés ellenére is hosszú időn keresztül nem sikerült mindezt kijavítani.
0: Egyébként is olyan állapotban volt ez a fal, hogy egy nagyobb esőzés miatt tönkrement volna?
1: Várható nem volt, külső jelei úgymond kimondottan nem mutatkoztak, de bizonyosan, hogy a épületeknél szokott lenni, belülről azért dolgozhatott így az erődfal is, és akkor egy húzamosabb időszakos esős idő után megmozdulhatott úgy az erődfal, hogy leomlott. Utólagos kárfelmérés után azt a választ kapta a közösség, hogy túlzottan felgyülemlhetett a esővíz úgymond az erődfalon belül, mert úgy körbezárja a templomot ez az erődfal, és a rossz vízelvezetés miatt, ami akkor nem volt megoldott, a belső nyomás kifeszítette, mint ahogy látjuk is, kőből épült erődfalnak ezt a részét, annak ellenére, hogy pont azon a részen dőlt ki, ahol támfal is látható.
0: Tehát sürgős volt biztonsági okokból is, hogy minél előbb ki legyen javítva, helyre legyen hozva?
1: Természetes, mert félő volt onnantól kezdve, hogy tovább omlik a fal, és legfőképpen azt kellett megoldani, hogy ezt a belső nyomást, ami a falra a templom udvartól nehezedik, hogy ezt ki tudják küszöbölni. Épp ezért kétfajta munka alatt történt most az éven a Jóisten kegyelméből. Az egyiket a Teleki László Alapítvány hathatós segítségével sikerült, vagyis a fal visszaépítése, a másik pedig egy kassai vállalkozónak a projektje alapján belülről beton megerősítéssel szüntették meg a belső nyomást a templomtól, a templom udvartól hárult a falra. Úgyhogy ennek a kettőnek most, ha Jóisten is úgy akarja, akkor tartani kellene.
0: Nehéz volt támogatást találni erre a célra?
1: Igyekeztünk, mind az elődeim is, akik leszolgálóakként is végezték itt a szolgálatot, mind pedig a gyülekezet presbitériuma is, akikkel munkálkodtunk most ezekben a hónapokban is, meg az megelőzőleg is azon voltak, hogy sikerüljön, és én szerintem ennek lett a gyümölcse most.
0: Mennyibe került ennek a felújítása?
1: A teljes projekt megvalósítása, az elkészült projekt alapján 127 000 euróba került volna, de ez ugye az egész erődfalnak a belső tehermentesítésére vonatkozna, és ennek egy részét sikerült most elvégezni a kritikus részen, ott, ahol leomlott a erődfal. Ennek a belső munkálatai 22 000 eurót vett igénybe, a külső megújulás az meg körülbelül egy olyan 25-30 000 euró környékébe, úgy, ahogy az előbb említettem. Az egyiket a Teleki László Alapítvány 10 millió forint értékben vállalta magára, a másik részösszeget 15 000 euró értékben pedig a Kulturális Minisztériumtól Zobnov-Messis Vojdom, ahogy itt ismerjük, mink programon belül sikerült megvalósítani, és a gyülekezetnek is kellett önerőt biztosítani, amit hétféleképpen tett meg. Egyrészt a Műemlékvédelmi Hivatal által támasztott feltételek, hogy teljesüljönek, úgyhogy a munkások, akik itt voltak, hozzájuk kellett felügyelő és a műemlékvédelem részéről. Ezt az anyagi vonzatot a gyülekezet vállalta, valamint pedig a közös összefogás, hogy a munkások, akik itt voltak majdnem 3 héten keresztül, ügyes asszonyaink sütése, főzése, ellátása, ez a gyülekezet hozzájárulása volt ebben az időszakban.

0: császár domnak a magaslatára hágunk, igaz, csak egy kis dombocska. A lépcsőn állunk, hogy bejussunk a felház épülete alatt, az erődfalnak a főbejárata, ami a nagyszeresi kapu is. Nem véletlen ez a megnevezés, valamikor a település két részből állt, nagyszerből és bikszökből, és ennek a kettő kis településnek a egyesülésével jött létre Felsővár. De azért azt el kell mondani, és ez mai napig azért néha kihívás itt a völgyön, hogy az embereket egybe kell hozni. Ez a két falurész nem jött ki egymással sohasem. Külön temetőjük van mind a mai napig, a nagyszeresi és a bikszögi temető, és hogyha majd belépünk a templom udvarra, akkor fogjuk azt is látni, hogy nem csak két bejárat van a erődfalon keresztül a templomhoz, hanem két bejárat is van a templomba. Ez is ugyanúgy meg volt különböztetve, hogy a nagyszeresi és a bikszögi bejáró, hogy még ott se találkozzanak, úgymond pedig istentiszteleti alkalomra érkeztek, de hogy ott se keresztezzék az utat egymással. Úgyhogy most a nagyszeresi főkapun fogunk betérni, jobb kézre pedig még mindig látható a régi parókia, ami most már megújul, lassan újonnan épül, a papbejáró, úgyhogy a tiszteletes úr a régi időben ezen keresztül közlekedett istentiszteleti alkalomra a parókiától, ami a császárdomnak a másik részén található, és most első mértékben újonnan építi a közösség ma évek óta. Ha jóisten is úgy akarja, akkor most a külső homlokzat fogja megkapni majd az új borítását.
1: Újjáépíti, ez azt jelenti, hogy lerombolták és teljesen új alapokra épült az egykori parókia, vagy csak bizonyos részeit bontották le, és új részekkel egészítik ki.
0: Teljesen lebontották a régi épületet, mert sajnos statikailag olyan állapotba került, hogy lakhatatlanná vált és használhatatlanná, és annak a mintájára teljesen új falakkal, új tetővel. A beosztás nem egészen, de azért több mint kevésbé követték úgymond a régi felépítését és a helységeknek az elosztását, és mint annó régen is volt, hogy ugye volt a irodalmi a rész a tiszteletes úrnak, most is van egy gyülekezeti rész a parókián belül, és épp ugyanúgy a parókia, vagyis a lelkészlak rész is. Ebből, amit már lassan lehet majd használni, belsőleg is az a gyülekezeti rész, egy gyülekezeti nagyteremmel, egy irodahelységgel és egy fürdőszobával, hogyha vendégek érkeznek, valamint egy tálalófülke, ilyen kisebb konyha felszereléssel. Úgyhogy ezt is igyekszünk minél hamarabb aztán a nagy közönség elé adni, úgy szépen kis lépésekkel.
1: De gondolom ehhez is anyagiak szükségeltetnek, mert egyébként könnyen meg tudnák valósítani az építkezést, a felújítást.
0: Hogyha rendelkeznénk megfelelő anyagival, akkor így van, könnyen meg tudnánk valósítani. Kimondottan még ez a része az, ami a legtöbb anyagi vonzatot kívánja meg maga után, de bízunk, reménykedünk, és addig, amíg lehetőségünk van, hát kis lépésekkel mindig igyekszünk valamit mozdítani. Táborunk után fogtak hozzá a parókia külső homlokzatának a felújításához, és hát reméljük, hogy aztán a végére is érnek majd egy rövid időn belül, úgyhogy már ezzel is előbbre lesz a gyülekezet közössége.
1: Itt állunk a 11. században épült templom előtt, aminek itt látjuk a kétoldali bejáratát, amelyről korábban szó esett. Milyen érdekességet tudunk elmondani a templommal kapcsolatban?
0: 11. század, ugye a pápai adószedő levelekben, írásos emlékekben akkor említik először magát az építményt. Persze, mint katolikus templomként említik, akkor kisebb felépítéssel, aztán pedig kibővítették, majd pedig a reformációt követve az akkori, gondolom, hogy itt élő földes urak folyamányán áttért ez a közösség is a protestáns vallásra. Akkor kibővítik a templomot, eltüntetik a katolikus jellegét az épületnek, és kialakítják azt a belső elrendezését Isten hajlékának, ami mind a mai napig tükrözi a jelen elosztását a épületnek. Viszont amit feltételeznek, meg külső-belső feltárás sok alapján, hogy két bejárat akkor is meglehetett, amiről az imént említettem, amivel pont szemben állunk a bejárattal, a lépcsők tetejéről tekintve az a nagyszeresi kapu, inkább ezt használjuk mind a mai napig, a másik pedig a kisebb bejárat, a bikszögi, amelyet a bikszögi oldalról is lehet megközelíteni az erődfalon keresztül a másik kapun feljöve, amit már nem használunk, megvan, de funkcionalitása úgymond most már nincs, egy közösség vagyunk.
1: melyik kapun fogunk bemenni a templomba?
0: A nagyszeresi ajtón fogunk bemenni, elhagyva a feljáratot, majd itt magunk mellett egy falépcsőn a felházhoz, ahova szintén fel lehet majd menni, meg lehet nézni a gyermekek, hol szoktak hittanóra lenni a nyári időszakban, az egyik legkedvesebb helyük.
1: Mikor gondolták azt, hogy kihasználják ezt a helyiséget, vagy azért korábban is kihasználódott a gyerekekkel való foglalkozásra?
0: Így van, ki volt használva az ezt megelőző időben is. 2005-ben kezdtem itt a első ízben a szolgálati tevékenységet. Akkor hosszú idő óta nem volt használva ez a kis helység, itt a kőfal bejárata felett. Ahogy bejöttünk ugye a bejáraton, mert ugye ez fel van építve, mond a bejárat felé, és akkor úgy nagyjából rendbe tettük, azóta átesett még nagyobb felújításon, és itt voltunk téli-nyári időszakban, egy kis Péter kályha, mint ahogy látjuk most is, adta a meleget a nyári időszakban, mint az a jó hűvös levegő fogadott bennünket, és egy kis csapat gyerkőc el tudott férni. Az azt megelőző időben, ha még volt erő, akkor néha feljöttek, egy-két istentiszteleti alkalmat is itt tartottam, mert könnyebb volt befűteni, mint magát a nagy templomépületet, valamilyen úton, módon meleggé varázsolni a nagy kőfalakat, ugye erre nem volt lehetőség, és presbiteri gyűlésekre is azért ide tudtak összejönni, mert akkoriban a régi református iskola épülete használhatatlan volt. Az imént meg említettük, a parókia épülete pedig statikailag már teljesen romos állapotban volt a gyülekezet közössége életében.
1: Hány gyerekkel foglalkozik itt?
0: Per pillanat a hittanosainknak a száma, ami azt jelenti, hogy a 7 éves kortól körülbelül a 12 éves korig 8-an vannak. Ővelük szoktunk itt összegyűlni. Egyetlen egy betű maradt itt a tavalyi évünknek a tanulmányaiból, az A betű, az Aranya ABC-ből. Többit ugye használtuk a hittanévzáró alkalmunkon, úgyhogy most ebbe az évbe az Aranya ABC-t tanulgattuk énekekkel együtt a legfiatalabbakkal.
1: A lépcsőkön keresztül fölértünk ide a templomhoz. Mit látunk jobb oldalon? Ez egy harangtorony?
0: Így van, ezt utólag építették a református templomhoz, teljes mértékben fából, annyi, hogy kőtalapzaton áll. Egy kis kuriózum itt a gömöri régióban, hogyha Hubóra eljut az ember, akkor szinte egy ugyanilyen udvarelosztású református templommal találkozhatunk, annyi a különbség a két helység között, hogy itt kőalapzaton van a haranglap fából, aminek a tetején még ugye a török időből azért ott vannak a csillagok is, ami mutatja, hogy az ő védekezésük ellenére erődítették meg a templomot erődfallal, és látták el lényegében azzal a felházzal, toronyházzal, ami alatt bejöttünk a lépcsőkön ide fel a templomhoz. Teljes mértékben az eredeti állapotában sikerült megőrizni a haranglábat, a faharanglábat, úgyhogy a régi faszögekkel, régi fazsind elektromosítva nincs a harangláb, úgyhogy mind a mai napig kézi harangozás történik benne, úgyhogy a helyszínre kell felmenni a harangozónak és kézzel meghúzni vasárnapi istentiszteleti alkalomra, vagy esküvőre, vagy ne adj Isten, hogyha valakit utolsó földi útján kell elkísérnünk-e földi létben, hogy jelezzük a itt élőknek, hogy vagy örömteli, vagy könnyes alkalmak állnak előttünk.
1: A haranglábat kellett-e valamikor fölújítani? Említettük, hogy ez eredeti még, de valószínűleg az idők során azért szükségeltetett némi felújítás, vagy akár újra elkészíteni ezt a haranglábat?
0: Hál' Istennek újra készíteni nem kellett, de az elmúlt 20 évben, amióta csak én ismerem az itteni közösséget, kétszer volt munka alatt végezve rajta. Egyszer a fazsindejezés, aztán hosszú évek után pedig eljutott oda maga az egész szerkezet, hogy meg kellett erősíteni elemeket, kicserélni benne, a benne lévő lépcsőzetet felújítani, részint cserélni. Ezek a munkálatok voltak az elmúlt majd 20 esztendőben elvégezve rajta, valamint lekezelni, ugye féregteleníteni, és a időviszontagságai ellen úgymond, hogy a fa minél hosszabb távon ellenálló legyen az időjárásnak, ezek voltak elvégezve rajta.
1: Elhangzott riportunkban a Felsővári Református templom sikeres értékmentéséről és a történelmi örökség üzenetéről beszélgettünk Molnár Miklós vájvölgyi lelkésszel, akivel a következő műsorunkban folytatjuk a 11. századi templom bemutatását.

0: Szeptember 27-én ünnepi diplomaosztó és doktoravató közgyűlést tartott a Sey János Egyetem református teológiai kara a komáromi református templomban. Idén hárman az osztatlan mesterfokozattal végződő 5 éves református teológia szakon, 13-an pedig a missziológia diakónia szociális gondoskodás szakon diplomáztak. Hogy kit miért vonzott ez a pálya, illetve mi motiválta őket a választott szakon, arról a végzősöket, Fehér Lászlót, Hornyák Melindát és Bagári Tímeát kérdezem.
1: Fehér László vagyok, 12. éve dolgozok rendőrként, jelenleg nyomozóként. Gyakran megkapom ezt a kérdést, hogy mégis mi vezetett ide. Hát először is jogot végeztem, jogi diploma. Ez a hit és ez az elhívás, ez gyerekkorom óta megvolt bennem, és ez nagyon ilyen távoli terv volt, hogyha majd, ha egyszer lediplomázom jogból, akkor megpróbálkozok a teológiával is. És hát eljött az a nap, amikor ledoktoráltam, és egy istentiszteleten felhívást olvasott fel a lelkészünk, Erdély Pál, mely szerint a Sey János teológiai dékánja hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy szívesen várják a jelentkezőket, és úgy gondoltam, hogy a Jóisten tényleg egy elhívásként szánta nekem ezt a felhívást.
2: Tehát volt már egy belső felhívás korábban is, de aztán jött ez a külső felhívás, amikor ott a templomban hallotta ezt a felhívást, hogy várják a jelentkezőket.
1: Igen, pontosan így történt.
2: Lesz-e ennek majd a későbbiek során olyan gyakorlati része, hogy akár lelkészként is szolgáljon? Vannak-e ilyen tervek?
1: Ugye ember tervez, Isten végez. Nem tudok erre kész választ adni. Egyenlőre ott tartok, hogy esetleg beugróként gondolkodok egy-egy helyettesítésre. Jelenleg úgy gondolom, hogy a farkasdi gyülekezetnek minimálisan annyival tartozom, hogy egy Isten tiszteletet elvégezzek, és hogyha van lesz rá igény, akkor nagyon szívesen.
2: Amikor a kollégáim megtudták, hogy teológiára jelentkezett, illetve hogy teológiai tanulmányokat folytat, hogyan fogadták?
1: Általában ezen mindenki meglepődik első hallomásra, de úgy gondolom, hogy abszolút jól, inkább érdeklődve, hogy kérdezgették, hogy mégis hogy jutottam el idáig, illetve hogy jutottam erre a döntésre.
2: A teológián szerzett ismereteket fogja tudni majd kamatoztatni a munkája során?
1: Hát ezt így gyakorlati szinten nehéz megválaszolni. Minden esetre biztos vagyok benne, hogy azokat a nehezebb dolgokat, amiket átélek, illetve tapasztalok, sokkal könnyebben viselem így, hogy soha nem vagyok egyedül.
2: Tehát akkor megérte elvégezni a teológiát, legalább már ezért is?
1: Mindenképpen nem bántam meg egy pillanatra sem.
0: Hornyák Melinda, a missziológia diakónia szociális gondoskodás mesterszak végzőse. 5 évvel ezelőttre visszatérve, miért jelentkezett erre a szakra, illetve mi volt a motiváció akkor?
3: Nagyon kíváncsi voltam erre a szakra, amikor meghallottam, hogy ez létezik, és én annak örültem, hogy ez pont a teológián van, nem csak szociális munka, hanem missziológia diakónia is. Hát először is a kíváncsiság hozott ide.
0: Hogyan telt el ez az 5 év? Ugye megvolt az alapszak, és utána a 2 éves mesterszak. Mennyi mindennel gazdagodott, vagy hogyan lehetne értékelni ezt az eltelt 5 évet?
3: Úgy gondolom, hogy teljesen átformált ez az 5 év engemet. Nagyon keletről vagyok, tehát nagyon messziről jártam 5 év alatt egyedül, tehát azért voltak itt akadályok, amiket le kellett, hogy küzdjek, viszont később rájöttem, hogy nagyon megérte, mivel sok mindennel lettem gazdagabb. Először is, hogy észrevettem, hogy a segítő szakma az nagy hiány a mai korban, és nagy szükség van rá.
0: Sikerült közben a szaknak megfelelően elhelyezkedni valahol, illetve kamatoztatni a tudását?
3: Igen, természetesen. Hál' Istennek egy idős otthonban helyezkedtem el, mint szociális munkás, amit nagyon szeretek, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat segített ez az 5 év, tehát sok tapasztalattal bővült a tudásom is, és remélem, hogy még a továbbiakban is fogom tudni ezt kamatoztatni.
0: Mi az a plusz, amit ad a református teológia karon belül elvégzett szociális munkásszak?
3: Nézelődtem az előtti szociális szakok után, de én úgy gondolom, hogy amit ezen a karon tanultam, tehát a teológiai karon, az lelkileg is sokat adott nekem, mivel hívő ember vagyok, hiszek Istenben, és vele együtt kezdtem el ezt az utat, és ő végig segített rajta.
0: Mi lesz a következő lépés?
3: Hát szerettem volna megpihenni, de a mentálhigiénés szakot kezdtem el most léván. Remélem, hogy ez is hasznomra válik majd.
4: Én az alapdiplomámat a Pozsonyi Szent Erzsébet főiskolán szereztem, ahol teljes tudást kaptam a szociális munkáról, hogy hogyan tudunk törvények által segítséget nyújtani embereknek. Számomra az volt a motiváció, hogy egy olyan helyen folytassam ezt, ahol nem csak törvényekkel tudok segíteni, hanem a lélekkel is. És nekem ezt adta meg a teológia kar, hogy beleláttam a lelki gondozásba, hogy hogyan is tudunk lelkileg segítséget nyújtani az embereknek. Konkrét keretek vannak ott, hogy miben tudunk segíteni az embereknek a törvényeken keresztül. De az valójában nem csak az, amire az embernek szüksége van. Az, aki felkeres egy szociális munkást, szüksége van nem csak arra, hogy megkapja, hogy milyen törvényeken keresztül mihez juthat hozzá, hisz az ott az emberi lélek, amelyen tudunk legjobban segíteni.
2: Kiadott útmutatást arra, hogy ide jelentkezzen Komáromba, a református teológiai karra.
4: Volt egy nagyon kedves pszichológiai professzorunk, Stridl Terézia, és ő adta útmutatást, hogy itt folytassuk tovább. Tehát nem csak én, hanem többen jöttünk át a Szent Erzsébetből, és itt folytattuk.
2: Mennyire más volt itt ez a 2 éves képzés?
4: Én a Covid ideje alatt kezdtem el. Mi valójában otthon tanultunk, és nagyon keveset találkoztunk a csoporttársainkkal, úgyhogy teljesen új formát öltött az, amikor bejöttünk, osztályba lehettünk, és egy csapatnak a részese lehettem, és időközben ugye nekünk voltak kiszállások, amelyre elmentünk, és egy annyira otthonos, családias környezetet tapasztalhattam meg, amely gazdagított engemet is teljes mértékben.
2: Kiszállásaik hol voltak?
4: Perbetén és Apáca Szakálason volt. De valójában ez a kiszállás református templomban valósult meg, ahol részesei lehettünk a szertartásuknak.
2: Sikerült-e ezen a területen elhelyezkedni, illetve ott végzi a szolgálatát?
4: Jelenleg idős gondozással foglalkozom én is, tehát a területet ismerem. Teljes mértékben ki tudom aknázni azokat a lehetőségeket is, illetve a megszerzett tudásomat fel tudom használni. Jó magam is a mentálhigiéni területe felé evezek, és ebben szeretném majd a következő éveimet tölteni mindenképp.
2: Lelkileg tudott-e itt gazdagodni, illetve azt kapta-e, amit elvárt?
4: Sokkal többet kaptam, mint amit elvártam. Ahogy mondtam, hogy egy csodálatos csapatnak a részese lehettem, teljes mértékben megváltoztam én is, és másképp látom bizonyos dolgokat. A hit és az a remény, ami erősödött bennem, hogy van helye a segítő szakmának, és igény is van rá.
0: Fehér Lászlóval, Hornyák Melindával és Bagári Tímeával beszélgettem a motivációkról a szakválasztások kapcsán, illetve arról, hogyan kamatoztatják majd a református teológiai karon szerzett ismereteiket.

Kedves hallgatók, a vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ibolya. Áldás békesség, a viszonthallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.
4: Műsorunk tartalmából Leó pápa szerdai katekézise francia útjáról. 14. Leó rózsafűzér imája a gyerekekkel. Békét kérünk minden gyermek számára.
0: Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
5: La cathédrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze, újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
5: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákónusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
5: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok is felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság ült össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szentatya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
5: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, a zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. zárta szerbiai katekézisét 14. Leó pápa. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjai jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fel a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szentatya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
5: Sono davvero felice di stare.
0: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
5: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja. Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szent Atya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió! Gondoljunk csak bele! 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Incidens történt egy nagyszombati iskolában, sérültek nincsenek. Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, mondta Volodymyr Zelenszky. Folytatódik az eseménytelen nyugodt időjárás, napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A kormány elfogadta a 2027 és 2029 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezetet. Jövőre a közszféra bevétele 63,3 milliárd, kiadása pedig 70,8 milliárd euró lehet, így a költségvetési hiány 7,44 milliárd euróra, a GDP 4,94%-ára rúghat. A hiány 2028-ban 4,5, 2029-ben pedig 4%-ra csökkenhet, ehhez azonban további konszolidációs intézkedésekre lesz szükség. Az állami költségvetés önmagában 7,75 milliárd eurós hiánnyal számol. Jövőre 250 millió eurót fordítanak az energiaárak kompenzálására, a mezőgazdasági minisztérium pedig 100 millió eurót kap az aszály elleni intézkedésekre, a víz visszatartására és a klímaváltozás következményeinek enyhítésére. A pénzügyminisztérium szerint az államadóság növekedésének megállítása több választási ciklust is igénybe vehet. Incidens történt ma reggel egy nagyszombati iskolában, a diákok között sérültek nincsenek, a rendőrség nyomoz, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zlatica Antalová, a kerületi rendőrség kommunikációs osztályának vezetője. A rendőrség azonnal kivonult a helyszínre, az ügy kivizsgálása folyamatban van. Az eset során senki sem sérült meg, tekintettel az érintettek életkorára további tájékoztatással nem szolgálhatunk, tette hozzá Antalová. Két szarvasmarha telepen is kimutatták a kéknyelv betegséget Szlovákiában. Az egyik esetet a csacai, a másikat pedig a zsarnócai járásban azonosították, tájékoztatott az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelőség. A hatóság közlése szerint a BTV3-as törzséről van szó, amely jelenleg a környező országokban is terjed. A kéknyelv betegséget törpeszúnyogok terjesztik, és jelenleg egész Európában előfordul. Az érintett két telepen intézkedéseket vezettek be, ezek azonban csak az állatok más gazdaságokba történő átszállítását korlátozzák. Az állatokat nem kell leölni, szükség esetén pedig továbbra is elszállíthatók vágásra. Martin Hudi országos főállatorvos közölte, hogy a betegség ellen oltóanyag is rendelkezésre áll, amelynek alkalmazását javasolják az állattartóknak. A vakcinázás ugyanakkor önkéntes. Megjelent az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter, a magyar kormány korábbi külügyminisztere. A vizsgálatot a bizottság elnöke Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom politikusa kezdeményezte, miután Szijjártó nyáron lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD elektromos autógyártó felső vezetéséhez igazolt. A bizottság azt vizsgálja, milyen nemzetbiztonsági kockázatokat jelenthet ez a munkaviszony. Szijjártó külügyminiszterként ugyanis személyesen is közreműködött a BYD szegedi beruházásának megvalósításában. A meghallgatás zárt ajtók mögött zajlik. Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Reutersnek. Szerinte erre azért van szükség, mert Oroszország újabb légicsapásokkal próbálja elérni, hogy a civilek elhagyják Kijevet és más ukrán városokat. Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem támad civil célpontokat. Az elnök szerint az ukrán erők mintegy 140 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel a Donbaszban. Kijev emellett saját fegyverrendszereinek fejlesztését is gyorsítja, köztük a nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétákét.
0: Időjárás.
1: Még 3 napig marad az enyhe, kora őszi időjárás, a napsütés és a fátyol felhők. Csütörtökön érkezhet változást hozó front szorványos esőkkel, zivatarral. Ma a délután folyamán a délelőtt jellemző fátyol felhőzet feloszlik, és jellemzően marad a napsütés. Egész nap gyenge marad a légmozgás. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Pozsonyban a Poprackán, a Vereknyei temető után a belváros felé haladva, ezen kívül Csallóköz Aranyos után Komárom felé haladva, és Kassa Bárcaváros részében a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. A napokban szembe jött velem egy érdekes információ, miszerint Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Abban az országban, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el, mégis ahhoz folyamodnak, hogy fizetnek az olvasási kedvért és az elolvasott kötetekért. A téma az én érdeklődésemet is felkeltette, ennek okán megkerestem három kiváló szakembert, többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyes Egyesületének elnökét, Tegdes Egyházi Dórát és Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját. Első megszólalónk Nyári Krisztián lesz.
1: Két hírt is olvastam Szingapúrról, mind a kettő az olvasással kapcsolatos. Az egyik szerint a városállam diákjai értéke a legjobb eredményeket a PISA felmérésben a szövegértés tekintetében. A másik szerint ugyancsak ebben a városállamban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Úgy tűnik, hogy a leginkább élenjárók tudják, hogy mekkora veszteség lenne hagyni elsorvadni az olvasás kultúráját. Szingapúr 5 éves nemzeti olvasás programot indított. Ennek egyik kísérleti eleme, hogy a résztvevők a napi legalább 15 perc olvasásért pontokat gyűjthetnek, és ezeket a pontokat pedig valamilyen picike pénzjutalmat válthatják. 50 nap után egyetlen szingapúri dollár jár, szóval ebből senki nem fog meggazdagodni. A cél a szokás kialakítása, az olvasás visszaillesztése a mindennapokba. A pénzjutalom persze csak egy látványos elem, ami a hírekbe bekerült, emellett sokkal több mindent csinálnak, könyvklubok, könyvtári fejlesztések, közösségi kezdeményezések segítenek abban, hogy az olvasás örömforrás maradjon az iskola után is, ne csak egy feladat, és felnőtt korban is olvassanak a szingapúriak. Hogy miért sürgős mindez az egész világon, vagy a hasonló intézkedések, ezt a szeptemberben közzétett PISA jelentés mutatja meg. Az OECD országok 15 éveseinek átlagos szövegértési és matematikai teljesítménye a mérés történetének mélypontjára süllyedt. A szövegértésben 10 év alatt bekövetkezett visszaesés nagyjából másfél tanévnyi tanulásnak felel meg, ez egészen döbbenetes eredmény. És ahogy nézem a híreket, a világ egyre kétségbeesettebben keresi az okokat és a kiutat. A viták középpontjában az úgynevezett brain rot, vagyis az agyrohadás került, ez egy elég nyers és figyelemfelkeltő kifejezés, az sűríti magába, hogy a végtelen görgetéssel, a széteső figyelemmel és a felszínes tartalomfogyasztással kapcsolatban rengeteg félelmünk van. De azért ez a látványos szó még nem magyarázat. A PISA

0: arra, hogy a helyettesítésére használjuk.
1: Jó-e ez a fajta modell, ez a fajta szingapúri kísérlet? Mit gondol ezzel kapcsolatban Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, olvasás népszerűsítő? Milyen gondolatok kavarognak a fejedben, ha erről a témáról beszélgetünk?
0: Erről a szingapúri kísérletről persze lehetne vitatkozni, hogy tartós olvasási kedvet teremte a pénzjutalom. Megmarad-e a szokás, hogyha megszűnik az ösztönzés? Ezt még nem tudjuk. Inkább azt érdemes megtanulnunk a szingapúriaktól, hogy a jó teszteredmény sem ok az elégedettségre, az olvasási kultúra megőrzéséhez hosszú távú munkára van szükség. A magyar vagy a szlovák csapnivaló teszteredményeket sem érdemes egyedül az előző kormányok nyakába varni, azaz saját magunkat csapnánk be. Az ijesztő PISA jelentések egy időre talán világszerte és nálunk is felhívják a figyelmet a probléma súlyára, a társadalom és a döntéshozók figyelmét erre az egész kérdésre, de morális pánikból még senki sem tanult meg jobban olvasni. Megkerülhetetlen a nemzetközi tapasztalat megosztás is. Alapvető fontosságú lenne megismerni, kipróbálni, értékelni, hogy mi működik másut, mi az, amit más jól csinál, vagy milyen példák vannak. De ez sem elég. Ahogy Szingapúrban, Magyarországon és Szlovákiában is lenne szükség egy nemzeti olvasásprogramra. Olyanra, amelyhez állami szervek, önkormányzatok, könyvtárak, iskolák, családok, civil szervezetek, könyvkereskedők egyaránt tudnak kapcsolódni. Amely segít időben felismerni az olvasási nehézségeket, már az iskolában vagy az iskoláskor előtt. Könyvhöz juttatja azokat is, akiknek otthon nincs könyvük, de vagy azokat, akik most nem tudnak új könyvet venni, és teret ad a saját érdeklődésből választott olvasmányoknak. Olyan programokra van szükség, amelyeknek van költségvetése, van szakmai felelősük, és valamiféle mérhető eredményük. Ezt a munkát akár holnap is el lehet kezdeni, és nem feltétlenül a kormányokra kell várni először.
1: Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy olvassanak az emberek, ilyen módon is próbálják érdeklődésre és olvasásra bírni az olvasni vágyókat, illetve a potenciális olvasókat. A téma kapcsán megkerestem Tegdesegyházi Dórát, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét is, őt hallják a következőkben.
2: Úgy gondolom, hogy minden olyan kezdeményezés, ami népszerűsíti, ami támogatja az olvasással való időtöltést, az üdvös. Igazából, hogyha ez egy ilyen gerilla marketing-szerű megoldás, akkor lehet, hogy még nagyobb effektivitása lehet. Tehát, hogy és az meg természetesen, hogy minél hosszabb távú egy projekt, valamilyen kezdeményezés, annál inkább nyomon is lehet követni, illetve tényleg lehet tervezni annak az eredményeivel, a hatásaival. Úgyhogy én mindenképpen egy pozitív példának látom ezt a szingapúri példát. Tényleg mindent meg kell próbálni, de egyébként én úgy látom, hogy lassacskán az emberek itt 2026-ban, a 21. század első negyedének letelte után már azért kezdik kapizsgálni, hogy hoppá, azért mi lehet, hogy mégsem erre a teljesen digitális életre vagyunk programozva, mert azért a mi idegrendszerünk azért nem tud ennyire gyorsan adaptálódni ehhez a változó világhoz, és egészen egyszerűen nekünk azért szükségünk van pihenésre, és nem lehet egy gyógyszereken, meg mindenféle problémákkal élni, vagy hát lehet, csak hát nem érdemes. Tehát, hogy igen, és az olvasás is a lelassítás irányába mutat a jelenlétbe, a tudatos jelenlétbe, hogy én le tudjak lassítani, én oda tudjak figyelni. És egyébként meg nem feltétlenül kell, hogy az olvasás az egy ilyen egyszemélyes elfoglaltság legyen. Erre nagyon jó példák ezek az olvasóklubok, leggyakrabban könyvtárakban végeznek, de civil szervezetek is tartanak különféle olvasóklubokat, akár biblioterápiás, akár meseterápiás, akár csak együtt olvasás, ugye ezek például a Silent Book klubok, ami most már Dunaszerdahelyen és Komáromban is működik, tehát hogy egyszerűen legyen az egy közösségi élmény, de ugyanakkor nem feltétlenül kell, hogy legyen ez egy ilyen egy megosztós, hogy igen, az emberek az érzelmeikkel sajnos még mindig nehezen nyílnak meg, de azért ebben is látok már előrelépést.

0: tehát hogy egyre tudatosabban foglalkozunk a lelkünkkel, egyre tudatosabban próbáljuk meg fejleszteni magunkat ebbe, minden mellett pedig, hogy a lelki egészségünk, a lelki táplálékunk fel tudjon újra töltődni, a lelki erőforrásaink, és hogy egész egyszerűen biológiai szinten az idegrendszerünk kicsit ki tudjon simulni, tehát hogy ne ez a folyamatos pörgés legyen, mert igen, aztán kiégés lesz, bár nem vagyok szakember, de hát látom, amit látok, hogy akár már általános iskolások is tényleg ott vannak a kiégés szélén, hanem a középpontjában, és ez nagyon nem jó irány. Na és ebben tud nekünk segíteni az olvasás, a könyvek, és hát hogyha nem individuálisan, akkor akár közösségi szinten is.
1: Kell a digitális forradalom kellős közepén olvasás népszerűsítő aktivitásokat kínálni az olvasóknak, potenciális olvasóknak? Miért van szükségünk az ilyen jellegű kezdeményezésekre? Mit mond ezzel kapcsolatban Tegdes Egyházi Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke?
0: Mert hogy azért látjuk, hogy ebben a nagy digitális forradalomban most már tényleg itt a mesterséges intelligenciával való egyezkedéssel mi minden kérdés, mi minden szorongás pluszban előjön az emberekben, és tényleg kelleni fognak, már most kellenek, tehát hogy kellenek azok a biztos pontok, ahol az emberek valahol visszaszerezhetik az ő nyugalmukat, a biztonságukat, ahol meg tudnak nyugodni. És igenis tényleg jönnek rá az emberek, hogy azért nem hiába mondják ezt, hogy társas lények vagyunk. Tehát nekünk szükség van az interakcióra, és ezt nem tudja megadni a gép. Egy bizonyos ponton túl nem tudja megadni azt, amit egy igazi, lélegző, húsvér ember tud. Ez egyszerűen így van, így vagyunk kábelezve, és ezen nem tudunk változtatni. Hála Istennek! Mi az egyesületben is olyan képzéseket, olyan továbbképzéseket szervezünk, amelyek elősegítik azt, hogy a könyvtárak minél flexibilisebben tudjanak alkalmazkodni az új igényekhez, vagy akár hogyha a könyvtár alakít ki valami olyan igényt, amiről lehet, hogy a közösség nem is tudott, de szeretik és elkezdik használni. Ugye a könyvtárak, mint megváltozott közösségi terek, kezdenek most már működni, és ugye nekünk könyvtárosoknak feladatunk, hogy ezt így kommunikáljuk és csepegtessük a közösségeinkben, akiket kiszolgálunk, és ehhez megfelelő teret és megfelelő eszközöket, ugye olvasmányokat biztosítsunk a számukra, illetve a rendezvényeket. Úgyhogy mi így próbálkozunk, de lehetséges, hogy a közeljövőben akár mi is megpróbálkozunk valamilyen szingapúrihoz hasonló kezdeményezéssel. Mindig gondolkodni kell, vannak ötletek. A legtöbb esetben igen, sajnos forráshiány miatt nem tudjuk megvalósítani, mi egy civil szervezet vagyunk. Hát jó volna, igen, hogyha országos szinten is lenne erre büdzsé, és nem csak rövid távú projektekben, hanem tényleg hosszú távú projektekben gondolkodnának, de ugyanígy így van az oktatás ügy is, mert ugye talán ezek azok a helyszínek, ahol a leginkább hatással lehetünk az olvasási műveltségnek a megfelelő kialakulására, fejlesztésére.
1: A napokban olvastam, hogy Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak és érdeklődjenek az irodalom iránt. Abban az országban történt mindez, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el. Összeállításunk első részét hallgathatták meg, egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk, a második részben dr. Petres Csizmadia Gabriella szólal meg.

0: A napokban szembe jött velem egy érdekes információ, miszerint Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Abban az országban, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el, mégis ahhoz folyamodnak, hogy fizetnek az olvasási kedvért és az elolvasott kötetekért. A téma az én érdeklődésemet is felkeltette, ennek okán megkerestem három kiváló szakembert, többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyes elnökét, Tegdesegyházi Dórát és Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját. Az összeállítás második része következik. Dr. Petres Csizmadia Gabriellát hallják.
1: A szingapúri nemzeti olvasás pedagógiai program nagyon szimpatikus kezdeményezés, és valóban azt gondolhatnánk, hogy ha volna Magyarországon, Szlovákiában, Közép-Európában hasonló jellegű nemzeti átfogó olvasásprogram, olvasáspedagógiai program, akkor talán hosszú távon elő lehetne mozdítani a szövegértési készségnek a fejlesztését. Valóban kicsit el tudna billenni a PISA eredményeknek a statisztikája. Nyilván nem az eredményeknek a pozitív mércéje, a mérvadó, tehát nem az a fontos, hogy a PISA eredményeken jól teljesítsünk, vagy, mert az inkább egyfajta eredmény, egyfajta visszajelzés. Az lenne a fontos, hogy ténylegesen egy kicsit más képet tudjunk mutatni önmagunkról, egy kicsit másképp tudjunk hozzáállni az olvasáshoz. Nagyon tág ez a témakör, és sok minden kavarok a fejemben, amikor az olvasás pedagógiáról beszélünk, amikor az örömolvasás fogalma előkerül, amikor olvasási programok, kifejezések szóba kerülnek, mert hogy maga az olvasás szó ilyenkor sokféleképpen értelmeződik. Amikor az olvasás iránti kedv csökkenéséről, vagy a szövegértésnek a alacsony szintjéről beszélünk, az nem biztos, hogy pontosan ugyanazt jelenti. Mert hogy az olvasás iránti kedv, vagy az úgynevezett örömolvasás, az a hobbi olvasás, a szép irodalom, vagy bármiféle olyan tartalomnak az olvasása, amit kedvterésből, vagy az érdeklődés kielégítése céljából olvas az ember. Tehát mindenképpen valamiféle kikapcsolódást, vagy információnak a megszerzését eredményezi, vagy annak a céljából történik maga az olvasás. A szövegértésnek a fontossága pedig, tehát, hogy amikor azért olvasunk, hogy értően tudjunk olvasni, olyankor az örömszerzés, vagy maga az irodalom nem biztos, hogy szóba kell, hogy kerüljön, vagy nem biztos, hogy csak erről van szó, hanem az értő olvasásnak az elsajátítása ennél sokkal szélesebb témát nyit meg. Ha PISA felmérésekre összpontosítunk, és annak az eredményeire, akkor tudatosítanunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy szeretnek-e az emberek olvasni, vagy sem, hanem hogy tudnak-e bármilyen típusú szöveget értően elolvasni. És ez sokkal elkeserítőbb, és sokkal nagyobb probléma, hogyha a válaszunk az, hogy hát nem, vagy nem elég jó szinten tudunk olvasni. Mert hogy ha elém tesznek egy szerződést, akkor én, mint a szerződésnek az egyik alanya, az egyik szerződő fél, egy jogi szakszöveget kell, hogy elolvassak, és azt meg kell, hogy értsek. Be kell tudnom fogadni, meg kell tudnom érteni a benne szereplő információkat, tehát egy szakszövegnek az értelmezési készségét el kell sajátítanom. Ez nem szép irodalmi olvasás, nem örömolvasás, a jogászokat kivéve kötve, hiszem, hogy sokan kedvtelésből, örömszerzés céljából olvasnak szerződéseket, mégis napi szinten, szinte napi szinten találkozunk ilyen típusú feladattal. Vagy bemegyek a gyógyszertárba, és veszek egy gyógyszert, ahol el kell olvasnom, ha tudatosan és megfelelően szeretném használni a gyógyszert, a használati útmutatást. Vajon meg tudom-e érteni az ott leírtakat? Jól tudom-e megérteni? Ki tudom-e szűrni a fő információkat és a lényegtelen információkat? Vagy azokat az információkat, amik nem rám vonatkoznak, vagy engem kevésbé érintenek? Tehát ez a szövegértésnek a lényege. A napi információkat, az írásban közölt információknak a kezelését, kiszűrését, értő olvasását, és ez alatt a kritikus olvasást is értjük, ami ugye azt jelenti, hogy a nagyon sokféle platformról, a megbízható és kevésbé megbízható forrásokból származó információk közül is kell tudnom válogatni, illetve hogy tulajdonképpen a nagyon sokféle információból a fontosokat és a kevésbé fontosokat ki tudjam válogatni. Én úgy gondolom, hogy a szövegértésnek az elsajátítása ezek köré, a kérdések köré építkezik. És ugye a szöveg, nyilván a szépirodalmi olvasás is majd ide fog tartozni, a szövegírt olvasásnak egy része lesz, amikor örömszerzés céljából szeretné kikapcsolódásképpen olvasni. Tehát az olvasás kultúrája, az örömszerző olvasásnak a szintje, illetve annak a kedvelése, nem kedvelése, vagy elterjedése, én úgy gondolom, hogy picit más szempontból tárgyalandó, mint a szövegértési készségnek a szintjének a megállapítása. Az iskola egyre inkább, tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől a szlovákiai magyar közoktatásban a szövegértésre helyezi az olvasás tanítás során a hangsúlyt. Meglepőnek tűnhet, hogy ugye tulajdonképpen ez már több mint negyed százada az iskolákban programként szerepel, és ahhoz képest hogyan teljesítenek az iskolák. Nagyon nehéz az átállás, hogy az olvasás fogalmát ne azonosítsuk csak az örömszerző olvasásnak a fogalmával, hanem az információszerző és a vizuális jeleket is dekódoló olvasást is ez alá, a fogalom alá gyűjtsük, tehát egy sokkal tágabb értelemben kezelendő olvasás fogalommal dolgozunk, ezáltal magát a szövegértést is sokkal tágabban közelítjük meg a szövegértés problémáját. A PISA felmérés és az ilyen típusú tesztelések, amit a PISA is végez, mindig az olvasást ilyen tágan ernyő fogalomként értelmezi, és nem feltétlenül szép irodalmi szövegeknek a befogadása, illetve az iránti érdeklődésnek, a kedvnek a mérésére összpontosít, sőt kifejezetten nem ez a prioritása, hanem mindenféle információkezelő, információ kikereső készségeknek a mértékét próbálja meg felmérni.
0: Beszélgetésünk, illetve összeállításunk ezen pontján adja magát a kérdés, hogy kinek a felelőssége megtanítani ezeket az úgynevezett skilleket. Mit mond ezzel kapcsolatban dr. Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója?
1: Ha az örömszerző olvasásról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen a családban kellene ennek elkezdődnie. Tehát, hogyha én a szép irodalmat, a hobbi olvasást, az olvasást, mint élményt, mint egy belső fantáziavilágnak a megnyílását, egy kikapcsolódási lehetőséget értelmezem, akkor nagy eséllyel azok a gyerekek szívesebben nyitnak az ilyen típusú hobbi felé, akik ugye látják ennek a családon belüli tradícióját, látják, hogy igenis a szülők, a nagyszülők, a család tagjai szintén olvasnak. Most a platformról nem szeretnék beszélni, hogy most ez digitális olvasást jelent, mondjuk egy e-book olvasóval olvasok, vagy valamilyen digitális tartalmaknak az olvasását olvasom-e, vagy szép, tehát hogy mondjuk összetettebb struktúrájú, vagy szép irodalmi nyelven megszólaló szövegeket. Nyilván komplexebb befogadási műveletet igényel egy komplexebb szövegnek az elolvasása. Ha én egy közösségi hálón egy bejegyzést olvasok, aminek nem egy mély tartalma van, vagy nem egy összetett nyelvi struktúrája van, akkor azt sokkal könnyebb dekódolni, tehát tulajdonképpen nem mozgat meg engem ennyire belülről, sem érzelmi, sem értelmi szinten. És ugye minél energiaigényesebb, minél nagyobb mentális vagy pszichikai munkát igényel maga az olvasás, a dekódolás, hát nyilván annál fejlesztőbb. Persze hát sem a felnőttek, sem a gyerekek a szép irodalmi vagy a kikapcsolódó olvasást nem feltétlenül azért teszik, hogy hát fejlődjenek és tanuljanak, ez inkább a tanároknak és a szülőknek az elképzelése a gyerekekkel szemben, hogy mindig mindenből tanulni szeretnének. Az átlag ember azért nem így működik, a gyerek sem.
0: Talán érdemes lenne egy kicsit visszakanyarodni az eredeti témához is, ugye, ami a szingapúri példa volt, miszerint fizetnek azért, hogy olvassanak az olvasók, illetve a potenciális olvasók. Van-e hasonló kezdeményezés Szlovákiában, hogyha nem is a gazdasági motivációt nézzük, hanem minden egyebet, mivel motiválhatók az olvasók, akár a fiatal olvasók, az idősebb olvasók, milyen módon, milyen kezdeményezésekről lehetne itt beszámolni beszélgetésünk ezen pontján?
1: Fölmerült a szingapúri példa, És erre szeretnék még visszatérni, és rögtön eszembe jutott, hogy hát azért nálunk is látunk jó pár kezdeményezést, de többnyire alulról jövőt kezdeményezést. És talán abban különbözik a szingapúri példa ezektől a kezdeményezésektől, hogy ugye te átfogó finanszírozással, meg struktúrával, meg az egész országra, közoktatásra, vagy gondolkodásmódra kiterjedő projektről van szó. Az alulról jövő kezdeményezések, amik mondjuk egy iskolában, vagy egy településen indulnak be, azok pedig egy mikroközösséget érintenek. Nem lebecsülendő ezeknek a haszna sem, csak nyilván nem lehet olyan könnyen mérhető és nagy eredménye, mint egy nemzeti olvasásprogramnak. De miről is van szó? Említettem, hogy a családból kellene, hogy induljon az öröm szerző olvasásnak a megszerettetése, és önmagában az olvasásnak, a bármilyen jellegű olvasásnak a megszerettetése pedig a szép irodalomból indul ki. Tehát azért nem véletlen, hogy az olvasás fogalmát nagyon sokan máig a szép irodalmi műveknek az olvasásával azonosítják, de ugye ez egy leszűkítése magának az olvasmányvilágnak, nagyon sokféle dolgot olvashatunk. Az iskolákban, a könyvtárakban, a közösségekben azonban számos jó példa van, amikből esetleg meríthetnénk ötleteket, és én most mondanék is néhányat, amiről tudomásom van itt szlovákiai magyar közösségekben, főleg az iskolák terén, amik egészen követhető és izgalmas kezdeményezések, és sokszor nem is kerülnek nagyon nagy energiába, nagyon nagy előkészületbe. Hát ilyenek például, amikor író-olvasó találkozót szervezünk, amikor elhívjuk a közösségünkbe, akár a településre, akár az iskolába egy kortárs írót, és megmutatjuk a közönségnek az a húsvér oldalát, az emberi oldalát, megszólaltatjuk őt, és ezáltal, hogy személyesen bevonjuk őt, érdekelté vagy érintetté tesszük az olvasó számára, vonzóvá tudjuk tenni magának az olvasmányvilágnak és az elolvasását. De ugye számos példát találunk a rendszeres író-olvasó találkozókra, az olvasóklubokra, a könyvkörökre, iskolai közegekben ezek tulajdonképpen inkább mesedélutánok szoktak lenni, nagyrészt a alsó tagozatosok számára szervezett programok, de ezek a típusú programoknak az a közös pontja, hogy kinevezünk egy időintervallumot, amikor folyamatosan olvasunk, és tulajdonképpen aki arra jár, az meghallgatja az adott szöveget, és kikapcsolódhat egy picit az olvasás során. Lehet ez egy egész délután, lehet éjszaka, amikor ugye a múzeumok éjszakájának mintájára meseolvasó, vagy bármilyen típusú műfajt preferáló felolvasó éjszakát tartunk, és magának az időszaknak a kiválasztása vonzóvá meg izgalmassá teheti a hallgatását a műveknek. De nagyon, nagyon beválik az a módszer is az iskolákban, amikor a nagy szünetben például az egyik osztályban meseolvasást kínálunk, és aki szeretne, az beülhet meghallgatni az olvasást. Kifejezetten az olvasóvá nevelésnek az egyik megoldása, vagy az egyik taktikája, amikor a felolvasásban nem csak a felnőttek kapcsolódnak a tanárok be, hanem mondjuk a nagyobb, idősebb tanulók is, a magasabb évfolyamot látogató tanulók olvasnak fel a kisebbeknek, kvázi olvasó mentorává, olvasó társává válnak a kisebbeknek. Ezek nagyon egyszerű és könnyen megszervezhető programok. Ma hallottunk a Dobj el mindent és olvas programról is, amikor egy speciális jelzőcsengő megszólalását követően a tanítás folyamán, a nap bármely szakaszában megszólalva abba marad a tanítás, és akkor mindenki elővesz egy olvasmányt, az bármilyen műfajú olvasmány lehet, és tulajdonképpen amíg ismét meg nem szólal a csengő, mindenki csendben olvashat. Úgy tűnhet, hogy ez egy banális módszer, de nagyon hatékony, mert hogy pont a váratlansága teszi izgalmassá és érdekessé a gyerekeknek az olvasást, hogy a hagyományos tanítási órának a menetét az olvasás megszakítja. Az olvasás mint jutalom jelentkezik ez esetben, ezáltal érdekessé, vonzóvá tud válni. De hasonló jutalom lehet, amikor főleg az alsó tagozatos korú gyerekek körében a nap végén a tanítónéni vagy a tanítóbácsi egy mese olvasással zárja le a tanítási napot. Mindegy, hogy mi az utolsó tanítási óra, az utolsó 10-15 percben a tanítás végén az előre kijelölt mesesarokba leül a tanár, leül a pedagógus és felolvas egy mesét, a gyerekek pedig meghallgatják. Ezekben az esetekben nem beszélünk elemzésről, tehát nem arról van szó, hogy kivesézzük, átgondoljuk, átbeszélgessük az olvasmányt, hanem pusztán hallgatásról van szó. Első látásról olyan nagyon banálisnak tűnhet ez, de a rendszeres felolvasással, az olvasás, az olvasott művek hallgatásával nagyon sokat tudnak érzelmileg, értelmileg érni a befogadók. Tehát érdemes erre teret, időt szánni. És hogyha ilyen típusú programokkal elkezdjük színesíteni, és rendszeresen, kitartóan végezzük mindezt az iskolai évben, tehát ezzel színesítjük az iskolai tanítási menetet, akkor várhatóan hosszú távon változik az attitűd, tehát más lesz a hozzáállás a hallgatott szövegnek a befogadására, vonzóvá tud, érdekességé tud várni az olvasmány, jutalomként tud működni, hiszen gondoljunk arra, hogy maga az olvasás alsó tagozatos korban főleg, de sokszor később is egy nagyon kemény munka, egy mentális feladat, és a történeteknek a befogadása az nem kikapcsolódás, hanem inkább sokszor egy munka, amivel meg kell küzdeni, ugye dekódolni kell a betűket, a szavakat, össze kell olvasni, oda kell rá figyelni, vissza kell mondani, ez a sok kell, ez egy picit megkeseríti az olvasott műveknek a befogadását, és ha csak hallgatják a gyerekek, és olyan történetet hallgatnak, ami számukra érdekes, az életkoruknak megfelelő, olyan, akár kortárs, ami olyan témáról, olyan problémáról szól, ami az ő világukba szól, akkor lehet, hogy vonzóvá tud válni számukra az olvasás. És ha megszeretik az olvasást, a szépirodalmi olvasást, akkor sokkal könnyebb őket a kevésbé történetorientált műveknek az olvasása felé is vezetni őket, magyarán a szakszövegek, vagy a szárazabb szövegeknek a dekódolása felé is el lehet kezdeni őket vezetgetni. Hát ezek nagyon-nagyon hosszú feladatok, és nagyon kitartónak kell lenni a pedagógusoknak és a szülőknek is. Azt mondja egyébként a kortárs pedagógia, ugye a jelenlegi zajló iskolareform is erre reagál, hogy akkor működik a legjobban mindez, hogyha minél jobban be vannak vonva a szülők, és a közös célként együtt találunk ilyen feladatokat, közösen veszünk részt ilyen tanításon kívüli rendezvényeken, és valóban fontosnak tartjuk, és tényleges példákat mutatunk az olvasás kultúrájának a megmutatása felé. Ha még néhány további példát szeretnénk, akkor érdemes az olvasóva nevelésre keresni, akkor mondjuk a partnerolvasás témáját, a holland jó gyakorlatot is említhetjük, ahol eltérő életkorú gyerekek párban szervezve közösen olvasnak, és minden kisebb gyerek mellé egy mentorolvasót jelölnek ki.
0: A napokban szembe jött velem egy érdekes információ, miszerint Szingapúrban már fizetnek is azért, hogy az emberek olvassanak. Abban az országban, amelynek diákjai a legújabb PISA felmérésben a világ legjobb szövegértési eredményét érték el, mégis ahhoz folyamodnak, hogy fizetnek az olvasási kedvért és az elolvasott kötetekért. A téma az én érdeklődésemet is felkeltette, ennek okán megkerestem három kiváló szakembert, többek közt Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, Tegdes Egyházi Dórát és Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját. Az elmúlt percekben témához igazított összeállításunkat közvetítettük. Ha tehetik, kérem, kedves hallgatóink, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Eljárást indított a belügyminisztérium belső ellenőrzése a szaniszlófalvai iskolai támadás ügyében. Szijjártó Péter megjelent a Magyar Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán. Folytatódik az eseménytelen nyugodt időjárás, napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Jogkörrel való visszaélés miatt indított büntető eljárást hivatalos személy ellen a belügyminisztérium belső ellenőrzése a szaniszlófalvai iskolában történt támadás ügyében, erősítette meg a TASR hírügynökségnek Andrea Dobiásová, a belügyminisztérium ellenőrzési szolgálati hivatalának szóvivője. Közben az is kiderült, hogy kártérítést kapnak a kormánytól a szepesófalui és a szaniszlófalvai iskolai támadás áldozatainak hozzátartozói. Mai ülésén a kormány 240 ezer eurót különített el erre a célra. Holnaptól, azaz október 6-ától Dávid Lucsivianszki lesz a környezetvédelmi tárca szolgálati hivatalának új hivatalvezetője, hagyta jóvá mai ülésén a kormány. Lucsivianszki Marek Hovan helyét veszi át. Andrej Danko, az SNS elnöke pénteken a Robert Fico miniszterelnökkel folytatott találkozó után jelentette be, hogy megállapodtak Hovan leváltásáról. A személycsere a környezetvédelmi tárca vezetőjének tervezett cseréjével is összefügg. Tomás Taraba leváltását követően az SNS az eddigi államtitkárt, Filip Kuffát szeretné a minisztérium élére állítani. Két nappal az október 24-i összevont választás előtt október 22-én 0 órakor lép életbe a kampánycsend, és a szavazás végéig szombaton 20 óráig lesz érvényben, tájékoztatott Matyei Neumann belügyi szóvivő. Ez alatt tilos minden kampánytevékenység, politikai reklámok sugárzása, valamint választási felmérések és közvéleménykutatások eredményeinek közlése. A választás előtti 48 órában minden médiában tilos a jelöltek mellett vagy ellenük kampányolni, folytatta Neumann. Az összevont választás október 24-én lesz, reggel 7-től este 8 óráig lehet szavazni. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megye elnököt. Megjelent az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter, a magyar kormány korábbi külügyminisztere. A vizsgálatot a bizottság elnöke Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa kezdeményezte, miután Szijjártó nyáron lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD elektromos autógyártó felső vezetéséhez igazolt. A bizottság azt vizsgálja, milyen nemzetbiztonsági kockázatokat jelenthet ez a munkaviszony. Szijjártó külügyminiszterként ugyanis személyesen is közreműködött a BYD szegedi beruházásának megvalósításában. A meghallgatás zárt ajtók mögött zajlik. Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Reutersnek. Szerinte erre azért van szükség, mert Oroszország újabb légicsapásokkal próbálja elérni, hogy a civilek elhagyják Kijevet és más ukrán városokat. Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem támad civil célpontokat. Az elnök szerint az ukrán erők mintegy 140 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel a Donbaszban. Kijev emellett saját fegyverrendszereinek fejlesztését is gyorsítja, köztük a nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétákét.
0: Időjárás.
1: Még 3 napig marad az enyhe, kora őszi időjárás, a napsütés és a fátyol felhők. Csütörtökön érkezhet változást hozó front szórványos esőkkel, zivatarral. Ma a délután folyamán a délelőtt jellemző fátyol felhőzet feloszlik, és jellemzően marad a napsütés. Egész nap gyenge marad a légmozgás. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Besztercebányáról, kihajtva Breznó irányába, Kisida előtt Ida-Bukóc felől érkezve, ezen kívül Kassán, a Jantárován, a Palacki utca felé haladva, valamint Dargóról kihajtva Gászécs felé. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Ötven éve végzi igehirdetői szolgálatát nagy tiszteletű Tóth László. A jubileum alkalmából szeptember 27-én hálaadó istentiszteletet tartotta Gömörszkároson. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet közösen adott hálát az elmúlt 5 évtizedért, az igehirdető szolgálatáért és a közösség életében betöltött szerepéért. A jubileum kapcsán nagy tiszteletű Tóth László és nagy tiszteletű Ferencz Sándor is nyilatkozott rádiónknak. Tamás Ákos helyszíni riportja következik.
1: Emlékezz vissza az útra, és megtartod a tárt.
2: 50 éves jubileum szolgálat. Talán azt kérdezném először nagy tiszteletű Tóth Lászlótól, hogy került Gömörszkárosra? Kezdjük az elején.
3: Az úgy volt akkor, hogy dúlt a kommunizmus, és akkor az egyházügyi hivatal határozta meg a lelki pásztoroknak a beosztását. Dr. főtiszteletű Varga Imre püspök úr közbenjárása által, mert itten üresedés volt. És nem kérdezhettük, hogy hova megyünk, hanem egy kofferral el kellett indulni a nagyvilágba, mint azoknak a mesebeli hősöknek, és így jutottam én Bars megyéből, Pozbáról, ide Gömörbe, Gömörszkárosra, és vagyok itt 50 esztendeje, Isten kegyelméből.
2: Milyen ambícióval indult? Hát mire gondolt? Hova fog jönni? Mi lehet ez a Gömörszkáros? Volt előtte fogalma arról, hogy létezik Gömörszkáros?
3: Volt róla fogalmam, tudni illik, nagy tiszteletű Urbán Károly, későbbi tornájai lelkipásztor, aki nekem az elődöm, többször meghívott engem nyári alkalmakkor kisegítésre a tornai gyülekezetbe, amikor ő fürdőkezelésem volt, tudtam ugye, hogy ez egy nagyon sajátságos etnikum. Ezt már csak az erdélyi emberekkel lehet összehasonlítani, mert azok is határvédők voltak a gyepükön, mint ezek, és hogy ez a sajátságos észjárás, amely ugye Gubik László elnök urunk ugye azt mondotta azon az összetartozás napján, hogy nem félti a itteni gömörnógrádi embereket, mert ezekben olyan túlteng a túlélési stratégia, amelyre éppenséggel jelenleg oly igen nagy szükségünk van.
2: Mi történt az elmúlt 50 év alatt? Mik azok a fontos pontok, amiket kiemel?

0: cementet, ugye vagy a padlóra, meg mindenre, hiába volt kommunizmus. Különösen innen felső rásból, itt a hegyen át, ugye, jöttek azok a drága atyafiak, aki, ha lehúnyom a szememet, mind előttem vannak gömöri surcba, egy kis pálinka a társajukba, a legjobb kis üstiből, és akkor hozták a lapátjukat, és azok egy Isten áldotta emberek voltak, és együtt építettük meg a parókiát. És olyanok voltunk, mint amikor a pecske fészket rak, hogy először az emelete volt kész, és csak amennyire az erőinkből tellett, ugye még egy évtizedikig is tartott, még ezt az alsó részt itt mind megépíthettük, és rendeltetésének átadhattuk, és én még ebben a 350 esztendős barokk alapon klasszicista épületben laktam egy irodában, ugye, és hogy az emberek olyan nagy szeretettel fogadtak, hogy minden nap más hozta az ebédet, termelőszövetkezetben, későbbi állami gazdaságban már kijelölték azt, hogy nekem a szakácsnő ebédet készítsen, azért elmentem, még másnapra való is volt. Tehát, hogy az emberek ez nagy szeretettel és odaadással fogadták az új szolgálattevőt.
1: Akkor térjünk rá jelenre, mi változott az elmúlt évtizedekben Gömörskároson?
0: Gömörskároson fájdalom, ugye eltemettük a mi kedves munkatársainkat. Ha elképzeljük azt, hogy közel 500 embert kísértem ki 47 év alatt a minden élők útján, összeszorul a szívünk, és azok helyett nem születtek újak. Például ugye, hogy a mi felsőfalu, kisvisnyói, Kisded anyaszentegyházunk mára szórbánnyá minősült le, ugye, a lakosságnak a számaránya és a benne a református hitnek a csökkenése miatt, ugye, és hogy nagyon megváltozott, kárára változott meg. Mert azok az emberekben nagy összefogás, segítőkészség és tartás volt, amely fájdalom úgy észlelem, hogy mára csökkenő tendenciát mutat.
1: És akkor kicsit pozitívabban is zárjuk, mi tölti ki a mai napjait, hiszen tudjuk, család, unokák, hogy telnek a hétköznapok?
0: Azt gondoltuk, hogy majd, ha nyugállományba vonulunk, annyi időnk lesz, hogy mindennel foglalkozhatunk, az elmaradt olvasmányokat pótoljuk, valamely utazásokat, például nagy tiszteletű úrékhoz a Vas megyébe, ugye, és sajnos azonban, hogy nincs így, mert amit azok előtt egy nap alatt elvégeztünk, most 3 nap alatt végezzük, és a másik dolog viszont az, hogy nagy szeretettel és örömmel vesznek körül a családtagjaim. Ezt a helyet is, ezt az alkalmat is kihasználom kedves Klárikámnak, hitvestársamnak, hogy 45 esztendeje áll mellettem, és tudja ezt mindenki, hogy a igazi hadvezéreknek csak a hátország az, ami fontos, tehát, hogy ő mindenkor nekem hátországot jelentett, segítséget, aztán most pedig az én szeretett családom, vőm, ugye, dr. Varga Csaba, leányom, Varga Tóth Klára és a kedves két unokám pozitív tartalommal töltik meg a napjaimat, és Isten kegyelméből mindmáig prédikálhatom az Isten igéjét töretlenül, ami ugye nem kis dolog, ugye mikor már én igazából 4 esztendeje valóságosan nyugdíjba mentem.
2: Ferenczi Sándor vagyok, szeptember 1-jel mentem nyugdíjba a mostani gyülekezetemben, ahol dolgoztam. 1973-tól vagyok ott, és az osztrák határtól 15 percre ott vagyok egy kicsi gyülekezet.
1: És akkor térjünk rá a mai eseményre. Tóth László tiszteletes 50 éve szolgálja itt a közösséget. Ennek kapcsán ön is itt van. Mi a régi kapcsolatuk, illetve hogy került ön ide, mondjuk konkrétan?
2: Végül is ugye a kapcsolat az tényleg utána gondolva az 50 éves. Akár mondhatjuk 1975-ben kaptam én ösztöndíjat Prága. Akkor oda lehetett menni keletre ösztöndíjasnak. Én csináltam egy ilyen kisebb cseh kurzust, nyelvet, szerettem a nyelveket tanulni mindig. Akkor az a professzorom azt mondta, ó, Sanyikám, te kapsz egy évet. Hát mondom, jó van, professzorú. És akkor kaptam valóban. Azt

0: Tanultam, amit akartam ott Prágában. Végül is nyelveket tanultam, tényleg már akkor minden vizsgám megvolt, ami lelkészi szolgálathoz szükséges volt Magyarországon. Teológián Pokorni professzorhoz jártam görögöt tanulni, aztán a Károly Egyetemre jártam a japánokkal, svédekkel csehet tanulni, és a csehekkel meg jártam angol tanulni a Jazikov iskoléba, a nyelviskolába. A prágai találkozáson Tóth Lászlóval találkoztam, a szomszéd szobában lakott. Bevallom, mondtam neki, Lacikám, hát arra kérlek, hogy velem is csehül beszéljél, hogy egy kicsit belejöjjek a nyelvbe. Majdnem megevett a mérgébe, azt mondta, ide figyelj, neked először magyarul kell rendesen megtanulni. És az megmaradt bennem jól. És hát ez az év megajándékozott a Tóth László barátságával, akivel azóta is jobban vagyunk. Ő is volt nálam egy párszor, Magyar Szecsődön, prédikált is ott, és most legutoljára, tavaly volt ott, olyan jó hatással volt a gyülekezetre, az a jó tájszólásával, hogy prédikált, és mindenki jó páran elhatároztuk, hogy eljövünk ide, és akkor hogy hatan. Most ide érkeztünk, eljöttünk erre az ünnepségre. És hát egy kicsit meglepetésemre engem kért meg, hogy én prédikáljak ezen az ünnepen.
1: Éve végzi igehirdetői szolgálatát nagy tiszteletű Tóth László. A jubileum alkalmából szeptember 27-én hálaadó istentiszteletet tartotta Gömörsz Károson. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet közösen adott hálát az elmúlt 5 évtizedért, az igehirdető szolgálatáért és a közösség életében betöltött szerepéért. A jubileum kapcsán nagy tiszteletű Tóth László és nagy tiszteletű Ferencis Sándor is nyilatkozott rádiónknak. Az elmúlt percekben Tamás Ákos helyszíni riportját hallották.

0: nap.
1: Ki mit olvas rovatunk soron következő epizódjában Molnár Kantner Éva, magyar nyelv és pszichológia szakos pedagógus, meseelemző, a Meseterápia Csalló Közben mozgalom megálmodója, meseterápiás szakember osztja meg velünk legfrissebb és legkedvesebb olvasmányélményeit.
2: Az ősz egy olyan időszak, amikor egy picit elcsendesedünk, magunkba fordulunk, magunk mögött hagyjuk a nyári élményeket, eseményeket, és bizony az időjárás, az évszakváltás is arra kényszerít bennünket, hogy egy kicsit bevonuljunk az otthonainkba, hisz a korai sötétedés hatással van az ember lelki állapotára. Elmúlnak a forró nyári napok, amikor még sokáig kint voltunk, élveztük a nyár adta szabadságot, az örömteli pillanatokat, és ahogy már említettem, ősszel egy kicsit lelassul minden, visszatérünk a megszokott hétköznapokba, a gyerekek az iskolába, az óvodákba, visszatér a rendszer az életünkbe, és ezáltal több lehetőségünk van esténként olvasni is akár. Reményeim szerint egyre többen választják az olvasást, mint lehetőséget kikapcsolódásnak, hisz a mesterséges intelligencia korában is úgy gondolom, hogy a könyveknek hatalmas szerepük van az ember életében. Mert a könyvnek illata van, a könyvnek formája van, a könyvnek borítója van, színei vannak, tartalma van, fejleszti a fantáziánkat, a képzeletünket, több lehetőséget is nyújt arra, hogy kikapcsolódjunk, amit mondjuk egy digitális könyv soha nem fog számunkra megadni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a digitális könyvek nagyon személytelenek, soha nem szerettem digitális könyveket olvasni, és próbálom mellőzni a képernyő előtt töltött időt, vagyis egyre jobban lecsökkenteni. Őszi olvasmánynak én olyan könyveket tudnák elképzelni a kisgyerekeknek, ami lerajzolja, leírja számukra, hogy hogy is néz ki az őszi évszak, mi történik ebben az évszakban, hogyan is, miként változik a természet. Szerintem kitűnő olvasmányok lehetnek a legkisebb gyerekeknek, a különböző képes könyvek, lapozgató könyvek, a klasszikus böngészők, ahol bizonyos tárgyakat keresünk, ami az ősszel kapcsolatos, észrevesszük azt, hogy hogy változik a természet, mi az, amit esetleg összegyűjteni tudunk a természetben, és hogyha ezt könyvben látják a gyerekek, akkor valóságban is meg tudjuk velük valósítani, hisz tudunk tobozokat, makkokat gyűjteni, ezekből különböző kreatív dolgokat létrehozni. Tehát a könyv egyfajta inspirációforrásként is szolgálhat, hogyha kisebb gyerekeknek mesélünk, vagy próbáljuk bemutatni az őszi időszakot. Aztán, hogyha nagyobb gyerekekről van szó, akkor mindenképpen már hosszabb mesékben gondolkodnék, hosszabb történetekben, amik nem csak pár percesek, hanem akár 20 perces mesékről is beszélhetünk. Ugye kisebb gyerekek esetében az állattörténetek nagyon aranyosak tudnak lenni, mert leginkább az állatkákkal tudnak azonosulni a kisgyerekek. A nagyobb gyerekeknél már több szereplős történetek is szóba jöhetnek. Én nagyon szeretem azokat a történeteket nagyobb gyerekeknél mesélni, ahol állatszereplők is vannak, de már megjelennek a gyerekek, mint emberszereplők. Amit különösen kedvelek, és úgy gondolom, hogy meg tudja szólítani a gyerekeket, Marék Veronika, Kipkop és a Gesztenye gyerek című könyve. Azért is kedvelem Marék Veronika könyveit, mert nagyon szép illusztrációk találhatóak benne, viszonylag kevés a szöveg, tehát nem arról van szó, hogy oldalakon keresztül szöveg-szöveg, és semmiféle illusztráció nincs beillesztve, tehát így a gyerekek is szerintem jobban kedvelik azokat a fajta történeteket, ahol illusztráció és szöveg elég sűrűn váltakozik. Aztán, ami szintén nagyon aranyos történet lehet a kisgyerekeknek, például a Kisvakond és az ősz. Ez főleg a legkisebb korosztálynak ajánlanám, kemény, borítós, lapos könyvről van szó. Pitypank és a töklámpás Pásztori Panka című könyve szintén erről az időszakról szól, és úgy gondolom, hogy a gyerekek Nek ez nagyon kedves történet lehet, de akár nyúlhatunk a magyar népmesékhez is, hisz számos magyar népmesében vannak állatszereplők, és a magyar népmesék soha nem fogynak ki szerintem, hatalmas kincstár a magyar gyerekeknek, amiből tudnak lelkileg ismeríteni, illetve a szereplők életútját követve át tudnak vonatkoztatni a saját életükre is. Én amikor mesékről beszélek, akkor rohatatlanul is mindig a lelki tartalmakat is figyelem a történetekben, hisz tulajdonképpen az életem jelentős részét betöltik a mesék, a mesefeldolgozások, és próbálok kritikus maradni azzal szemben is, hogy akár a saját gyerekeimnek mit mesélek, mik azok a könyvek, amiket leteszek eléjük. Csukás István, Sün Balázs című története, vagy akár Fekete István, Vúk, Tüskevár, Bogáncs, ezeket mind jó szívvel ajánlom, a régi klasszikusokat, mert ezekkel szerintem soha nem lehet mellé nyúlni. Szederberek meséi egy nagyon aranyos gyűjtemény, mesegyűjtemény, ami nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket, hisz fontos az, hogy milyen nyelvezete van annak a könyvnek, mennyire bonyolult szavakkal, kifejezésekkel dolgozik, és tudom azt, hogy a gyerekek figyelme, ami a mesehallgatást illeti, eléggé behatárolt. Így azt gondolom, hogy azok lesznek a legjobb mesék, amit akár az őszi időszakban mesélünk, amelyek nem túl hosszúak, viszont akár abban a 15-20 percben nagyon sok minden történik. Tehát van egy íve a történetnek, elkezdődik valahol, van egy cselekménye, és aztán van egy megoldása. A befejezetlen történeteket, mert manapság már léteznek ilyen könyvek is, amikor a gyerek dönti el, hogy hová lapozzunk, és mi lesz a mesének a vége, inkább nagyobb korban ajánlanám, tehát már 8-9, akár 10 éves kortól. Az ennél kisebb gyerekeknél mindenképpen azt gondolom, hogy az a jó történet, ami be van fejezve, amikor megoldást kínálunk neki, és ismét visszanyúlnák a meseterápiához, ugyanis a meseterápia abban tud segíteni a gyerekeknek, hogy veszünk egy konkrét problémát, egy szituációt, amit ebben a mesében a szereplők átélnek, megélnek, és hogyha a gyerekkel mi ezt feldolgozzuk, tehát akár úgy, hogy eljátsszuk, akár úgy, hogy alkot hozzá, ő saját magában is fel tudja oldani a feszültséget, tud azonosulni a szereplők problémáival, hisz minden gyerek találkozik különböző kihívásokkal, amint elhagyja az otthonát, vagy akár az otthonán belül is találkozik olyan problémák, amit meg kell oldania, és sokszor nincsenek hozzá szavak, nincsen hozzá jó módszer, amivel meg tudnánk ezt oldani. Nem tudjuk leültetni a gyereket, hogy mesélj nekem, mondd el, mi a baj, mert sokszor nem tudja elmondani, nincsenek rá szavai. Viszont, hogyha találkozik a mesével, akkor a mese elmeséli neki azt, hogy mi is az ő problémája, hisz ő is ott van abban a történetben, tud vele azonosulni. Így én is ebben az őszi időszakban, ahogy említettem, készülök egy kicsit erre az elcsendesedésre, különböző foglalkozásokkal is, mert úgy gondolom, hogy a mesék nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is szólnak. Ugyanis ez az időszak főként arról kellene, hogy szóljon az életünkben, hogy átvizsgáljuk, mi az, amit eddig elértünk az életünk során, mi az a termés, amit össze be tudunk takarítani, mi az, amit akár ebben az évben meg tudtunk valósítani, hisz most már az évnek az utolsó fele következik, tehát lassan learatjuk a termést, meg tudjuk állapítani, hol tartunk most az életünkben, az életutunkon, és mi az, amit esetleg még szeretnénk megvalósítani, hova tartunk tovább. Erről szól az ősz. Elmélyedünk magunkban, megköszönjük azt, amit eddig kaptunk, és új célokat tűzünk ki, egy picit megállunk. Ebben az időszakban a gyerekeknek különféle mesefoglalkozásokat tartok én is, akár papírszínházas, akár bábos mesefeldolgozós foglalkozásokat a Kis Mesebirodalomban, ami itt van nálunk Dunaszerdahelyen. Ezek csoportos foglalkozások és szülőkkel együtt valósulnak meg, mert hiszek abban, hogy a szülő-gyermek közös élményt nem lehet pótolni. Fontos a szülő ahhoz, hogy a gyermek, hogyha valami gonddal küzd, akkor gyógyulni tudjon, el tudja engedni a problémáit, és ezért is szoktam páros foglalkozásokat tartani csoportban, vagy akár testvérek is érkeznek így együtt. Kívánom mindenkinek, hogy az ősz folyamán megtalálja az elcsendesedését, egy jó könyvvel a kezében, meg tudja élni az őszi pillanatokat, egy kicsit vissza tudjon térni a hétköznapokba, és a nyár élményeivel együtt a szívében, visszaemlékezve a nyári időszakra, fel tudjon készülni most már picit a sötétebb, idegebb napokra, de újra jön a tavasz, és fontos az, hogy új és újabb célokat tudjunk kitűzni az életünk során, amelyeket igyekezünk megvalósítani.
1: Az elmúlt percekben Kimit olvas rovatunkban Molnár Kantner Éva gondolatait hallották az őszi, elsősorban gyermekeknek szóló olvasmányokkal kapcsolatban. A megszólaló meseterápiás szakemberként és pedagógusként is tevékenykedik.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Dávid Lucsivianszki lesz az új minisztériumi hivatalvezető. A Szaúd-Arábia vezette koalíció is bekapcsolódott a jemeni húszik elleni offenzívába. Az éjszaka ismét eseménytelen időjárást hoz, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Jogkörrel való visszaélés miatt indított büntetőeljárást hivatalos személy ellen a Belügyminisztérium belső ellenőrzése a szaniszlófalvai iskolában történt támadás ügyében, erősítette meg a TASR hírügynökségnek Andrea Dobiásová, a Belügyminisztérium ellenőrzési szolgálati hivatalának szóvivője. Közben az is kiderült, hogy kártérítést kapnak a kormánytól a szepesófalui és a szaniszlófalvai iskolai támadás áldozatainak hozzátartozói. Mai ülésén a kormány 240 ezer eurót különített el erre a célra. Holnaptól, azaz október 6-ától Dávid Lucsivianszki lesz a Környezetvédelmi Tárca Szolgálati Hivatalának új hivatalvezetője, hagyta jóvá mai ülésén a kormány. Lucsivianszki Marek Hovan helyét veszi át. Andrej Danko, az SNS elnöke pénteken a Robert Fico miniszterelnökkel folytatott találkozó után jelentette be, hogy megállapodtak Hovan leváltásáról. A személycsere a Környezetvédelmi Tárca vezetőjének tervezett cseréjével is összefügg. Tomás Taraba leváltását követően az SNS az eddigi államtitkárt, Filip Kuffát szeretné a minisztérium élére állítani. Két nappal az október 24-i összevont választás előtt október 22-én 0 órakor lép életbe a kampánycsend, és a szavazás végéig szombaton 20 óráig lesz érvényben, tájékoztatott Matyei Neumann belügyi szóvivő. Ez alatt tilos minden kampánytevékenység, politikai reklámok sugárzása, valamint választási felmérések és közvéleménykutatások eredményeinek közlése. A választás előtti 48 órában minden médiában tilos a jelöltek mellett vagy ellenük kampányolni, folytatta Neumann. Az összevont választás október 24-én lesz, reggel 7-től este 8 óráig lehet szavazni. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megye elnököt. Bekapcsolódott a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció a jemeni kormányerők húszik elleni offenzívájába. A koalíció mintegy 100 harci repülőgépe hajnalban több száz csapás mért a Vöröstenger partvidékén lévő húszi állásokra. A jemeni kormány célja az Irán által támogatott lázadók által ellenőrzött területek, köztük a főváros, Szána visszafoglalása. Az ENSZ szerint a konfliktus legutóbbi eszkalációjában több százan haltak meg, és több mint 145 ezer ember menekült el otthonából. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország hibrid támadásaival veszélyezteti az európai emberek életét. Kallas Brüsszelben elfogadhatatlannak nevezte, hogy orosz rakéták és drónok ismét megsértették Moldova légterét. Az EU szerint az utóbbi hetekben megszaporodtak az orosz hibrid támadások és szabotás kísérletek Európában. Moszkva visszautasítja a nyugati kormányok és hírszerző szolgálatok vágyai. A moldovai hatóságok szerint a hétvégén 5 orosz drón és rakéta hatolt be az ország légterébe.
0: Időjárás.
1: Az éjszaka ismét derült, csillagfényes égboltot, eseménytelen időjárást hoz, hideg lesz a hajnal, 10 fok alatti minimum hőmérsékletekkel. Kedden szerte az országban zavartalan napsütés látszik jellemzőbbnek, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán, a VSS hídon az Optima irányába, a helyszínen 5-10 perces fennakadással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül forgalmi dugó van a D2-es autópályán Pozsonyból Malacka irányába, 25 perc a várakozás, valamint Zólyom-Szalatna után Zólyom felé haladva szintén 25 perc a várakozási idő. És mobil radar méri a sebességet Surány és Érsekújvár között, egy szürke szuperbre figyeljenek oda. Radar méri ezen kívül még a sebességet Besztercebányáról Breznó felé hajtva, valamint Kisida előtt Idabukóc felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.
0: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Az agresszió arcai. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Beszéljünk egy kicsit arról az érzésről, viselkedésről, indulatosságról, amiről talán sokkal könnyebben beszélünk mások kapcsán, mint önmagunkról. Felismerjük-e, amikor agresszívak vagyunk, és felismerjük-e, amikor másokban jelenik meg? Egyáltalán mit nevezünk agressziónak? Harag, düh, indulat, támadás, erő. Vajon hol vannak ezeknek a szavaknak és érzéseknek a határai? A nő arcaiban ezúttal vendégemmel, Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel egy kicsit a felszín mögé nézünk a mesék világán keresztül. Igen, felnőttként is, mert néha éppen a gyerekkorunkból ismert, egyszerűnek tűnő történetek segítenek megérteni valamit abból, ami bennünk és körülöttünk történik. És ha már mesék, ott vannak a vélt vagy valós jó tündérek is. Vajon valóban mindig sikerül felismernünk a valódi jó tündéreket? És mi van a látszólagos jóság mögött? Lehetünk egyszerre kedvesek és dühösek, segítőkészek és határozottak, gyengédek és erősek. A rossznak tűnő boszorkány sem feltétlenül mindig negatív szereplője a mesének. Sokfélék vagyunk, sokféle arcunk van. Talán nem is az a kérdés, hogy melyiket kellene elrejtenünk, hanem hogy mit kezdjünk mindazzal, ami bennünk van. Erről, az agresszió arcairól és a jó tündérség mögötti történetekről beszélgetek a mai műsorban Benyó Erzsébettel. Kezdünk, tartsanak velünk! A nő arcaiban visszatérő vendégem Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezető. Szia, nagy szeretettel köszöntelek.
4: Szervusz, Maja, én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: A mai témánk aktuális, de azt gondolom, hogy soha nem veszíti el az érvényességét, mert az agresszió az talán mióta világ a világ, azóta jelen van az életünkben. Nézzük meg az agresszió arcait, és ugye ez nagyon érdekes, hogy ezt így a női léttel is akár így összehozzuk, hogy ebből mi minden kerekedhet ki. És közben ezt egy másik témával is, ha minden igaz, ezt így össze fogjuk hozni, a jó tündérséggel, mert hogy az ugyanúgy jelen van az életünkben, ha pedig a mesék szempontjából nézzük meg, akkor nagyon sok mesében ott van a jó tündér. A jó tündér szerepbe bújt agresszió is meg tud jelenni, és még ennek nagyon sok vetülete, arca lehet. Miről fogunk beszélgetni?
4: Nagyon-nagyon különleges témáról úgy gondolom, hogy ez aktuális jelen van. Ez olyan, mint a fény meg az árnyék, hogy nincs egymás nélkül, mert viszonyítani tudjuk így a cselekedeteinket, meg tudjuk magunkat méretetni akár, vagy látjuk a másik ember jellemébe magunkat, vagy azt, hogy éppen, hogy jaj, hát azt én úgy biztos ne csináljam. Tehát tanulhatunk egymástól.
3: Ha kimondjuk azt a szót, hogy agresszió, akkor így szerintem sokan egy stoppot érzünk magunkban, mert azt, hogy mindenképpen el akarjuk távolítani magunktól. De hogy minden esetben eltávolítható-e, szerinted mindenkiben ott van-e, és mindig feltétlenül rosszat jelente?
4: A túlélési ösztön van ott bennünk, és az, hogy aki kapja Maria, ugye mondja is a közmondás, vagy szemet szemért, fogat fogért, az emberi viselkedésben nagyon-nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy mintha kényszere lenne az embernek arra, hogy legyőzzem a másikat, vagy igazam legyen, vagy én érvényesüljek, és nincsen igazán életstratégiánk arra, hogy hogyan kell úgy érvényesülni, hogy győztes-győztes helyzeteket teremtsünk. Azt hiszük, hogy minden áron le kell győzni ahhoz, hogy én győztes legyek. Nem tudunk kooperálni.
5: Ugye, hogyha most a gyerekekre gondolok, akkor így hajlamosak vagyunk a gyerekekre is ilyen kis angyalokként tekinteni, és így megrökönyödni, hogyha egy gyereknél észrevesztük például akár az agresszió jeleit, de hogy én most nem is feltétlenül ezt akarom kielemezni, hogy ez mondjuk miért van így. Bennünk van? Elemi létünkhöz hozzá tartozik?
4: Szerintem igen, mert a kisgyereknél már látszik, hogy tud agresszív lenni, és nem viszont azt is tudjuk, hogy nem tudja kezelni az érzelmeit, tanulja kezelni a dühét, a félelmét és bármi mást is. És ugye ott nagyon fontos, hogy a környezet ezt hogyan kezeli, mennyire van tudatában a környezet annak, hogy ez a kisgyerek nem rossz, hanem most tanulja. Tehát, hogy nincsenek rá szavai. Hiába mondom én azt neki, hogy rossz vagy, nem érti. Vagy ez gonoszság, nem érti. Ő megvédi magát, ő próbál úgy próbál kapcsolódni, hogy oda is fog csapni, hogyha másképp nem megy, vagy megrúgja, megcsípi, föl se fogja még, nincsenek rá képességei, nem olyan fejlett a személyisége, hogy erre képes legyen. A szomorú az, amikor egy felnőtt ember pár X után sem tudja azt, hogy hogyan hat az a másikra, hogyha gonoszságot csinál, hogyha gonoszul közelít hozzá, vagy csúnyán néz, mert ugye itt még a testbeszédről is szó van, az, hogy hátat fordítok, akár leintem, megalázom. Tehát, hogy az már szomorúbb, amikor egy felnőtt ember a személyiség fejlődésében nem jutott el odáig, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit csinál.
5: Igen, ahogy így mondtad, hogy a gyereknek még nincsenek rá szavai, de akár a gyakorlati tapasztalataid mit mutatnak nekünk felnőttként? Van az agresszióra, annak felismerésére, akár önmagunkban, akár másokban, kezelésére, megnevezésére egyáltalán vannak szavaink?
4: Érdekes megnézni, most a kedves hallgatók is visszagondolhatnak arra, hogy gyerekkorukban hogyan volt ez náluk. Hogy például, hogyha felnőtt csúnyán beszélt egy gyerekkel, akkor a szülő mit mondott otthon? Hogy ne szólj, hagyd rá, elfordította a fejét. Ugye én emberekkel dolgozom, és bizony nagyon sokszor olyan van, hogy felnőtt emberek jönnek hozzám stresszoldásra, és elmondják, hogy gyerekkorukban mondjuk egy kislányt vagy egy kisfiút molesztált valaki. És otthon hiába mondta el, nem hitték el, elbagatelizálták, még szégyelte is magát. Valahol az a szégyen is ott van, hogy a kisgyereknek sokszor mondani se kell, szégyelli magát, valahol érzi, hogy arról nem beszélünk, mert nem beszéltek vele otthon soha. Nem tanították meg őt arra, hogy például bikini szabály, hogy ahol a bikinit akarod, nem nyúlhat hozzád, vagy az, hogy hogyan beszélek a gyerekkel, tehát, hogy nem mondhatok neki felnőttként, szülőként, nagyszülőként, akár mit, mert ha én alázom, akkor a gyerek megszokja, és azt hiszi, hogy ez rendben van. És hogyha gyerekekkel dolgozom, mondjuk volt egyszer egy nyári tábor, középiskolások voltak ott, és egy hétig velük voltam, és nagyon csúnya jelenetek alakultak ki a kamaszok között, és úgy kérdeztem tőlük, hogy ezt a megoldást, amit most te itt intéztél a barátoddal, akkor ezt honnan láttad? Hát otthon is ezt csinálják. Otthon velem is így beszélnek otthon. Tehát, hogy hozzuk ezeket a mintázatokat magunkkal, sajnos.
5: Ja, hogy így mondtad, ezt az agressziót én így gondolkoztam, hogy milyen szinonimákra cserélhetnénk még, mert hogy ugye az agressziót, ha így bekeretezzük, akkor nagyjából mindenki elképzel valamit, de hogy ez nagyon individuális lehet, hogy kinél hol kezdődik, kinél hol ér véget, tehát hogy kinél hol van az a határ, lehet, hogy amikor még nem beszélünk, vagy amikor már agresszióról beszélünk,

0: és megalázás, kiközösítés, ez jelen van az életünkben bárhol.
1: És a düh, az vajon mennyire lehet szinonimája magának az agressziónak?
0: Hát az is lehet, igen, hogyha most akár, hogyha nem szeretnénk csak a gyerekekkel foglalkozni, akkor az is ott van, hogy látom a másikon azt, hogy dühös, hogy bűbájos mosoly, de közben villog a szeme. És amit megfordítva is igaz, mert én is lejárhatok ugyanúgy, hogy valami gondom van, nem is kell, hogy én gonosz legyek, de valami gondom van, veszteségem, bánatom, és lezárom magamat, és a másik azt gondolja, hogy én beképzelt vagyok, vagy nem tud velem jól kapcsolódni. Tehát én magam is, amikor közösségbe megyek, magamon is felismerhetem a jeleket, hogy hogyan viselkedek, hogy azt látom, hogy ez a másik jönne felém, közeledne, és akkor én hogy érzem magamat ettől, hogy szeretnék vele beszélgetni, nem szeretnék, vagy megmondom, hogy ne haragudj, most rossz paszba vagyok. Nem veled van a gondom, de most nem.
1: De ehhez azért kell egy jó nagy adag érettség, érzelmi érettség, hogy egyáltalán valaki észrevegye saját magán, meg tudja fogalmazni, és azt, ha akár szemben álló másik fél, akire dühös, ezt így ki tudja mondani, hogy ne haragudj, de most nem.
0: Igen, igen. És nagyon sok a hárítás is. Tehát van egy kedvenc történetem, amit én kitaláltam, ez senkiről biztos, hogy nem szól, hogy képzeljük el azt, hogy mondjuk két kolléganő már tizenakárhány éve egy munkahelyen, egy irodában dolgozik. És az egyiknek van egy sérő gyereke. És akkor azt reggel el kell vinni a nappali intézetbe, és akkor megérkezik, a másik már ott ül az íróasztalnál, és elmondja, jaj, te drága, de hogy mennyire sajnálok, hogy aludtatok, egész este rajtad gondolkodtam, hogy biztos elmennél egy kicsit, de nem tudod hova tenni, és én úgy megértelek, és gyere, megölellek, és ez így megy minden reggel. És elterik, Isten tudja hány év, és egyszer csak jön az a valaki, és elkezd ordibálni, és elküldi a fenébe, mert hagyjál már békén ezzel, örülök, hogy letettem az intézetbe, és nem kell rá gondolnom, és nem akarok mindig erről beszélni, én munkahelyen vagyok. És akkor a másik azt mondja, hogy jaj, de én azt gondoltam, hogy én kedves vagyok hozzád, hogy én figyelmes, megértő. Tehát, hogy nem beszélik meg évekig, de közben meg már lehet, hogy széthordta a városba őt, hogy azt mondja, hogy hát minden reggel jön szomorú arccal, nekem ez milyen nehéz, de én megpróbálok hozzá kedves lenni. A másik is azt mondja, hogy ezt szétbeszéli, hogy állandóan arról beszél, hogy nekem milyen gondjaim vannak, nekem az nem jó, hogy tudja, de másról nincsen szó, csak erről. Tehát elbeszélnek egymás mellett, évekig dühösek egymásra, hazudnak tulajdonképpen valamilyen módon. Tehát nagyon nehéz őszintén azt mondani, hogy kérlek, ezt nekem többet ne mondd, vagy kérlek, ne kérdezd meg, vagy észreveszem azt, hogy túl nyálas vagyok, túl jó akarok lenni akkor is, amikor nincs rá szükség. Tehát nem látom a másiknak a határait, vagy nem érzem meg, vagy nem akarom, mert van egy tanult viselkedésem, hogy kedvesnek kell lenni. Tehát nagyon sokfajta, de ez a történet komolyan nem szólt senkiről most, ezt én kitaláltam, és sok helyen el is mondtam már példaképpen.
1: Benyó Erzsébettel beszélgetek továbbra is itt a Nő arcaiban. Az agresszió az ott van körülöttünk. Elvileg vannak jó tündérek is, akik kvázi a való életben azért mindig ott vannak, és az előző példádból is kiderült, hogy ő azt hiszi, hogy segít. Közben ugye kérdés az is, hogy mikor segítünk valóban. De hogyan ismerjük fel egyáltalán az agressziót magunk körül? Ja, szerintem családállításban és stresszoldásban is rengetegszer találkoztál ezzel, akár családon belül, párkapcsolatban, bármi nemű emberi kapcsolatainkban, és félreértés ne essék, hogyha valaki dühös, mert mindannyian vagyunk dühösek, ugye itt kerestük a szinonimáit az agressziónak. Attól, hogy dühösek vagyunk néha, az nem jelenti azt, hogy agresszívek is.
0: Igen, tehát ugye gyakran járok iskolákba, általános iskolákba, már óvodákba is voltam, középiskolákba felnőtt, hogy például vannak eszközeink, hogy átadjuk-e egymásnak azokat az eszközöket, ami nekem segített, és gyakran kérdezem a gyerekektől, hogy csinálják. És hát képzeljük el, hogy például, hogyha most nagyon dühös vagyok, és fogom a labdát, és pattogtatom, és százszor földhöz verem, akkor a labda nem fog megharagudni. Ugye? De, és most ezt én elmondtam a rádióba, remélem, hogy valakinek hasznára volt. Vagy az a sok reklámújság, hát mire jó, miszlikbe lehet aprítani, szemétkosár megtelik. De igen, de akkor tudom azt magamról, hogy most én dühös vagyok, és akkor van eszközöm, hogy levezetem, vagy

0: A spontán írás, ugye a kreatív írás gyakorlatok nagyon sokat segítenek, az interneten hozzáférhető gyakorlatok vannak fönt, hogy kiírom magamból. Én nagyon szeretek a klienseimmel rajzolni például. Hát olyanokat kirajzolunk magunkból, hogy elképesztő. De most nem arra kell gondolni, hogy lerajzoljuk az almát meg a körtét, hanem érzelmeket, színeket. Táncol ki lehet fejezni. Nagyon sok mindennel, mert a történet akkor jó, és ott kezdődik, hogyha fölismerem, hogy dühös vagyok. Ha elfojtom, akkor ugye most már orvosilag bizonyított, hogy az elfojtott düh, az betegségeket okoz, nagyon komoly, súlyos betegségeket. Tehát, és nagyon sok elfojtás van bennünk, érzelmi elfojtás. Gyakran olyan is van, hogy olyan környezetben vagyunk, ahol az örömöt se szabad kifejezni. És nem is hiszed el, Maja, és a hallgatóknak is mondom, hogy nagyon gyakori ez is, hogy tilos örülni, mert a másik rádordít, hogy mit röhögsz. Vagy tudom azt, hogy ha én nevetek, akkor neki az rossz lesz, mert neki esetleg van valami gondja, és akkor évekig élhetek olyan kapcsolatban, ahol én még sikeres se lehetek. Mielőtt belépek az ajtón, akkor fölveszem a, most csúnyán mondom, plépofát, vagy nem tudom, búbánatos arcomat, mert nem lehet kifejezni például az örömet se, vagy a kétségeimet se, mert az érzelmi biztonság, aminek az otthon lenne a helye, otthon, hogy érzelmileg biztonságban vagyok, ott szabad éreznem minden milyen érzelmet, biztonságos keretek között. Meghallgatnak, nem minősítenek, esetleg egy öleléssel, egy jó szóval, egy csészeteával még segítenek is, hogy ki tudjam bontani magamba az érzelmet, vagy segítem a másikat, hogy biztonságban van, ha elmondja nekem.
1: Hát említetted a rajzot, a táncot, uh-huh. És így itt ágyazunk meg az agressziónak, hogy elfelejtjük magunkból akár kitáncolni, akár bármilyen formában kiadni, akár azt a napi stresszt, ami ér bennünket, és aztán itt is van a meleg ágya az agressziónak.
0: Hát itt is van, igen, és az internet világa, ez a sok online jelenlét, ez is megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, és azt, hogy hogyan fejezzük ki az érzéseinket. Mert az, ami működött, ami természetes, amire az embernek igénye van, a közelség, a figyelem, az emberi hang, az gyógyító lehet. Most eszembe jutott egy nagyon kedves gyerekvers, szerintem nagyon sokan ismerik a hallgatók közül is, az Öreg néne őzik, éje. Ugye egy nagyon ismert, és amikor eltörik a gidalába, és arra ballag öreg néne, ölbe veszi, megsajnálja, és hazaviszi kis házába, és ápolgatja, dédelgeti, prisszénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. És akkor gyorsan gyógyul a gidalába, és ez hiányzik. Ez az érzelmi biztonság, amikor ölbe veszi, megsajnálja, prisszénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Tehát az itt vagyok, és jelen vagyok, és szeretlek, és figyellek, és fontos vagy nekem. Tehát hogyha ezek akár egy ilyen gyerekvers is újra bekerülne a köztudatba, hogy leegyszerűsödnénk, és ilyenekbe keresnénk az örömet, mert az agressziónak ez az ellentetje, amikor őszintén tudunk közösen valamit örülni, valamit együtt megcsinálni, akár a reggelinket, akár egy ebédünket, ami természetes, hogy magunknak főzzük meg az ételünket.
1: Feloldódni uh-huh. kicsit együtt, egymásban.
0: Igen, igen. És én ugye stresszoldással foglalkozom, és a klienseimnek néha elmondom ezt a részletét ennek a kis versnek.
1: Hogy reagálnak? Mert ugye sírnak, nagyon sokan is
0: sírnak. Sírnak. Mert akkor, amikor nagy veszteség van, vagy bármiféle más gond, és egy nagyon egyszerű gyerekversről van szó tényleg, de ez a pár sor is, hogy ölbe veszi, megsajnálja, megringatja, megeteti, megitatja, hát azok abszolút az alap emberi viselkedés, és hát azt nem lehet az interneten megélni, meg a durvaságba se, de ebbe gyógyulunk, ebbe tudunk feloldódni, ebbe a kellemes, egyszerű történetbe is akár.
1: Ha már így behoztad a történeteket, gyerekverset, nézzük meg egy kicsit mesék szempontjából, hogy hogyan van jelen az agresszió a mesékben. Tudom, hogy és a hallgatók is tudják, hogy neked nem csak fizikailag van meg egy hatalmas nagy könyvtárad szinte, a polcokon rengeteg könyvvel, de hogy a te fejedben, tehát a te képzelet világodban is már annyi mese és történet van, hogy tudom, hogy a képzeletbeli polcunkról te most bármit le tudsz emelni, de hogyan jelenik meg, hogyha most így összességében nézzük a te mesetáradban az agressziót?
0: Egyszer voltam egy önismereti csoportba, egy irodalomterápiás, meseterápiás önismereti csoportba résztvevő. Nagyon régen volt, és akkor ott a Csipke Rózsikáról volt szó, és aki a csoportot vezette, az azt mondta, hogy mivel áldották meg ezt a Rózsikát, hogy próbáljunk meg elképzelni mi magunk is, hogy mire lenne szükségünk, és nők voltunk csak, voltunk vagy 15-en, hogy mire letett egy babát a földre, hogy ha ott vagy, ott látod magadat, és hogy mivel áldjanak meg, hogy mi esne jól, hogy a jó tündér keresztanyák, akik jönnek a keresztelőre, hogy mivel áldjanak meg. És én legutoljára szerettem volna maradni, mert én kíváncsi voltam, hogy mit mondanak a többinek. Hát a szépség, a kedvesség, a karcsúság, a harmónia, én nem tudom milyen jó dolgokkal, és én akkor úgy oda mentem, és mondtam, hogy engem egy kis düvel, meg egy kis agresszióval is, mert hogy nekem, én túl finom lelkű vagyok, és már gyakran a fejemre nőtt minden, úgyhogy én nekem néha kéne egy kis erő is, meg magabiztosság is, mert hogyha engem ennyi minden jósággal megáldanak, és nincsen meg a másik vele, akkor mi lesz velem? És én szerintem ez is egy agresszió, hogy elvárják tőlünk ezt a szuperkedvességet, meg ezt a simulékonyságot, meg minden. Valahol ki kéne ezt szerintem egyensúlyozni a lelkünkbe, hogy néha ott van az a másik fele is, mert most eszembe jutott egy régi magyar mese, elmondhatom. Persze. Nagyon rövid. Hát az olyan, hogy az oroszlánnak megtetszik a parasztnak a lánya, és elmegy megkérni a kezét. És akkor hát a lány is nagyon fél, meg az apja se akarja odaadni, és azt mondja az ember az oroszlánnak, hogy te oroszlán, hát akkora nagy karmaid vannak, hát olyan nagy fogaid vannak, hát nem szégyelled magad, ilyen szép lány, hát ekkora karmokkal, hát keres valakit, aki kitépi. Akkor az oroszlán nagy szomorúan elkullog, mert hát szép a lány, akarná is, elmegy a kovácshoz, megkéri, hogy tépje ki az összes karmát, meg a fogát. És akkor kitépi, ordít az oroszlán, csupa vér folyik mindenhonnan, beteg, rosszul van, de visszamegy, és akkor azt mondja az okosabba, hogy nem szégyelled magad. Hát fogatlan vagy, ömlik a véred, hát takarodj innen, ilyen szép lány, te biztos nem kapsz. Hát, hogyha engedjük, hogy az összes akaratunkat elvegyék, a karmainkat, a fogainkat, az életre valóságunkat, a minőségünket, és csak ilyen nagyon kedves, harmonikus, hát akkor nem tudunk élni. Tehát az akarat, vagy néha az agresszió is nem feltétlenül rossz, mert hogy karmok nélkül, fogak nélkül, mit csinál az az oroszlán? Tehát, hogy kell az erő, kell a magabiztosság is.
1: Igen, itt ugye van különbség a között is, hogy ezt önmagunk védelmére használjuk, vagy mások bántására, mert attól, hogy megvédjük saját magunkat, még nem biztos, hogy a másikat bántjuk vele.
0: Most megint egy meserészlet jutott eszembe.
1: Én annak mindig nagyon örülök,
0: mert mi ugye szeretjük a meséket, és amúgy meg a kedves hallgatóknak is így elmondanám, hogy sztorizgassanak bátran történetekkel, mert színessé teszi a beszélgetést, és a mondani való is jobban rögzül a másikba, ha mondtunk hozzá egy jó történetet. Tehát, hogyha a Jancsika Juliska ismert mesére gondolunk, ugye, hogy ott is az van, hogy hát azokat a gyerekeket leválasszák, az anya már nem táplálja. Nekem mindig az a véleményem, hogy ez a szoptatásról való leválasztás, vagy az, hogy el kell menni az óvodába.
1: Hát a három kismalac története is valahol így eszembe jutott, mert ott is ugye az anya útnak indítja.
0: Igen. Igen, és egyedül kell felépíteni a házukat, és tapasztalni kell. Tehát, hogy ott is ott van a farkas, ugye, és megtámadja, és nekik rá kell jönni, hogy hogyan trükközzenek az erővel szembe. Mert leválunk helyzetekből, kimegyünk a biztonságból, és mi lesz ott velünk, hogyha nem vagyunk életre valók, hogyha nem tudunk egy kicsit manipulálni, vagy akármi. Tehát a Jancsika is Juliskában ott is azért, ott is valahol túl kell járni a boszorkány eszén, és az, hogy most bedobják a kemencébe, hogy most ők tényleg azt megölik, vagy csak legyőzik, vagy összebarátkoznak az óvónénivel, én nem tudom, de utána az út visszafelé az anyához is, mert végül is ők hazamennek, és hogy ott van az, hogy megküzdési stratégiákat mutat a mese.
1: Nem csak a mese, ugye, de ott van az a gonosz boszorkának kikiáltott valaki, vagy én lehet, hogy most azt mondanám, hogy valami, mert hogy maga ő jelenti azt a fejlődési folyamatot. Ugyanúgy most nem tudom, hogy jó ötlet volt-e összemosnom a három kis malac történetével, de hogy ott meg szintén ott van a farkas, akinek köszönhetően, hát ez így furcsa, hogy így ezt mondom, hogy neki köszönhetően fejlődik meg saját magukat, és kell néha ez az ellensúly ahhoz, hogy Jancsi és Juliska hazataláljon, hogy a három kismalac megtanulja, hogy tényleg munkával lehet, és ott a példa előttük, hogy kell a munka ahhoz, hogy, hogy megteremtsék maguknak, amire szükségük van.
0: Igen, de nem csak munka, hanem a szóbeli manipuláció is nagyon fontos, mert manipuláció nélkül nincsen élet. Tehát, hogyha megnézzük a virágokat tavasszal, hogy milyen gyönyörűek, meg illatosak, hogy mindegyik azt akarja, hogy a méhecskék meg a bogarak beporozzák őket, tehát, hogy mindenki tesz azért, hogy érvényesüljön. És akkor igyekeznek túlszárnyalni egymást, vagy a párzáskor az állatok is, vagy akármi, és hogy mi is, tehát, hogy teljesen különböző az, hogy most én bemegyek egy boltba, és akkor szépen föl vagyok öltözködve, összerendezettem, vagy éppen büdösen, koszossan. Tehát, hogy másképp fognak ránk nézni, másképp fognak kiszolgálni, mert ez egy teljesen normális dolog. Vagy az is, hogy mit írjunk egy szakmai életrajzba, ugye, hogy nem mindegy, hogy mit írunk oda, mert minden szó számít. Ugye most már testbeszéd elemzők vannak, a politikusok nagy bajban vannak, meg a közszereplők, mert mindent lefényképeznek, minden kézmozdulatot, minden fejtartást, mert minden hat ránk. A reklámok ezt nagyon kihasználják, hogy akár csak bevillan egy másodpercre valami, és valahol a tudattalanunkba ott marad. Tehát, hogy ugye, hogyha el akarnak adni most egy gyönyörű motorbiciklit, akkor odaállítanak mellé egy bikinis nőt, hogy akkor majd, hogyha olyan motorod lesz, akkor lehet, hogy a barátnőd is olyan lesz, vagy nem. Hát az azért nem garancia, de valahol összekötődik. Tehát itt a manipuláció is benne van a történetben, hogy, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy egy 8-9 hónapos kisbaba, az már tökéletesen tudja, hogy hogyan manipulálja a családját. Mert érzi, ösztönből is érzi, hogy mit tud elérni, mit nem. Tehát akik intézetekben nevelkednek, ugye azok tudják, hogy mikor rendszeresen kapnak pelenkát enni, azok nem fognak annyit sírni, mint az a baba, aki kötődő nevelésben van, és ott van a szülő, és a szülő hallja a sírásból, hogy a baba mit akar. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy itt van a manipulatív viselkedés is ebbe a témába, hogy nem feltétlenül csak a szóbeli agresszió, vagy a tényleg a brutális verés, vagy ilyenek, hanem a manipuláció is.
1: Gyakorlati tapasztalatait szerint, amikor nem tudom, hogy milyen, hát nem akarok itt most százalékot, vagy arányt, vagy pontos számot kérdezni, csak hogy így legyen egy kis rálátásunk, hogy nagy mértékben jelen van úgy az agresszió, hogy lehet, hogy valaki nem is azért kér segítséget, de előbb vagy utóbb kibukik, hogy akár itt egy rejtett agresszió van a háttérben.
0: Hát persze, hát főleg ugye a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kirakva, tehát nagyon sokszor, akiről azt hiszük, hogy elképesztően jó szándékú, hogy kedves velünk, figyelmes, nekem néha gyanús, mert hogy akkor mit akar?
1: Tehát, az álságos jó tündér?
0: Bizony, hogy ez néha ördög van belebújva, tehát hogy az egy energiatolva is lehet, hogy a bűbáj mosoly mögött viszont mi a szándéka, mit akar nálam elérni, mert és érezzük is ezt gyakran, hogy most már átment a határon, ez most már nem kell nekem, ez most már túl sok. De magunkba is érezhetjük, észrevehetjük azt, hogy a másik, amikor már menne, de én még mondom, vagy ráakaszkodok, vagy hogyan érem el a másiknál a figyelmet, tehát hogy azért ezek nagyon-nagyon nagy trükkök is.
1: Hogyha a nő arcaiban így megpróbáljuk így megnézni, kielemezgetni, akár mesén keresztül is, vagy a hétköznapi gyakorlatból az agresszió arcait, akkor most egy kicsit a nőknél maradnék, hogy egyrészt ugye rá szoktuk húzni, hogy hát dühös, egyrészt ugye dühös jelzővel nagyon sokszor összemossuk az agressziót, de hogy egyrészt az nem egy nőies érzés. Kettő, pedig nem tudom, hogy ebből adódik-e, hogy a nőknek nehezebb szerinted kifejezni a negatív érzéseiket, mert hát ugye ide kell kapcsolnunk azt, hogy jó kislány szerep. Abban nem fér bele, hogy egy nő dühös legyen, és a Csipke Rózsika esetében is, attól függ, melyik mesét nézzük, de hát valahol a 13. a meg nem hívott tündér az, aki végül akkor azt mondja, hogy ő, biztosan ő is dühös, de hogy tessék, akkor itt van. Azért jusson ki ebből is a Csipke Rózsikának.
0: Igen, és a mai világban rettenetes sok hát akár rádióadások is néha, vagy olyan poénkodások, olyan helyzetek vannak a közbeszédben is, ahol nagyon buta viccek vannak, és nagyon-nagyon csúnyán beszélnek akár valamilyen valakiről, akinek nagyobb a testsúlya, vagy az életkora, vagy a nem tudom mi, gúnytűznek belőle. Tehát néha már annyira gusztustalan, és poénkodnak, akár én többször hallottam rádióba is ilyet már, hogy is kapcsoltam autóvezetés közben, nem bírtam hallgatni, mert olyan gúnyosan, csúnyán, hogy nekem fájt már az, hogy a másik embert alázza, tehát átment a jó ízlés határán.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem tudom mostanában mi történt velem, de régebbi sorozatokat és régebbi, értsd a régebbit, azért nem olyan régi, de mondjuk egy, nem tudom, 15-20 éves sorozatokba és filmekbe mostanában belepillantottam, és lehet, hogy olyat is, amit régen nagyon szerettem, föltűnt, hogy ezek a poénok, akár másokat bántok, ezek ma már nem állnák meg a helyüket, és ugyanakkor azzal is egyetértek, amit te mondasz, hogy ma is jelen van ez a másik bántása, alázása, de hogy máshogy. És nem tudom egy mérlegre tenni a kettőt, mert ugye régen is ott voltak ezek a, hát nevezhetjük akár buta vicceknek, sértő vicceknek, és ma is ott vannak, de mégis máshogy. Ezért sokan, mintha nehezebb is lenne ezt így felismerni, nem?
0: Igen, mert változik a beszédstílusa, változik a gondolkodásmód. Én most nagy takarításban vagyok otthon, és kezembe kerültek ilyen 20-25 évnek ezelőtti újságok nagy mennyiségbe, szlovák és magyar újságok, amik évekig nekem jártak, és így beleolvastam. Hát annak az a szöveg, ugye én is dolgozom szövegekkel is, sokat írok is, meg hát beszélek is sokat, tehát hogy az a szöveg, ahogyan az a szöveg, ami sokkal, az én számomra sokkal érthetőbb és másmilyen volt, mint a mostani, ahol nagyon meghatároz már minket akár a mesterséges intelligencia, vagy bármi más is, hogy mennyire megváltozik, és hogyha az olvasóknak, vagyis a hallgatóknak is van, mondjuk arra, hogy kezükbe kerül még ilyen újság, akkor nagyon nagy meglepetés lesz, vagy a régi regények is. Tehát én foglalkoztam, Jókai év volt, és akkor Jókai mesékkel vittem a gyerekközösségekbe, meg felnőtt közösségekbe is Jókai mesét. Hát bizony nagyon megszenvedtem vele. Megszenvedtem, mert hogyan adjam én át azt úgy, hogy élvezhető legyen? Ugye szituációs játékokat játszottunk vele, rajzoltunk, tehát kreatív mesefoglalkozás keretén belül, de magában azt, hogy én elolvasom azt a szöveget, nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy a középiskolások hogy fogják ezt fölfogni például, és el kellett gondolkodnom rendesen, nagyon-nagyon nehéz volt az én számomra is már az a szöveg. Tehát változik a gondolkodásmódunk, a beszédstílusa, viszont nagyon sok érték is van benne még a régiekben, úgyhogy kinek-kinek ízlése szerint, de azért néha érdemes lenne visszatekinteni, hogy milyen sok szépséget rejt a nyelv, és hogy mennyire lehet azt jóra is használni, és merjünk jó tündérek is lenni azért néha, hogy tényleg valami szépet, valami kedveset is belevinni.
1: Nem tudjuk jól használni az erőnket, mert hogy igen, még az agresszió mellé talán még az erőt is így oda kapcsolnám.
0: Nem tudom, hogy hányszor jut eszünk be a nap folyamán az, hogy hatékony viselkedés.
1: Ez mit jelent?
0: Hát a hatékony viselkedés az én elgondolásom szerint azt jelenti, hogyha például most, mit tudom én, itt ketten beszélgetünk egymással, akkor mind a ketten törekszünk arra, hogy ennek az adásnak legyen egy színvonala, amennyire tőlünk telik, hogy ezt jól csináljuk, és akkor örömünk lesz belőle, és akkor megszoktuk egymást ugye ölelni egy felvétel után örömünkbe. De hogy milyen jó az, amikor tényleg két ember vagy többen is mindenki arra törekszik, hogy ebből valami jó süljön ki. Hogy a nap végére, vagy egy kávézás végére mind a ketten jól járjunk. Vagy a közös munkába is, hogy ne egymásnak ellenséget játszunk, hanem törekedjünk arra, hogy akkor tényleg olyan szépen egyik a másikával odafigyelve, és akkor működjön az, hogy akkor gyorsabban készen van valami, vagy segítsük egymást, és akkor tényleg lehet hatékonyan célokat elérni, de ahhoz tudatosan kell benne lenni, és nem úgy megyek be a munkahelyemre, hogy most már mindenki rettegjen, mert én nekem már rossz napom van.
1: Hát ugye itt jön elő megint csak, ha a mesét visszahozom, mert hogy nem véletlenül hozom mindig vissza a mesét, mert Benyó Erzsébet továbbra is a vendégem a Nő arcaiban, kreatív mesefoglalkozás vezetőként, hát abban is kreatív, hogy tényleg minden élethelyzetre van egy mese, és azért az agresszióra nem egy mese. Lehet-e egyébként a harag, az arra is útmutató, hogy bizony valamit magunkban kezelni kell, és ehhez viszont legyen eszköztárunk, ugye, hogyha a mesében is vannak a jó tündérek, akik segítenek bizonyos helyzetekben, akkor néha így a segítségünkre bocsátanak különféle eszközöket. Na most ezt próbáljuk meg a való életünkre lefordítani, hogy adjunk, tehát akkor gyakorlati tanácsokat is, hogyha igen, észrevesszük magunkon akár a tartós dühöt, az agressziónak a jeleit, akkor ebből a bizonyos tárházból milyen eszközöket vegyünk elő?
0: Most a palackba zárt szellem meséje jutott eszembe, vagy története, hogy amikor már kiengedik őt, kiszabadítják a palackból, akkor meg akarja ölni azt, aki kiszabadította, és vissza kell csalogatni őt a palackba, hogy ne tudja megtenni. És ő azt mondja, hogy egy pár száz évig én abba voltam, hogyha engem innen valaki kiszabadít, akkor én azt megjutalmazom, de utána olyan sokáig voltam benne, hogy most már azt mondtam, hogy aki engem kiszabadít, azonnal megölöm. Tehát, hogy valamilyen élethelyzetbe, folyamatban annak az elakadásnak, vagy problémának, vagy akárminek is vannak fázisai, hogy én hol tartok abba valamibe, amit nem tudok megoldani, a tehetetlenségembe, vagy bármibe, a csalódottságomba, és akkor én ezt magamnak is meg tudom mondani, hogy ugyanúgy, mint a szellem, hogy egyedül volt abba a palackba, és őrlődött benne, és változtak az érzelmek, és végül is olyan, aki kiszabadította, azon állt volna bosszú, tehát, hogy én magam is először is ismerjem föl, hogy hol tartok az érzelmeimmel, és utána keressek rá megoldást, hogy hogyan filtrálom ki, mert lehet, én nevetve szoktam mondani az unokáimnak néha, hogy a mama most már olyan dühös, hogy vörös a fejem, és égnek áll a hajam. És akkor át nevetünk rajta, hogy elszáll a dühöm, elpárolgott, ők meg jót kacagtak, és el van intézve, és senki nem sérült, hanem egy nevetéssel, de ahhoz én nekem föl kellett ismernem, hogy én most már tényleg mérges vagyok rájuk, de aztán megoldottuk egy nevetéssel, és minden rendben lett. No, de hát jó, ez egy egyszerű helyzet, de azért nem minden helyzet ilyen egyszerű, és minél hosszabb ideig van elfojtva valamilyen érzelem, annál rosszabb még az öröm is. Tehát az öröm is fordulhat ellenünk, hogyha nem tudjuk valahol magunkat megünnepelni, vagy valami sikert elértünk, és utána abban nem tudunk abban a folyamatban tovább jutni, tovább menni, például elértünk egy egyetemi diplomát, és nincsen állásunk, vagy akármi, tehát nagyon sokfajta érzelem kavarodik bennünk, és megoldás keresni pedig. Nagyon fontos, hogy a pozitív stressz is stressz, hogy hogyan jutunk vissza a harmónia és a nyugalom állapotába. Tehát erre kell gondolni, ezzel tisztába kell lennünk, és a személyiségfejlődés bizonyos fokán ez már a tudatos embernek a döntése is, hogy hogyan kezeli ezt.
1: Annyi jó dolgot mondtál most, és így mindenbe így legszívesebben így belekapaszkodnék, bele is fogok, de most akkor mégis a legutolsóval kezdeném, amit most mondtál, hogy igen, hogy így hajszoljuk meg. Talán van egy ilyen tév kép a fejünkben, hogy ez az állandóan fönntartott harmóniát, ez nem reális, azért ez így mondjuk ki, mert hogy ha ez erre törekszünk, hogy folyamatosan így ezt kész akarva, szinte erőszakkal tartjuk fönn, hát akkor a mögött is meg fog bújni bizony akár az a rejtett agresszió. És ugye itt mondtad ezt a palackba zárt szellem történetét, nagyon sok helyen jelen van, iskolákban, munkahelyeken, tényleg párkapcsolatban az agresszió bárhol ott van. De a környezetnek mekkora a felelőssége, hogyha ennek a legapróbb jeleit is észreveszi, akkor hol a felelősségünk, hogy nehéz így, de hogy megelőzzük, vagy mit tehetünk?
0: Az a baj, hogy nagyon sokszor vagyunk tehetetlenek. Rendkívül sokszor vagyunk tehetetlenek, mert az van, hogy ne szólj bele, azt se tudom, mit mondjak, vagy nincs rá kompetencia. Akár a pedagógusoknak is, hogy ők nagyon sok mindent látnak a gyerekeken, de nem szólhat, mert a törvény nem engedi, vagy fél, vagy ő maga is nem tud vele mit kezdeni, mert nagyon sokszor neki is hiányzik az, hogy az, amit lát a gyereknél, hogy otthon történik mondjuk a családban valami, és akkor a gyerek megszenvedi. De lehet, hogy pont a pedagógusnál is történik. Tehát, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy több lelki higiénia, több mentál higiénia szakember dolgozzon, és hogy el is menjünk hozzájuk, hogy fölfogjuk, hogy van ilyen, mert az is látszik, hogy vannak emberek, akik viszont már átesnek a ló másik oldalára, hogy most már ez olyan szinten is függőség lett, hogy vannak, akik teljesen fanatikusan vannak benne, hogy minden apró jelet, mindent annyira jól akarnak csinálni a gyerekekkel, hogy kényszeressen az anyák is a gyereknevelésbe, hogy jaj, mindent jól csinálok, egészséges a 10 órai, én nem tudom mi. Tehát van ami, aki átesik a ló másik felére és túlzásba viszi, és félelmetes látni. Van, aki kényszeresen tiltakozik ellene, hogy minden csak a lelket, nem, mert valamilyen sérült, vagy valaki olyannal volt kapcsolatban, aki megalázta őt, és onnantól lezárt. Nagyon sok oldala van, de nagyon jó lenne, hogyha tényleg több lelki munkás lenne, és ott lennének akár a közösségekbe is, vagy lenne igény rá, és a közszereplők is, hogy nagy a felelősségük, hogy mit közvetítenek akár a médiákba is, vagy a színpadokról is, mert hogyha megnézzük azt, hogy őrjöngenek a stadionokba, teljesen fanatikusan őrjöngő tömegeket generál a mai társadalom, de hatalmas mennyiségű őrjöngő tömegeket, hogy az szinte kívülről nézve félelmetes, azok a hangeffektusok akár, vagy az a sok zaj, meg a sok videoklip, amiben már olyan dolgokat látni, hogy az ember nem is érti, hogy minek. Tehát, hogy tényleg ez kell, hogy elszabadul a pokol, mert utána annak lesz következménye is.
1: Ha ugye megnéztük azt, hogy a nő és az agresszió, tehát a düh, tehát hogy ez hogy is kapcsolódik a kettő egymáshoz. A férfiak szempontjából nézzük most meg. Így sem egyszerű meghatározni, hogy mikor mondjuk, mert ez is így általánosan így, szerintem te is találkoztál vele, hogy amit határozottságnak tekintünk, az lehet, hogy igazából már agresszió.
0: Önmaga ellen fordított is akár, mert megfelelési kényszere lehet, mert ugye a férfi közösségekben is úgy van, hogy akkor ki lesz az alfahím, mondjuk, ha így mondjuk, ki lesz a meghatározó, ki lesz az irányadó, és a férfiaktól elvárjuk ezt a határozottságot, de nem mindegyik érzi ezt magába, és akkor szégyelli, visszahúzódik, vagy kompenzál, testképzavaros lesz, hogy hatalmas izmokat épít, vagy azon múlik, hogy milyen az autója, vagy a pozíciója, de közben belül meg lehet, hogy egy lágyabb lelkű férfi, hát nagyon-nagyon nagy téma ez is, hogy hogyan van, és a férfiaktól tényleg azt nevelik, és elvárják, hogy mindent is tudjon, vagy megoldjon, vagy talpra esett legyen. De hát ez nem megy, ez lehetetlen.
1: Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezető a Nő arcaiban. Az agresszió arcait nézzük most meg ebben a mai részben. De mi van az agresszió mögött? Tehát, hogyha ezt így föl akarjuk tárni, akkor sok esetben mi van mögötte? Félelem, düh, elfojtottság? Mi minden rejtőzhet meg mögötte?
0: Egy mese jutott eszembe, az Árgyélus királyfi, és ott úgy van, hogy az Árgyélus királyfi és a tündérszép Ilona ugye együtt alszanak, és van ott az Árgyélus királyfi az apjának az udvarába, a királynak az udvarába egy szakácsné, aki irigy a lányra, és ellopja egy aranyhajszálát az Ilonának. Miért csinálja meg? Ha belegondolunk a mesének erre a szereplőjére, hogy miért kell ellopnia, és miért tagadja le, és nincs meg az aranyhajszál, Hát mi lehet egy olyan nőbe, aki csak a királynak nincs felesége, de 3 fia van, és csak egynek adott nevet. Tehát, hogy egy nőnek mennyire megalázó lehet az, hogy ő csak a szakácsnő. Például nincs elismerve, a gyerekei nincsenek elismerve, másodrendűnek érzi magát, és akkor irigy lesz a fiatalabbra. Vagy már korban ott van egy nő például, vagy egy férfi is akár, hogy nem tudja a generációs ugrásokat megugrani, vagy a fejlődés, vagy baja van azzal, hogy nem tudunk jól megöregedni például. Tehát, hogy én most már 60-nál tartok, és hogy ezt érzem a saját életemben is, hogy mennyiszer kell egy nagyot lélegezni, és azt mondani, hogy ezt is meg kell tanulnom, mert a világ előre megy. Én már egy kicsit lassítanák, de nem lehet, mert akkor lemaradok. És hogy a fiataloknak természetesebb ez, vagy más, elfáradunk. Tehát már nagyon elfáradunk abban, hogy újat, és soha nem elég. És ott van a fiatalabb, és nem vagyunk fölkészülve például arra, hogy öregedjünk, hogy ez meg fog velünk történni.
1: Hát ez egy hosszantartó belső félelem is lehet.
0: Abszolút, abszolút. És akkor ott van a probléma a mesébe is.
1: És igen, ha már a mesék, akkor nem hagyhatom ki a boszorkányokat, a király kisasszonyokat, a jó tündéreket, mostohákat, segítőket, tündérek, tehát ott tényleg van mindenki. Miért fér meg a mesékben a jó tündér is, és a boszorkány is. Mert hogy a boszorkányt azt így szeretjük így ilyen negatív köntöst így ráhúzni, de hogy sokszor ő is lehet jó.
0: Igen, mert hogy neki is lehet valamilyen sérülése, elakadása, vagy látja azt, hogy nem megy másképp. Tehát, hogy helyzetbe kell hozni a fiatalt, meg kell neki tanítani, lehet, hogy tényleg nem rossz szándékkal csinálja, vagy a saját szempontjából jó szándékkal, vagy vele is azt tették, nagyon sok verziója lehet, de én szerintem nem minden gonosz boszorkány, meg az életünkben is, hogyha már úgy közelítek a másikhoz, hogy ez ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, akkor a saját szemüvegemen keresztül olyannak fogom látni, de az nem biztos, hogy olyan, csak lehet, hogy most éppen rossz napja van, vagy az is tudomány, hogy hogyan közelítek hozzá, hogyan kapcsolódok.
1: Mit taníthatnak nekünk vagy mit taníthat a meséken keresztül nekünk az agresszióról, vagy mit tanulhatunk a meséken keresztül az agresszióról?
0: Ugye a mesében mondják azt, hogy jó tett helyébe jót vágy, de én mondom, hogy jó tett helyébe jót sose vágy, mert nagyon sokszor nagy ára van a segítségnek a mesébe is, és az életbe is, hogy éljünk a realitásba, hogy lássuk a valóságot, hogy a mesébe is a jó tündér, aki annyit segít, hányszor verik át. Tehát, hogy a jó tündér korszak, az a naivitás korszaka, az kiszolgáltatott, az csak jó tud lenni, az még nem kész az életre, az a személyiségünknek csak egyik része, hogy mindig nagyon kedvesek vagyunk, mert akkor hazudunk magunknak, tehát az ember gazdag érzelmekbe.
1: És ugye, ahogy jó tündér és rossz tündér, vagy rossz boszorkány van, és ha jobban megnézzük őket, akkor azért ki tud derülni, hogy feltétlenül lehet, hogy ez a rossz boszorkány sem rossz boszorkány. Nagyon nehéz feketén és fehéren gondolkodni, és a meséknek sem feltétlenül ez a céljuk, hogy feketén-fehéren kimondjanak dolgokat. De te hogyan zárnád le ezt a mai kis történetünket?
0: Hogy nőjünk föl a naivitásból. Nőjünk föl, és próbáljunk meg, tehát van az égigérő passzúj című mese, és ott ugye a fiút átverik, mert hogy eladja a tehénkét, és akkor kap érte egy babszemet, akkor azt elülteti, mert hogy azt mondták neki, hogy abból lesz egy életve, hát lett is, azon föl kell mászni. És érdekes volt, mikor a gyerekeknek mondtam ezt a mesét, felső tagozatos gyerekeknek, akkor mondták, hogy de becsapták azt a fiút, mert egy tehenet egy babszemére, az nem igazság. De mindennek van ára, hogyha én el akarok végezni például, hogy sofőrködni szeretnék, akkor ki kell fizetnem az autóiskolát. Ugye ára van neki, mindennek ára van, tehát hogy valamit valamiért, és a fejlődés is olyan, hogy az nem megy kalandok nélkül. Most úgy nézünk rá, hogy nehéz élethelyzet, megpróbáltatás, vagy nagy kaland, mert az a fiú is fölmászik az életfán, az mekkora kaland, mert minden ágáról valahova ellát, valamilyen irányba. És néha eső esik, néha szél fúj, néha harmat van, vagy néha majdnem lepottyan, vagy egyedül érzi magát, néha lehet, hogy valamilyen segítő állattal is találkozik, vagy segítő emberrel, de mászunk ezen az életfán, és kaland ez az egész, ha így fogjuk fel.
1: És ha a mesék szereplőit vesszük, akik nagyon okosak, és előbb vagy utóbb mindig elérnek a céljukba, vagy legalábbis a mese végére, mese végéhez elérünk, és most tőlük kérünk egy kicsit útmutatást, akkor ha az agressziót nézzük, akkor mennyire tudjuk felismerni, vagy mennyire kellene, hogy akár ezt így felismerjük, vagy hogyan ismerjük fel, és mit kezdjünk vele, ha felismertük?
0: Van egy ilyen bölcs gondolata, ez egy ilyen keleti gondolat, hogy ne azt várjuk, hogy nem jön el az ellenség, mert az ellenség eljön, hanem legyünk fölkészülve testi, lelki és szellemi szinten. Legyünk tudatában annak, hogy az ördög soha nem alszik, mindig történhet valami, és én magam se nem vagyok 100%-os, hogy fogadjam el azt is, hogy néha én is leszek dühös is. Néha valami kiesik a kezemből, nem is véletlenül, lehet otthon pár olcsó tányér, de nem biztos, hogy csak ez a szél. Tehát, hogy tényleg magamba érezzem az érzéseimet, és ne arra legyek büszke, hogy megtámadom a másikat, hanem arra, hogy hogyan teszem barátommá. Vagy hogyan békélek meg azzal a helyzettel, amiben vagyok, megbékélek vele, és megoldást keresek. Mert az a lényeg, hogy bármilyen helyzet van, akkor keressünk rá egy értelmes megoldást.
1: Tudom, hogy mindig a spontán kimondott mesék, vagy mesecímek passzolnak legjobban, hogy most, így tényleg zárásként, melyik mesét ajánlanád a felnőtteknek, tényleg saját életünkben, ha elolvasunk magunknak egy rövid mesét a témán kapcsán, akkor mit olvassunk most el? A sok jó mese mellett, amit ma is elmondtál.
0: Hát most két mese is jutott eszembe, de idő csak egyre lesz. Tehát, hogy a só mese az egy nagyon ismert mese, és a király ugye fölteszi a lányainak a kérdést, hogy ki szeret engem a legjobban, és hogy a legkisebbik azt mondja, hogy mint a sót. De engem nagyon érdekelne az a két nagyobb, hogy miért nem mernek őszinték lenni, vagy mikor tanulták meg, hogy önnekik nagyon cukinak, kedvesnek, mi az értékrend, és hogy hol veszítették el a saját egyéniségüket, és hogyan keserednek ebbe bele, hogy nekik nem szabad mást mondani, nincs saját gondolatuk, és ez hosszú távon nagyon-nagyon rossz.
1: Legyen akkor ez egy költői kérdés, és a hallgatók gondolkodjanak el, hogy vajon a két idősebb nővér vajon miért mondhatta ezt, és mi van mögötte. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál, és várunk vissza még téged.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem a hallgatóknak is jó hasznukra volt ez a beszélgetés.
1: Ahogy az élet sem fekete-fehér, úgy mi sem kizárólag csak ilyenek és csak olyanok vagyunk, ahogy a mesékben is ott vannak a jó tündérek, a gonosz boszorkányok, érdemes mögé nézni. És megnézni bizony azt is, hogy az agressziónak hol vannak a határai, hogyan lehet felismerni. Erről beszélgettem a vendégemmel, Benyó Erzsébet kreatív mese foglalkozás vezetővel. Köszönöm a figyelmüket, a legközelebbi viszont hallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Gyere, bontsunk újra szárnyakat!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint a 2027-es költségvetés nem hoz új adókat és járulékokat. Oroszország hibrid támadásaival veszélyezteti az európai emberek életét, véli Kaja Kallas. Az éjszaka ismét eseménytelen időjárást hoz, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Robert Fico szerint a 2027-es költségvetés nem hoz új adó- és járulékemelést, és a háztartások számára nem drágul jövőre a gáz, a távhő és a villamos energia sem. A miniszterelnök a kormány mai ülése után elmondta, az energia árak kompenzálására 250 millió eurót különítettek el, és ha ez nem lesz elegendő, további forrásokat keresnek. A jövő évi költségvetés 7,443 milliárd eurós hiány számol, ami a GDP 4,94%-a. Fico kiemelte az oktatásra és az egészségügyre szánt többletforrásokat, valamint a szárazság kezelésére és a Jaszlovszke-Bohunyicei atomerőmű új blokkjára elkülönített 100-100 millió eurót. A kormányfő ugyanakkor elismerte, hogy a parlamentben mindössze 76 képviselő támogatására számíthat. Jogkörrel való visszaélés miatt indított büntetőeljárást hivatalos személy ellen a belügyminisztérium belső ellenőrzése a szaniszlófalvai iskolában történt támadás ügyében erősítette meg a TASR hírügynökségnek Andrea Dobiásová, a belügyminisztérium ellenőrzési szolgálati hivatalának szóvivője. Közben az is kiderült, hogy kártérítést kapnak a kormánytól a szepesófalui és a szaniszlófalvai iskolai támadás áldozatainak hozzátartozói. Mai ülésén a kormány 240 ezer eurót különített el erre a célra. Szlovákia tovább akarja erősíteni együttműködését Ciprussal, kétoldalú szinten és az Európai Unión belül is, jelentette ki Peter Pellegrini államfő, miután ma Pozsonyban fogadta Anita Demetriut, a ciprusi képviselőház elnökét. A tárgyalásokon kiemelt téma volt a ciprusi kérdés. Pellegrini megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is támogatja annak átfogó rendezését, és kész hozzájárulni a sziget békéjéhez és stabilitásához. Gazdasági téren a szlovák és ciprusi vállalatok együttműködését, valamint az innováció és a modern technológiák fejlesztését szorgalmazta. A felek az EU versenyképességéről, biztonságáról és következő több éves költségvetéséről is tárgyaltak. Szóba került az ukrajnai háború és a közel-keleti helyzet is. Anita Demetriúval a házelnök Richard Rasi is találkozott, aki támogatásáról biztosította Ciprus schengeni csatlakozását illetően. Bekapcsolódott a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció a jemeni kormányerők húszik elleni offenzívájába. A koalíció mintegy 100 harci repülőgépe hajnalban több száz csapás mért a Vörös-tenger partvidékén lévő húszi állásokra. A jemeni kormány célja az Irán által támogatott lázadók által ellenőrzött területek, köztük a főváros, Szána visszafoglalása. Az ENSZ szerint a konfliktus legutóbbi eszkalációjában több százan haltak meg, és több mint 145 ezer ember menekült el otthonából. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország hibrid támadásaival veszélyezteti az európai emberek életét. Kallas Brüsszelben elfogadhatatlannak nevezte, hogy orosz rakéták és drónok ismét megsértették Moldova légterét. Az EU szerint az utóbbi hetekben megszaporodtak az orosz hibrid támadások és szabotás kísérletek Európában. Moszkva visszautasítja a nyugati kormányok és hírszerző szolgálatok vágyait. A moldovai hatóságok szerint a hétvégén 5 orosz drón és rakéta hatolt be az ország légterébe.
0: Időjárás.
1: Az éjszaka ismét derült, csillagfényes égboltot, eseménytelen időjárást hoz, hideg lesz a hajnal, 10 fok alatti minimum hőmérsékletekkel. Kedden szerte az országban zavartalan napsütés látszik jellemzőbbnek, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán Pozsonyból Malacka irányába, körülbelül 30 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül dugó van Bazinba behajtva Pozsony irányából, körülbelül 10-15 perc ott a várakozás. És baleset történt Kassa-Olcsváron, a főúton lévő kereszteződésben. A helyszínen túl sokat nem kell várakozniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Kevesebb a vevő, a lakások mégsem lesznek olcsóbbak. Az ingatlan közvetítők szerint a vásárlók óvatosabbak, és egyre többen kénytelenek kisebb otthonnal beérni. Közben az eladók száma is fogyatkozik, így a gyengülő kereslet egyelőre nem hozott általános áresést. Mától pedig a legnagyobb szlovákiai bank is emeli a jelzáloghitelek kamatait. Mit jelent ez annak, aki most vásárolna, és annak, akinek hamarosan lejár a kamat rögzítése? Jóhos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk. Először kicsit talán nemzetközi kitekintésből haladva hazafelé vagy befelé, az Eurostat októberi jelentése, amely a második negyedévet mutatja, ugye itt van némi csúszás, mert hát össze kell gyűjteni az összes országból a tulajdonképpen az akkor már betetőzött adatokat, hogy alaposabbak legyenek. Szóval ez azt mutatja, hogy az Unióban átlagosan 4,7%-kal drágultak a lakóingatlanok, Szlovákiában meg 13,6%-kal. Mi magyarázza ezt a különbséget?
2: Hát egyértelműen a kereslet és a kínálat. Azért, mivel nagyon kevés lakást tudunk kínálni eladásra, a meglevő tartalék, vagy ami van, állomány, azt próbálják minél drágábban eladni.
1: Innen lehet visszavezetni a gondolatot, hogy még Franciaországban, Finnországban és Luxemburgban éves összevetésben mondjuk csökkentek az árak. Tehát, hogy akkor ebből lehet következtetni arra, hogy ott van kellő számú, vagy elegendő ingatlan, amit áruba lehet bocsájtani?
2: Hát Franciaországról és Magyarországról vannak adataim, mert egyik helyen a nővérem él, a magyarországi állapotokat pedig éppen most voltam egy konferencián, és a kollégákkal erről beszéltünk. Uh-huh. Hát ott még mindig van olyan tartalék, amit tudnak árulni, de nálunk Szlovákiában sajnos nincs, mivel nem voltak előkészítve projektok, nem realizálódtak a lakás épít, nem építettünk annyi lakást, mint amennyi szükség lenne. Viszont egy ilyen pozitívnak mondható jelenség most pár év után megjelent nálunk is, hogy augusztus volt az első hónap évek óta, amikor a lakásdrágulás 10% alá csökkent, tehát kevesebb, mint 10%-kal emelkedtek a lakások.
1: A szlovák drágulás üteme ugye már némileg, amennyire tetten érhető statisztikai adatokból, már tavasszal lassult. Miből lehet megkülönböztetni az átmeneti fékezést, és azt, hogy a piac mondjuk fordulni kezd, vagy egy trend változóban van?
2: Hát itt nem nagyon látok én úgy különbséget. Az, hogy most, ha vesszük a családi állapotokat Szlovákiában, nagyon sok családban előfordul, hogy 40 éves gyermek még otthon lakik a szüleivel, pont ilyen megfontolásokból, hogy bizonytalan a jövője, tehát a bérek nem emelkedtek olyan gyors ütemben, mint a hitelek vagy a lakásárak, és inkább úgy kivárnak, ilyen bizonytalanság van nálunk, mind a munkalehetőségek, kell összehozott, tehát a munkalehetőségek kapcsán, a béremelésekkel kapcsán, tudva nálunk 3,2%-kal emelkedtek a bérek, és ugye az ingatlanárak ehhez viszonyítva jóval többel emelkedtek, és ott van az a bizonytalanság, hogy senki már most úgy eszetlenül nem megy bele egy hitelbe, inkább először kér egy csomagot, meglátja, hogy mit kínál neki a bank, próbál egyezkedni, és aztán azzal az összeggel próbál valamit elérni, amit aztán a bank ígér neki.
1: Itt még visszatérve egy mondatig Magyarországra, ott ugye volt ez az Otthon Start program, ami akkor, amikor kijött, az abnormális módon megemelte a lakásoknak az árát, és valószínűleg az a mostani csökkenést, amit meg regisztrál a piac, az egyfajta korrekciója talán a piacnak, bár nem vagyok ennek szakértője, de egy ilyen kiugró növekedés után ez mondjuk egészen logikusnak tűnik, vagy hangzik. Szlovákiában viszont itt a statisztika megjegyzi, vagy inkább egyébként az ingatlan közvetítők amolyan statisztikája, hogy a kevesebb vevő mellett mellett az eladó is kevesebb. Hát ebben mit kell látni? Nem akarják eladni az ingatlant, vagy most éri meg tartani? Mert arra nem lehet következtetni, hogy egyébként valamiféle áresés miatt ők mondjuk visszalépnének, hisz még mindig áremelkedést regisztrál a statisztika.
2: Erről is már elég sokat beszéltünk, hogy mi az, ami visszatartja az ingatlan eladást. Az első alapdolog az, hogy amit említettünk, nem voltak előkészítve projektek, tehát a kivitelezés is sokkal kevesebb, tehát a kínálat sokkal kisebb, mint ami pár évvel ezelőtt volt. És a másik dolog pedig abban látom, ahogy szintén említettem előbb, a fizetésemelkedések és az a bizonytalan,

0: Félnek attól, hogy esetleg olyan bajba kerülnek, hogy nem tudják fizetni a hitelt, hanem amiért eddig megfizették, vagy amit már letörlesztettek, elveszik azáltal, hogy esetleg azt az ingatlan pont a nem fizetés miatt elveszíthetik.
1: Hogyha emiatt a bizalmatlanság miatt, meg a kilátástalanság érzetének, tehát intenzívebb válása miatt mondjuk kicsit lassul a piac, akkor ez merre tolja át az egyébként hát a piacon lévő ingatlanoknak, hogy mennyire lukratívak, tehát hogy ebből azt logikusan le lehet vezetni, amiből mondod, hogy mondjuk a kisebb lakások, egyszobás, akár kétszobás lakásoknak a piaca lehet itt még az, ami hát nem csak, hogy őrzi valamennyire pozícióját, még akár emelkednek is az ára.
0: Egyértelműen az a megfigyelhető a piacon, hogy mivel a kisebb a hozzáférhetőség, kisebb a hitelkeretnek a megszerzése, vagy az az eszköz, ami a kész, tehát ott a kezünkben van, amiért tudunk venni ingatlant, és mivel emelkednek az árak, akkor ugye két kérdés van, vagy nem veszek, vagy pedig veszek, de kisebb négyzetméterűt, és ezekből pont ezért van a legnagyobb hiány, viszont a kereslet ott meg azt kívánja, vagy azt hozza ki az egészből, hogy ezek a kisebb négyzetméterű ingatlanoknak az ára, ezek automatikusan emelkedik, mert most erre van kereslet.
1: És akkor az, amikor árcsökkenést lehet regisztrálni a piacon, vagy regisztrál maga a piac egyfajta statisztikai árcsökkenést, akkor az jobbára a luxus ingatlanoknál lévő, hát a kénytelen kelletlen árcsökkentése a kínálónak, illetve az eladónak.
0: Hát aki rá van szorulva arra, hogy eladjon, tehát hogy szüksége van tőkére, hogy tovább befektessen, vagy tovább fejlesztjen, az erre a lépésre kényszerül, mivel kell neki valamilyen tőke, amiből aztán tovább tud lépni. Úgyhogy én ebben látom azt, hogy igen, az, hogy kevés az ingatlan, nincsen előkészítés, ez sajnos még mindig az ingatlan áraknak az emelkedését idézi elő.
1: Azért itt mégis az elején beszéltünk egy éves 13,6%-os ingatlanár emelkedésről. Lát arra valamiféle esélyt, hogy teljesen megáll ez az ingatlanár emelkedés? Tehát, hogy azok, akik mondjuk arra appellálnak, hogy ők már vennének valami ingatlan, de most érzik annak szelét, hogy meg fog torpanni a piac, és hát reménykednek valamiféle áresésben. Ilyenre lát esélyt?
0: Hát az előrelátás, ahogy én is olvasom az ingatlan közvetítőknek a véleményét, tehát egyértelműen még lassulni fog, de olyan igazán nagy csodát, vagy nagy bumot, hogy most leáll, és aztán sőt, vagy hogy visszamennek az árok, olyan biztos, hogy nem várok, mert itt mindenki kivár, és tényleg csak azok csökkentik az ingatlan árakat, akiknek tényleg nagyon-nagyon szükségük van tőkére, és nem tudnak hitelhez jutni, és építeni pedig szeretnének. Úgyhogy nem látok nagy változást, és nagyon nagy átcsökkenést.
1: Egyébként szinte minden, hát most ugye választások előtt vagyunk nagyjából körülbelül egy évvel, vagy talán kevesebben, de hogy minden politikai pártnak szerepel a programjában az, hogy ingatlanokat építene. Vár ettől valamit?
0: Hát mindenképpen abban reménykedem, hogy ez a kormánypolitika megváltozik, mert is emlékszünk, amikor volt a 80-as, 90-es években a bérlakás építés, hogy ott azért nagyon sok lakást építettek, és most is az ígéret megvan rá, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy olyan párt, vagy olyan társaság fog győzelemre jutni, akiknek ez a beharangozása, tehát, hogy építünk lakásokat, olcsóbbak lesznek a lakások, hogy ez nem csak egy ilyen előválasztási kampányszlogen, hanem már valaki tényleg elkezdi, és aztán újra visszatérünk arra, hogy hát sok lakásra van szükség, akkor megteremtjük a föltételeket arra, hogy ezek a lakások fel is épülhessenek Szlovákiában.
1: Ha nem is abba az irányba megyünk, hogy tulajdonképpen, ahogy mondja, megáll a piac, esetleg még csökkennének az árak, de az a fajta berögzött gondolkodás, képes föloldódni, látszik ön szerint ez alapján, hogy a szlovákiai ember azért az ingatlan tulajdonlást egy értékálló befektetésnek tekinti, és az, aki mondjuk megteheti, mondjuk plusz egy ingatlan

0: ingatlant amolyan befektetésként vagy őriz, vagy gondoz. Ez a fajta, nem is tudom, talán gazdasági hitvallás a fejekben, ez változhat ön szerint?
1: Én ebben azt látom, hogy még mindig az a biztonságérzet van itt az emberekben, hogy a pénz az olyan veszélyes dolog, mert nem tudjuk, ugye euró-dollárhoz a viszonyítás milyen, és az, hogy az egy biztosíték, hogyha van lehetőségem, tudok vásárolni ingatlan, tehát van egy plusz ingatalom, amit esetleg bérbe tudok adni, vagy a későbbiek folyamán, ha minden kötél szakad, akkor el tudom adni, és így jutok valamilyen tőkéhez. Ez az emberekben benne van, és ehhez ez a pár tíz év nagyon kevés, hogy úgy átnevelődjünk, mint a volt környező országokban, ahol ugye a lakásbérlet az sokkal divatosabb. Mi nagyon szeretjük a saját ingatlant, nagyon szeretjük azt, hogy van valami tulajdonunk, amivel rendelkezni tudunk, és szerintem ehhez még jó pár évnek el kell tennie, hogy úgy gondolkodjunk, hogy igen, ahol munkám van, oda megyek, nem baj, akkor nem törődök az ingatlanommal, mert nincs. Én szerintem ehhez még jó pár évre szükség van, hogy nálunk Szlovákiában az emberek gondolkodásmódja megváltozzon ebben az irányban.
0: Említette itt, hogy hát reméli, hogy olyan párt alakíthat majd kormányt a jövő évi választásokon, amely jobban tud koncentrálni erre a problémára, hogy kevés a lakás és sokkal többre lenne szükség. Lát erre nemzetközi példát, ahol mondjuk ezt a problémát sikerült megoldani? Mert az, hogy ez probléma a több országban is, mondjuk most Magyarország meg Szlovákia az, ami kapásból eszembe jut, meg ezekből vannak ismereteim, meg információim, az, hogy ez probléma, azt már jó ideje regisztrálják. De az, hogy elkezdték volna ezt valahogy megoldani, még addig nem is jutott neked, de legalább kezelni, vagy legalább ami tervet mutatni rá, még az se nagyon fordult elő.
1: Hát ha figyeljük a politikai eseményeket, ebben az évben történt meg először, vagyis tavaly évvégén kezdett vele az Európai Unió, aki egy szakbizottságot is hozott létre, pont ez miatt, hogy rájöttek, hogy nem csak Szlovákiában, meg Magyarországon van lakáshiány, hanem lényegében az Európai Unió országain belül mindenhol. Kezdtek vele foglalkozni, napirendre is tették, csak sajnos a nyomait nem találom, hogy a szakbizottság hogy dolgozik, mi a tervezete, még pillanatilag ezt így nem hozták nyilvánosságra. De pont azért abban bízom, mivel már terítékre került, hát amilyen lassan dolgoznak az Európai Unióban, nagyon bízom benne, hogy jövőre már történik valami, és elkészül valami tervezet, amit így nemzetközi szinten megpróbálnak egyesíteni, hogy hogyan lehet bebiztosítani az élhetőséget Európában, és az, hogy tényleg ne féljenek az emberek, hogy jussanak lakáshoz, és valamilyen megoldást erre találnak. Hát gondolom, hogy valamilyen európai pénzekből van, valami európai hitelekből, kiskamatokból, de valami irányba lépniük kell, hogy ezt a problémát, mert ez európai szintű probléma, megoldják.
0: Ma van a napja, hogy a piacvezető szlovákiai bank 3,99%-ról 4,29%-ra növeli a három évre rögzített kamatát a jelzálog hitelének. Mit gondol, megállít ez valakit? Lesz ennek árlassító hatása, ami megmutatkozik a piacon?
1: Biztosan, mert a bizonytalanság az mindig olyan, hogy az emberről valamilyen fokú félelmet kelt, tehát nem akar olyan rizikóba belemenni, ahogy már említettem előbb is, hogy úgy a lakhatását veszélyeztesse, hogy beleugrik valamilyen nagyon magas kamatú hitelbe, ahol aztán az a veszély áll, hogy esetleg ha elveszi a munkáját, vagy pedig a három év fixáció után még magasabbra emelkedik ez a kamat, és nem tudja fizetni. Úgyhogy biztosan.
0: De ez abba szinten, vagy van itt egyfajta negatív bizonyosság, mégpedig, hogy a Európai Központi Bank elemzői bizony reálisnak látják azt, hogy az év végéig még fog emelni az alapkamaton, tehát hogy a jövő év elején ez a 4,29 bizony még följebb mehet, és akkor meg gondolkozhat valaki úgy, hogy akkor már most megpróbálom ezt a fixációt végül, ha kell egy lakás, akkor az talán egy erősebb döntési helyzet.
1: Hát ez mindenkinek a saját döntése, viszont nagyon-nagyon én úgy látom, itt legalábbis ahol én lakom, hogy nagyon meggondolják, tehát ugye, ha valamilyen kölcsönt vesz fel az ember, akkor valamilyen más ingatlannal is kell felelnie, és már ott is kevesebb az a hozzáférés, hogy már a szülők nem annyira, ők is félnek attól, hogy esetleg az ingatlanjukat elveszíthetik, de biztos, hogy én még úgy látom, hogy a jövő év sem lesz az, hogy nagyon nagy lenne a kínálat, mivel ahogy említettem, az építkezés nem folyt olyan ütemben, hogy nagyobb lenne a kínálat az ingatlanpiacon, viszont szerintem a bankok ezt ki fogják használni, mert azt fogja mondani, hogy akinek van lehetősége, itt megint kinyílik az a, vagy realizálódik az, hogy ki az egyáltalán, akinek van lehetősége még ilyen föltételek mellett is hitelt fölvenni. Tehát biztos, hogy van egy olyan réteg, akit segítenek a szülők, vagy valaki, hogy azt mondják, igen, most még ez nem annyira rizikós, hogyha van ingatlan, akkor vásárol, és aztán majd meglátjuk, hogy mi a jövő.
0: Hiába csökken a kereslet, az ingatlan árak tovább nőnek, derült ki a legfrissebb statisztikákból. A részletekről Juhos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Szép napot kívánok a hallgatóknak, viszont hallásra.
0: Ha a rendelők megszűnnek, a betegnek a papíron garantált ellátás sem segít, figyelmeztet két orvos szervezet. Ezért most az ombudsmanhoz fordultak a rendelők finanszírozásának és az ellátás elérhetőségének vizsgálatát kérik. Robert Dobrovocki jogvédő biztos közben a betegek által fizetett díjak tisztázását sürgeti. A finanszírozás rendezését azonban a parlament és a minisztérium feladatának tartja. Hogyan lehet egyszerre fenntartani a rendelőket és megvédeni azokat a betegeket, akik már most sem tudnak többet fizetni? Dr. Pásztor László, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnöke a vonalban. Hát egy végtelenszer áttárgyalt helyzetről fogunk beszélgetni. Annyit kérdeznék, hogy hát miért éppen az ombudsmanhoz fordultak az orvos szervezetek? Hát mit tudnak elérni az ombudsmannál?
2: Helyzet egy kicsit visszavágásként értelmezem, mert ugye az ombudsman úrnak millió más, ugye használhatom ezt a kifejezést, mindenféle más, sokkal komolyabb feladata is lenne, de ő teljesen szokatlan módon beszállt ebbe orvosokat hergelő, így mondanám, szituációba, ami a beteg és az orvos közti konfliktust növelte, amikor kijelentette, hogy ugye törvénytelen az illetékek beszedése. Ez ugye most nem ez az alapvető kérdés, mert ezt mi már többször megbeszéltük, hogy ez így van, és ugye most lesz 30 éves évfordulója a Magánorvosok Szövetségének a megalapulásának, és én emellett átnéztem több régi interjúmat, és ezt 2012-ben kimondtam, hogy ha elegendő pénzt fizetnének a biztosítók az orvosoknak, senkinek eszébe se jutna, akár csak egy centet is elvenni a betegtől. Tehát a ombudsmanon kicsit szokatlanul beszállt ebbe a vitába, én abszolút nem értettem, hogy miért.
0: És hát most, mert kapott a kapott a paciensektől panaszleveleket, azért.
2: Azt mindig is kapott, tehát neki a feladata valahol egész máshol van, tehát én abban látom most a nagyon ügyes visszavágást, és a szokottan az, hogy a máskülönben két rivalizáló szervezetről van szó, azok most ebben egyetértettek, és visszaütötték a labdát az ombudsman úr térfelére, mégpedig ugye arra hívják fel a figyelmet, hogy szoros összefüggés van a rendelők finanszírozása, az orvosok száma és életkora, valamint az ellátás hozzáférhetések között. Mondok egy példát, ha egy járásban van egy olyan helyzet, 100 000 lakosú járásban, hogy két 80 év körüli diabetológus, cukororvos van, akkor most képzeljünk el egy idős embert, aki cukorbetegségben, magas vérnyomásban és szívbetegségben szenved, szüksége van házi orvosra és szakorvosi vizsgálatokra is, de ha ez a két orvos befejezi munkáját, akkor ennek a bácsikának tudnia kell, ennek kiveszi át az ellátását, hova kell majd utaznia, és mennyi ideig kell várnia. Tehát ez a beadvány irányítja rá erre a cél, tehát ilyen értelemben gondolom, hogy visszapantították a labdát, mert azt mindenki tudja, hogy hol van a probléma eleje és miért. Tehát csak az orvosokat tenni felelősért ez volt a helytelen, és én úgy gondolom, hogy természetesen mindig meg kell nézni, hogy amit tetszett mondani. Ugye két kérdést kell megkülönböztetnünk. Az első, a rendelkezésre álló pénz mekkora részét kapja a járóbeteg ellátás. Ez egészségpolitikai és pénzügyi kérdés. A második, az nagyon fontos, az illetékes szervek úgy teljesítik-e törvényben elírt kötelezettségeiket, hogy a beteg ténylegesen hozzáférjen az ellátáshoz. És ez már az ombudsman hatáskörébe tartozó kérdés lehet érdekes módon, pontosan a beteg szempontjából, a polgár szempontjából.
0: Doktor, egy pillanat, mert azt mondja, hogy ez valamiféle visszavágás az orvos szervezetektől az ombudsman irányába, aki ugye, nem is tudom, talán néhány hónapja beszéltük ezt, hogy hát fölróta az ambuláns szektornak az, hogy illetéktelenül, de inkább átláthatatlanul, szednek be sok pénzt. Ön azt mondja ezzel, hogy tulajdonképpen egyfajta politikai taktikázásba kezdtek az orvos szervezetek, mert ők visszavágnak az ombudsmannak, aki tulajdonképpen a beteg érdekeit kérte számon, vagy rótta fel az orvosoknak?
2: Igen, csak pontosan a beteg szempontjából tette ez a két orvos szervezet, és én, ha ajánlhatok így, ugye a magyar...
0: Hát ki, hogy fordítja, ne haragudjon, valaki ezt úgy látná, hogy a saját renoméjuknak a megőrzése miatt, mert hogyha a beteg szempontjából fordulnának, akkor az államhoz, meg a minisztériumhoz fordultak volna.
2: De ez eddig is mindig megtörténik, és éppen az, hogy az eredménye az nincs meg. Hát most fognak leírni 1,5 milliárd eurót a kórházak tartozásaiból. 1,5 milliárdot.
0: Jó, én is jövök egy számmal. Számítások szerint a magánorvosok, illetve az ambuláns szektor évi 500 millió eurót szed be a betegektől.
2: És ha ez nem lenne, akkor
0: na de van.
2: Jó, de akkor nincsenek rendelők. Kezdte, hogy
0: de van, tetszik érteni, és vannak rendelők, és van.
2: Mondom a problémát, a megoldását, és ebbe segíthetne az ombudsman, hogy erre figyelmezhetne. A legnagyobb adósa a szlovák egészségügynek, tetszene tudni tippelni, hogy ki?
0: Talán a legnagyobb kórház?
2: Nem, a maga az állam. Ugye ezt az első Mecsiar kormány pénzügyére találta ki, hogy azok a polgárok után, akik után az állam fizeti az egészségügyi biztosítási illetéket, ott mindig minden évben meghatározzák, hogy mennyit fognak fizetni. Tehát itt nem érvényes a törvény, ugye, hanem mindig egy kivételt tesznek be, és ez azért probléma, mert ez az összes polgár több mint 50%-at teszi ki. Tehát mondom a számokat. Jó, 2026-ban az állambácsi 59 eurót fizet havonta egy biztosítottja után, tehát akit után az állam fizeti, aki saját érdekéből, tehát nincs semmilyen állása és nincs semmi nyugdíja, az 121 euró 92 centet fizet, és az átlag keresetből kiszámítva 265 eurót egészségbiztosítási illetéket fizet a polgár. Éves leszámításban ugye 710 eurót fizet az állam, 1463-at fizet az önkéntes egészségügyi biztosítás fizető, illető, és 3185 euró 28 centet fizet a keresőképes ember. Tehát ha csak annyit fizetne az állam a saját biztosítottjai után, amit a önkéntesen vagy a kisvállalkozónak havonta kötelezően befizető illeték, ez a 121,92 €, akkor el tetszik képzelni, mekkora pénztöblet lenne a szlovák egészségügyben. Tehát én itt gondolom, hogy azért helyes ez a beadvány, mert erre figyelmeztet, hogy az, akinek be kellene biztosítani azt, hogy ne legyen semmiféle jogtalan plusz illeték az ambuláns ellátásban, vagy akár a kórházakban is, akkor éppen ez az állambácsi a felelős azért, hogy ez így van.
0: Igen, de hát állandóan itt lebeg ez az 500 millió euró tulajdonképpen, ami, ha jól tudom, akkor tehát 1,5 milliárd eurót kérne az egészségügyi minisztérium az intézményeik adósság rendezésére. Na most ez 3 év alatt ebből a pénzből összejön, tehát hogy tulajdonképpen a laikus azt látja, hogy a magánrendelői szektor, illetve hát az ambuláns szektor igenis jól megvan ebből a pénzből, csak hát ugye itt meg állandóan lebeg az, hogy ezt mennyire jogszerűen szedi be, azzal kapcsolatban vannak kérdések.
2: Oké, ezt én nem vitatom, hogy az 500 millió, ez olyan, hogyha hasamra csapok, akkor 500, ha kétszer csapok, akkor már 700, ha háromszor, akkor még több. Tehát ezek mind légből kapott számok, és aki ezt tudja...
0: Azért ezt hivatal is megerősíti, ezt az 500 milliót, tehát hogy...
2: Jó, de minek alapján? Hát, honnan veszi a számokat?
0: Gondolom, a hivatalok nem a hasukra csapnak, hanem van azért szakmai előrendelés.
2: Én biztos vagyok benne, hogy a hasukra csapnak egyszer, kétszer vagy háromszor. Mert nincs semmiféle ilyen adat, ami ezt... aki tudja ezt, igen...
0: Mert doktor, akkor ön szerint mennyi a legnegatívabb becslés szerint? Tehát, hogyha nem 500, mennyi? 100? Nem tudom.
2: Fogalmam sincs, soha az utóbbi időben.
0: De tudja, hogy ha valamihez tartani kell magunkat, akkor egy hivatalnak a becslésébehez tartjuk magunkat, és az emberek meg látják, meg érzik, hogy elmennek az ambuláns szektorba, és fizetnek keményen. Tehát, hogy
2: igen,
0: joggal föltételezhet az 500.
2: A mai beszélgetésünknek nem ez a lényege. A mai beszélgetésünk az a lényege.
0: Mégis mindig ide adunk ki.
2: Ez az a pénz, ami még ott tartja az orvosokat a rendelőbe. És már múltkor is mondtam, hogyha a jelenleg nyugdíjas 70 év fölött, 75-80-hoz közeledő orvosok, ha egyszer, bocsánat a kifejezését, felcsesződnek, és azt mondják, hogy hát leteszem a lantot, akkor lesz az igazi nagy probléma, és akkor jön a szokásos mondásom, hogy tudsz úszni, és ha nem, akkor is, ha megfizetlek, mert egyszerűen nem lesz orvos. Az előbb is mondtam ezt a két cukororvos példáját. El tetszik képzelni, ez a két cukororvos elmenne nyugdíjba? 100 000 beteg maradt cukoros nélkül.
0: Biztos, de hát idővel elmennek, ez természetes folyamat. Nyugdíjba lépnek, és elmennek.
2: Ezt kellene oldani, és ez az ombudsman feladata, hogy ezzel foglalkozzon, hogy amikor, ne akkor, amikor már megtörténik a probléma, foglalkozom most. Hogy ténylegesen mit tudunk azért tenni, hogy ez a helyzet megforduljon. Tehát lehet ezt idézővetően politikai válasznak értelmezni, ezt a kérdést, amiről most beszélgetünk, de a lényeg az, hogy azért az ombudsman úr is gondolkozom el azon, hogy mit szeretne elérni, vagy mit akart elérni, amikor beszállt ebbe a kérdésorozatba, és én értem, hogy miért szállt bele, ez lehetőleg a legolcsóbb popularitás pontokat hozza, hogyha szidjuk az orvosra és ütjük az orvosokat, az a legegyszerűbb, de a probléma veleje nem itt van. Igen? Tehát a probléma veleje ott van, hogy per pillanat is. El tetszik tudni képzelni, hogy van egy adott költségvetés, van egy adag pénz, és ebből 1,5 milliárdot odaadnak a kórházaknak. És honnan fogják elvenni? Az ambulánszektorból. Mi lesz az eredménye? vagy még több pénzt fognak beszedni az orvosok a betegektől.
0: Igen, de megoldják valahogy a helyzetet.
2: Igen. Jó,
0: be kell fejezni, doktor, elfogyott az időnk, elfogyott sajnos.
2: A ludas az állambácsi, ez a végszava.
0: Az ambuláns szektor egyre nehézkesebb működése miatt az ombudsmanhoz fordultak az orvos szervezetek. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társaságának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
2: Én is köszönöm, és minden jót mindenkinek. Viszlátásra!

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kilencven másodperc tudomány. Részbetyár Gáborral.
1: Tömeg és súly. Képzeljük el, hogy elutazunk a Holdra. A mérleg hirtelen az egyhatodát mutatja a megszokottnak, mégsem lettünk könnyebbek egyetlen grammal sem. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a tömeg és a súly két teljesen eltérő dolog, még ha a hétköznapokban össze is keverjük őket. A tömeg a bennünk lévő anyag mennyisége és a tehetetlenségünk mértéke. Akár a Földön állunk, akár a Holdon sétálunk, vagy a mélyűrben lebegünk, a tömegünk pontosan ugyanannyi marad. Ha 70 kg-osak vagyunk, akkor mindenhol 70 kg-osak leszünk. A súly viszont nem más, mint egy nyers erő. Azt mutatja meg, mekkora lendülettel nyomjuk a talajt, vagy húzzuk a kötelet a gravitáció hatására. A Holdon a gyengébb vonzás miatt a súlyunk a töredékére zuhanna, a nemzetközi űrállomáson pedig egyenesen nullára csökkenne, ekkor élnénk át a súlytalanságot. A szobai mérlegünk valójában ezt a nyomóerőt méri, csak a földi gravitációhoz igazítva számolja át kilogramra. Ezért van az, hogy egy űrhajós gravitáció nélkül is nehezen tud eltolni egy hatalmas sziklát, annak a súlya ugyan nulla, de a tömege és a tehetetlensége óriási is lehet. És végül egy kis nyelvi poén, a tömegnek ereje van, a szónak meg súlya.
2: A kormány elfogadta a költségvetési tervezetet. Dávid Lucsivianszki lesz az új minisztériumi hivatalvezető. A Szaúd-Arábia vezette koalíció is bekapcsolódott a jemeni húszik elleni offenzívába. Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, mondta Volodymyr Zelenszky.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok, hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. A kormány jóváhagyta a jövő évi költségvetés tervezetét, újabb adó és járulék emelésre nem kerül sor. Az államháztartási hiány megközelíti a GDP 5%-át. A tervezetet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami a Tomás Taraba leváltása körül kialakult helyzet miatt nem lesz egyszerű. Bábel Ivett összeállítása.
3: Robert Fico kormányfő elmondta, a kabinet által jóváhagyott költségvetés jó hír, és amennyiben azt a parlament is megszavazza, az egy újabb stabilizáló momentum lesz, nem csak a kormánykoalíció, hanem az egész ország számára. A Smer elnöke hangsúlyozta, nem kerül sor újabb adó, illetve járulékemelésre.
4: Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme.
3: Úgy gondolom, hogy a 2027-es költségvetés összeállítása a jelenlegi körülmények között szinte már csodának minősül, jelentette ki Fico, utalva a világban dúló háborús konfliktusokra és a magas üzemanyagárakra. A kormányfő azt is elmondta, a kormány teljesíti azt az ígéretét, hogy évente a GDP 0,5%-ával csökkenti az államháztartási hiányt. Emellett a költségvetés összhangban van az Európai Bizottság fiskális szabályaival, és a beruházók is bizalommal tekintenek Szlovákiára. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint ez a kompromisszum a költségvetése, és ha a kormány nem konszolidált volna, az államháztartási hiány már a GDP 7%-át is meghaladná. Robert Fico azt is hangsúlyozta, a költségvetésben a magas energiaára kompenzálására is különítettek el forrásokat, így 2027-ben nem emelkedik a fűtés és az áramára a háztartások számára. Tomás Drucker oktatásügyi miniszter pedig arról beszélt, hogy jövőre minden állami és közalkalmazott, beleértve a tanárokat és a nem pedagógiai alkalmazottakat is számíthat béremelésre. A költségvetési tervezetet azonban még a parlamentben is jóvá kell hagyni. Azzal kapcsolatban, hogy Tomás Taraba leváltása után milyen mértékben számíthat a kormány a képviselő támogatására, Fico azt mondta, a 76 szavazatos többség a reális, és törekedni fognak minden egyes képviselő támogatásának megszerzésére, aki érdeklődést mutat az együttműködés iránt. A szakszervezetek és a munkáltatók azonban nem ennyire elégedettek a jövő évi költségvetéssel. Bírálják, hogy a tervezetet csak vasárnap este este kapták kézhez. A munkáltatói szervezetek szövetsége, a szakszervezetek szövetsége, de a szlovákiai városok és falvak társulása is egyetért abban, hogy a kormánypártok a költségvetés összeállításánál a politikai prioritásokat vették figyelembe, nem pedig azt, mire van szüksége az országnak. A tervezetet az ellenzék is bírálja. A KDH szerint a jövő évi költségvetés a hanyatlás és a stagnálás költségvetése, mert az eddigi három konszolidációból osztogat, de semmilyen módon nem támogatja a gazdasági növekedést.
2: Jogkörrel való visszaélés miatt indított büntető eljárást hivatalos személy ellen a belügyminisztérium belső ellenőrzése a szaniszlófalvai iskolában történt támadás ügyében erősítette meg a TASR hírügynökségnek Andrea Dobiásová, a belügyminisztérium ellenőrzési szolgálati hivatalának szóvivője. Közben az is kiderült, hogy kártérítést kapnak a kormánytól a szepesófalui és a szaniszlófalvai iskolai támadás áldozatainak hozzátartozói. Mai ülésén a kormány 240 ezer eurót különített el erre a célra. Holnaptól, azaz október 6-ától Dávid Lucsivianszki lesz a Környezetvédelmi Tárca Szolgálati Hivatalának új hivatalvezetője, hagyta jóvá mai ülésén a kormány. Lucsivianszki Marek Hovan helyét veszi át. Andrej Danko, az SNS elnöke pénteken a Robert Fico miniszterelnökkel folytatott találkozó után jelentette be, hogy megállapodtak Hovan leváltásáról. A személycsere a Környezetvédelmi Tárca vezetőjének tervezett cseréjével is összefügg. Tomás Taraba leváltását követően az SNS az eddigi államtitkárt, Filip Kuffát szeretné a minisztérium élére állítani. Két nappal az október 24-i összevont választás előtt október 22-én 0 órakor lép életbe a kampánycsend, és a szavazás végéig szombaton 20 óráig lesz érvényben, tájékoztatott Matyei Neumann belügyi szóvivő. Ez alatt tilos minden kampánytevékenység, politikai reklámok sugárzása, valamint választási felmérések és közvéleménykutatások eredményeinek közlése. A választás előtti 48 órában minden médiában tilos a jelöltek mellett vagy ellenük kampányolni, folytatta Neumann. Az összevont választás október 24-én lesz, reggel 7-től este 8 óráig lehet szavazni. Egyszerre választ a lakosság polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megye elnököt. Incidens történt ma reggel egy nagyszombati iskolában a diákok között, sérültek nincsenek, a rendőrség nyomoz, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zlatica Antalová, a kerületi rendőrség kommunikációs osztályának vezetője. A rendőrség azonnal kivonult a helyszínre, az ügy kivizsgálása folyamatban van. Az eset során senki sem sérült meg, tekintettel az érintettek életkorára, további tájékoztatással nem szolgálhatunk, tette hozzá Antalová. Két szarvasmarha telepen is kimutatták a kéknyelv betegséget Szlovákiában, az egyik esetet a csacai, a másikat pedig a zsarnócai járásban azonosították, tájékoztatott az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelőség. A hatóság közlése szerint a BTV3-as törzséről van szó, amely jelenleg a környező országokban is terjed. A kéknyelv betegséget törpeszúnyogok terjesztik, és jelenleg egész Európában előfordul. Az érintett két telepen intézkedéseket vezettek be, ezek azonban csak az állatok más gazdaságokba történő átszállítását korlátozzák. Az állatokat nem kell leölni, szükség esetén pedig továbbra is elszállíthatók vágásra. Martin Hudi országos főállatorvos közölte, hogy a betegség ellen oltóanyag is rendelkezésre áll, amelynek alkalmazását javasolják az állattartóknak. A vakcinázás ugyanakkor önkéntes. Szlovákia tovább akarja erősíteni együttműködését Ciprussal, kétoldalú szinten és az Európai Unión belül is, jelentette ki Peter Pellegrini államfő, miután ma Pozsonyban fogadta Anita Demetriut, a ciprusi képviselőház elnökét. A tárgyalásokon kiemelt téma volt a ciprusi kérdés. Pellegrini megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is támogatja annak átfogó rendezését, és kész hozzájárulni a sziget békéjéhez és stabilitásához. gazdasági téren a szlovák és ciprusi vállalatok együttműködését, valamint az innováció és a modern technológiák fejlesztését szorgalmazta. A felek az EU versenyképességéről, biztonságáról és következő többéves költségvetéséről is tárgyaltak. Szóba került az ukrajnai háború és a közel-keleti helyzet is. Anita Demetriúval a házelnök Richard Rasi is találkozott, aki támogatásáról biztosította Ciprus schengeni csatlakozását illetően. Bekapcsolódott a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció a jemeni kormányerők húszik elleni offenzívájába. A koalíció mintegy 100 harci repülőgépe hajnalban több száz csapás mért a Vörös-tenger partvidékén lévő húszi állásokra. A jemeni kormány célja az Irán által támogatott lázadók által ellenőrzött területek, köztük a főváros Szána visszafoglalása. Az ENSZ szerint a konfliktus legutóbbi eszkalációjában több százan haltak meg, és több mint 145 ezer ember menekült el otthonából. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország hibrid támadásaival veszélyezteti az európai emberek életét. Kallas Brüsszelben elfogadhatatlannak nevezte, hogy orosz rakéták és drónok ismét megsértették Moldova légterét. Az EU szerint az utóbbi hetekben megszaporodtak az orosz hibrid támadások és szabotás kísérletek Európában. Moszkva visszautasítja a nyugati kormányok és hírszerző szolgálatok vágyait. A moldovai hatóságok szerint a hétvégén 5 orosz drón és rakéta hatolt be az ország légterébe. Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Reutersnek. Szerinte erre azért van szükség, mert Oroszország újabb légicsapásokkal próbálja elérni, hogy a civilek elhagyják Kijevet és más ukrán városokat. Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem támad civil célpontokat. Az elnök szerint az ukrán erők mintegy 140 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel a Donbaszban. Kijev emellett saját fegyverrendszereinek fejlesztését is gyorsítja, köztük a nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétákét. Megjelent az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter, a magyar kormány korábbi külügyminisztere. A vizsgálatot a bizottság elnöke Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa kezdeményezte, miután Szijjártó nyáron lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD elektromos autógyártó felső vezetéséhez igazolt. A bizottság azt vizsgálja, milyen nemzetbiztonsági kockázatokat jelenthet ez a munkaviszony. Szijjártó külügyminiszterként ugyanis személyesen is közreműködött a BYD szegedi beruházásának megvalósításában. A meghallgatás zárt ajtók mögött zajlik.
5: Sport. Zsigárdi László.
6: A magyar labdarúgó válogatottnak ma este legalább egy pontot szereznie kell az ukránok ellen nagyszombatban ahhoz, hogy megőrizze reális esélyét a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai tovább szaporodtak, ugyanis újabb kulcsjátékosa esett ki Kerkez Milos személyében, aki a győztes találatot fejelte az előző meccsen. Az olasz tréner eltiltás miatt nem számíthat a Liverpool baloldali védőjére, aki Grózia ellen begyűjtötte második sárgalapját a sorozatban. Az ukrán-magyar meccs 20:45-kor kezdődik a Spartak stadionban. Ugyancsak 20:45-től játsszák a csoport másik összecsapását, az Észak-Írország-Grúzia találkozót. A labdarúgó Nemzetek Ligája élvonalában, azaz az A divízióban csak két mérkőzést bonyolítanak le. Franciaország Belgiumot, Olaszország pedig Törökországot fogadja 20:45-kor. Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A világjátékok győztes magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott. Gyertyás Róza kikapott a negyeddöntőben, így Vigaszágra került, s végül hetedik lett, Pupréka pedig meglepetésre a nyolcaddöntőben fejezte be a szereplését, így helyezetlenül zárt a nők 52 kg-os súlycsoportjának versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Astollár Fanni Jekaterina Alekszandrova magyar-orosz páros már az első fordulóban búcsúzott a pekingi tenisztornán. A nemzetközi sajtó az idei első futam győzelmét arató Max Verstappennek, a Red Bull négyszeres világbajnokának a dicsérete mellett a heves esőzés miatt bekövetkezett szoftverhibát és az idei versenyautók gyengeségeit emelte ki a Malajziában pótolt Forma 1-es Bahreini nagydíjról írt beszámolókban.
5: Időjárás.
2: Az éjszaka ismét derült, csillagfényeségboltot, eseménytelen időjárást hoz, hideg lesz a hajnal, 10 fok alatti minimum hőmérsékletekkel. Kedden szerte az országban zavartalan napsütés látszik jellemzőbbnek, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották, hangmester kollégám Kovács János nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el, a viszont hallásra.
0: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Thank you.

Ciu. Kto je to tu v brúšku schovaný? Haťa paťa.